Next bhajan will be Shobhavu Sattasangari.

0: good morning. It's already good noon.
1: Jó reggelt, lassan dél van.
0: And this is the second day for this seminar, this group.
1: Ennek a csoportnak, ennek a szemináriumnak ez a második napja.
0: And we begin again with the prana and pranayam.
1: Újra kezdjük a pránával és a pranayammal.
0: So I will not begin again from beginning.
1: Nem fogom az elejéről kezdeni.
0: So many you have at home instruments, what you call computer, iPad, iPhone. You can hear the lecture about this.
1: Sokatoknak van otthon számítógépe, iPad, iPhone, amin nézhette, hallhatta.
0: And there are about 4 stations Swamiji TV.
1: 4 csatorna van a Swamiji TV-n.
0: And one is for Europe.
1: Egy Európának.
0: With the 2 kind of volumes or the quality.
1: Kétfajta minőséggel.
0: High definition, middle definition. And for the part of America.
1: Aztán van egy csatorna Amerikában.
0: The Pan America.
1: Pan Amerikában.
0: And next for the Australia and Japan and that part of the world.
1: És van egy Ausztráliának, Japánnak és a világ azon részének.
0: According to the different times.
1: A különböző időzónák szerint.
0: So you can benefit anywhere.
1: Tehát bárhol élvezheted.
0: Wherever there is an internet connection, you can see that.
1: Ahol van internet kapcsolat, ott nézheted.
0: On the lake, on the island, in the forest, anywhere.
1: A tavon, a szigeten, az erdőben, akárhol.
0: The subject of the prana, which we are continuing.
1: A pránák témája, amit folytatunk.
0: And generally we begin with the pranayam.
1: Általában pranayamával kezdünk.
0: And so there are 3 different kind of pranayam.
1: Három különböző fajta pranayam van.
0: And it's called the Purak, Rechak and Kumbhak.
1: Ez a három.
0: Purak means inhalation.
1: Purak a belégzés.
0: Rechak means exhalation.
1: Rechak a kilégzés.
0: And Kumbhak is retention of the breath.
1: A Kumbhak pedig a légzés visszatartás.
0: There are 2 kinds of Kumbhak.
1: Két fajta Kumbhak van.
0: Antar Kumbhak and Bahir Kumbhak. So Antar Kumbhak means holding breath or retention of the breath inside.
1: Antar Kumbhak a levegőben tartása.
0: And Bahir Kumbhak is retention of the breath or holding the breath outside.
1: Bahir Kumbhak pedig a levegő kintartása.
0: This 3 pranayams, this is a general.
1: Ez a 3 pranayama általános.
0: Natural kumbhaks also all the times we are taking or making kumbhak.
1: Mindig van természetes kumbhak.
0: When we inhale and then exhale.
1: Amikor belégzünk és kilégzünk.
0: But between inhalation and exhalation there is a little gap.
1: A belégzés és a kilégzés között van egy kis szünet.
0: We hold breath there.
1: Megtartjuk a levegőt.
0: And then exhalation.
1: És aztán jön a kilégzés.
0: Also when we exhale and then we inhale.
1: És amikor kilégzünk és utána belégzünk.
0: So there's again a gap.
1: Ott is van közt egy kis szünet.
0: So in this way we are doing natural spontaneously kumbhak and recsek purak.
1: És így természetesen spontán végezzük a kumbhakot, a recsekot és a purakot.
0: So there is only these three pranayams.
1: Csak ez a három pranayam van.
0: Now for different purpose there is different kind of breath techniques.
1: Különböző célokra különböző légzés technikák vannak.
0: And every pranayam has particular effect on the body, mind, emotion, intellect and consciousness.
1: Minden pranayamnak megvan a maga hatása az érzelmekre, az elmére, a tudatra és az értelemre.
0: Now there is one person he is researching. It's called the one pranayam, and this is called where you breath with the tongue and teeth, sheetali. So he is researching and he wrote a lot about this benefit of the sitali and sitkari pranayams.
1: Van egy ember, aki a sitali és a sitkari pranayamát kutatja, amikor a fogakkal és a nyelvekkel veszünk levegőt, és erről sok mindent le is írt.
0: So sitali pranayam is that you press the tongue towards the teeth and you exhale between the teeth. This is like a cobra also makes.
1: Sitali pranayam, amikor a nyelvet a fogakhoz nyomod, és a fogak között lélegzel ki, mint a kobra.
0: And sitkali is you turn the tongue back.
1: Sitkali pedig, amikor visszafordítod a nyelved.
0: And then you roll the tongue, make a pipe.
1: Föltekered a nyelved, egy követ csinálsz.
0: Yeah. It's not difficult. Everyone can roll the tongue like this.
1: Ez nem nehéz, mindenki föl tudja így tekerni a nyelvét.
0: When you're very thirsty and there's no water, you can quench your thirst through this pranayam.
1: Ha nagyon szomjas vagy és nincs vized, akkor ezzel a pranayammal csökkentheted a szomjúságot.
0: So every technique has its effect on the our whole our being.
1: Minden technikának megvan a hatása a teljes lényünkre.
0: One person said in some program, in yoga program, International Day, Vienna, in New Delhi. So person said, the Kundalini and chakra, these are not in yoga. It was after people created.
1: Valaki azt mondta a nemzetközi jóga napon új Delhiben, hogy a kundalini és a csakrák nem a jóga része, hanem ezt csak később találták ki.
0: Then next speaker, he explained.
1: A következő beszélő elmagyarázta.
0: Actually first was the chakras and kundalini.
1: Először a csakrák és a kundalini volt.
0: And he explained exactly.
1: És pontosan elmondta.
0: So sometimes people try to say, oh, kundalini and chakras was after.
1: Tehát néha az emberek azt mondják, hogy a kundalini és a csakrák később jöttek.
0: Secondly, they said Ayurveda is 5000 years.
1: És másodszorban azt mondták, hogy az Ayurveda 5000 éves.
0: And I told, I made the correction, I said, please make correction.
1: És aztán én azt mondtam,
0: correction,
1: hogy kérlek, javítsd ki.
0: You don't know how old is Vedas.
1: Te nem tudod, milyen idős
0: az Ayurveda, a Védák. Sorry.
1: Milyen idős az Ayurveda.
0: And when you don't know, then don't give the limitation of the years.
1: És ha nem tudod, akkor ne adj határokat években.

0: The whole world knows. And everyone knows how old is Ayurveda.
1: Az egész világ és mindenki tudja, hogy milyen régi az Ayurveda.
0: Ayurveda is that time in Satyuga, when the ocean was churning, and 14 valuable things came. They call 14 jewels. Jewels means like precious stones or the pearls.
1: Az Ayurveda a Szatya jugában keletkezett, amikor kiköpülték az óceánt, és följött a 14 értékes dolog, 14 drága kő, igaz gyöngy vagy ékszer.
0: And for the search for the nectar.
1: Amikor a nektárt keresték.
0: And finally the nectar came.
1: Végül följött a nektár.

0: So there was a dispute between Asuras and Devas.
1: Volt egy vita a dévek és az asurák között.
0: Asuras you may call in European way satanic.
1: Az asurákat európai módon hívhatod sátánikus erőknek is.
0: Or devils.
1: Vagy ördögöknek.
0: And devas the goddess.
1: Dévek pedig az istenségek.
0: So they were fighting. The fight was for the Svargaloka.
1: A Svargalokáért harcoltak.
0: The Svargaloka kingdom, Svargaloka is the one of the most beautiful and best place.
1: A Svargaloka az egyik legszebb és legjobb hely.
0: If you are very very old and you enter in the Svarga Yoga, you becomes 25 years.
1: Hogyha nagyon-nagyon öreg vagy és belépsz a Svargalokába, akkor 25 éves leszel.
0: So who don't want to go there?
1: Ki ne akarna oda menni?
0: And then the age doesn't change.
1: És aztán nem változik az életkorod.
0: Ever young.
1: Örökké fiatal vagy.
0: And so and so and so.
1: És így tovább.
0: Too much temptation is not good.
1: Túl sok kísértés nem jó.
0: And so also in Islam they said when you do this and this then you will come to the heaven or Svargaloka or paradise.
1: Az iszlámban is azt mondják, hogy ha ezt meg azt csinálsz, akkor eljutsz a mennyországba, a Svargalokába, a paradicsomba.
0: And when you come there as a man, immediately you get seven women or the girls, the virgins.
1: És hogyha férfi vagy és oda kerülsz, akkor rögtön kapsz 7 szűzlányt.
0: So is there so many virgin girls there waiting?
1: Annyi szűzlány vár ott.
0: Is there less men?
1: Kevesebb a férfi.
0: And who knows that you will get 7?
1: És ki tudja, hogy tényleg kapsz 7-et?
0: Maybe you get like this.
1: Lehet, hogy csak egyet kapsz.
0: Nothing.
1: Vagy semmit.
0: This 7 is some qualities.
1: Ez a 7 egy minőség.
0: But if you do good karma, good things.
1: Ha jó karmákat csinálsz, jó dolgokat.
0: Yeah. Because the suicide, to die with suicide, is one of the most terrible karma, a sin.
1: Ha öngyilkosságban halsz meg, ez az egyik legszörnyűbb karma, bűn.
0: God gave you this human body.
1: Isten adott neked egy ilyen emberi testet.
0: And this is very rare.
1: Nagyon ritka.
0: So don't kill your body.
1: Ne öld meg a tested.
0: So that soul will not come to the good lokas.
1: Ez a lélek nem kerül jó lókákra.
0: It will go to the lower life.
1: Hanem alsóbb rendű életformákba.
0: It will begin again from reptilians.
1: Újra kezdi a hüllőktől.
0: So never think to make suicide.
1: Soha ne gondolj arra, hogy öngyilkos leszel.
0: No, never do.
1: Soha ne tedd.
0: And if you do, it's a painful.
1: Ha megteszed, ez fájdalmas.
0: And then you come in the darkness.
1: És aztán a sötétségbe kerülsz.
0: It's not good procession.
1: Nem jó folyamat.
0: You will be suffering. You will be questioned many things.
1: Szenvedni fogsz.
0: Yamas.
1: És sok mindent kérdez tőled, Yama.
0: You broke the law.
1: Megtörted a törvényt.
0: The cosmic law.
1: A kozmikus törvényt.
0: So, the law of your country.
1: Az országod törvényét.
0: Doesn't matter who is who you are.
1: Mindegy, hogy ki vagy.
0: You have to follow, obey the law of your country.
1: Követned kell, engedelmeskedned kell az országod törvényének.
0: And not only you.
1: Nem csak te.
0: Anyone enters in your territory of your country.
1: Hanem mindenki, aki belép az országod területére.
0: Have to respect your law.
1: Tisztelnie kell a törvényeidet.
0: So these things is not good.
1: Ezek a dolgok nem jók.
0: To suicide or to kill someone.
1: Öngyilkosnak lenni vagy megölni valakit.
0: Both karma for you is very bad.
1: Számodra mindkét karma nagyon rossz.
0: So these two things one should not do. Kill others or kill thyself.
1: Ezt a két dolgot ne tedd, ne ölj meg másokat, se saját magad.
0: God have given a particular time. The time zone that on that border then you will die.
1: Isten adott egy bizonyos időt, egy időhatárt, és ennél a határnál kell meghalnod.
0: And everyone have to go with the same door.
1: És mindenkinek ugyanazon az ajtón kell átmennie.
0: If you are a Hindu or Jewish or Christians or Buddhist or Islam or any religion.
1: Akár hindu vagy zsidó, buddhista, keresztény, iszlám vagy akármilyen vallást követ.
0: And if you are religious or not religious.
1: Akár vallásos vagy akár nem.
0: If you believe in God or you don't believe.
1: Akár hiszel Istenben, akár nem.
0: At the end, there's only one door, and through this door you have to go.
1: A végén csak egy ajtó van, amin át kell menned.
0: And that door is a very famous, very beautiful door.
1: Ez egy nagyon híres, csodálatos ajtó.
0: But nobody want to go through that door.
1: De senki nem akar átmenni rajta.
0: It's a death.
1: A halál.
0: So this door means the death.
1: Ez az ajtó a halál.
0: Finally, everyone have to go through the death.
1: Végül mindenkinek át kell menni a halálon.
0: Raja, Rank, Fakir. These are three personalities.
1: Három fajta személyiség.
0: Raja, Rank, Fakir. Raja means king.
1: Raja, a király.
0: Rank means Raja, Rank. And rank is the normal people.
1: Rank a normális
0: or
1: emberek.
0: Or beggar.
1: Vagy koldusok.
0: And fakir. The fakir is a Urdu word what other one they call Sufi. Sufi. And so fakir means a saint.
1: A fakir egy urdu szó, olyan, mint a szufi, a fakir szentet jelent.
0: You can say priest.
1: Mondhatod, hogy pap.
0: You can say monk.
1: Szerzetes.
0: You can sadhu.
1: Sadhu.
0: Or you can say fakir.
1: Vagy mondhatod, hogy fakir.
0: And so then Holy Guruji, Mahaprabhuji wrote one nice fakiri bhajan.
1: Ezért Mahaprabhuji írt egy szép fakiri bhajant.
0: Fakiri. Yeah? You know these bhajans.
1: Ismeritek ezt a bhajant.
0: So, Raja, Rank, Fakir. King, beggar and saint.
1: Hát a király, a koldus és a szent.
0: I have to go through one door.
1: Át kell menniük egy ajtón.
0: One goes through that door riding with the elephant.
1: Az egyikük elefánt háton megy át az ajtón.
0: And one goes tie hand like this.
1: A másik így összekötözött kézzel.
0: And one goes with a free decision.
1: A harmadik pedig szabad döntéséből.
0: So saint, fakir, he have the free decisions.
1: A szentnek, a fakírnak a saját döntése.
0: Raja goes with his whole dignities.
1: A király a méltóságával együtt megy.
0: And other ones are the sinners. Who did the bad karmas?
1: A többiek, a bűnösök, akik rossz karmákat csináltak.
0: And the bad karma means killing.
1: A rossz karma azt jelenti, hogy ölt.
0: Killing physically, mentally, emotionally, socially, politically, economically, etc.
1: Fizikailag, mentálisan, pszichésen, gazdaságilag, politikailag.
0: So, there's one door, there's a death.
1: Egy ajtó van, a halál.
0: And then, where you will go, who will guide you further, that is your karma.
1: És hogy onnan, hová mész, ki fog tovább vezetni, ez a te karmád.
0: Therefore, to kill someone or kill thyself, both have very bad result.
1: Ezért megölni valakit, vagy megölni saját magad, mind a kettőnek nagyon rossz eredmény.
0: So never think of suicide.
1: Soha ne gondolj az öngyilkosságra.
0: And never think to kill someone.
1: És soha ne gondolj arra, hogy megölsz valakit.
0: That's called ahimsa.
1: Ezt hívják ahimsának.
0: Also ahimsa towards thyself.
1: Ahimsa saját magad iránt is.
0: Don't torture yourself.
1: Ne kínozd magad.
0: Through the different kind of drugs.
1: Különböző drogokkal.
0: Don't torture yourself with the laziness.
1: Lustasággal.
0: Anger, hate, jealous.
1: Haraggal, gyűlölettel, féltékenységgel, és így tovább.
0: So, the devas and asuras is within us.
1: A dévák és az asurák bennünk vannak.
0: They are all peacefully resting within us.
1: Mindannyian békésen pihennek bennünk.
0: But when that something happens, they wake up.
1: De ha történik valami, fölébrednek.
0: Anger wake up.
1: Fölébred a harag.
0: Hate.
1: A gyűlölet.
0: Jealous.
1: Féltékenység.
0: Kama, krodha, loba, moha. Oh God. One after other, the devil wakes up.
1: Egyik a másik után az ördögök fölébrednek.
0: Or devas. Kindness, humbleness, understanding, sweet words speaking, dharma, everything helping, etc.
1: Vagy fölébrednek a dévek, kedvesség, alázat, édes szavak, segítőkészség, dharma.
0: These are our vrittis within us.
1: Ezek a vrittik bennünk.
0: And the ocean is this, our existence.
1: Az óceán pedig a létezésünk.
0: Our consciousness.
1: A tudatunk.
0: And the spinal column or this kundalini is that snake.
1: A gerincoszlop, a kundalini az a kígyó.
0: And our spinal column is that like a mountain.
1: A gerincoszlop pedig a hegy.
0: So both qualities, our negative and positive quality, they are fighting, they are churning to gain something according to their taste, their interest.
1: Tehát a dévák és az asurák bennünk küzdenek, és ezzel köpülik ki az óceánt, hogy kapjanak valamit, ami az ő érdeklődésük körébe esik.
0: So churning is our mind. What we said, overthink.
1: A köpülés az elménk, amikor túl gondoljuk, átgondoljuk a dolgokat.
0: We said manan.
1: Azt mondjuk manan.
0: Manan means think over, think over, think over.
1: Ez azt jelenti, gondold át.
0: Research, research, research.
1: Kutasd, kutasd ki.
0: Within thyself you will get the result.
1: Saját magadban megkapod az eredményt.
0: So everything is within us. So that immortality, that nectar is within us.
1: Minden bennünk van, a halhatatlanság, a nektár bennünk van.
0: So there are so many qualities sitting in us.
1: Olyan sok fajta tulajdonság ül bennünk.
0: And it is said that you can hide towards anyone.
1: Azt mondják, elbújhatsz akárhová.
0: We can try to hide perfectly.
1: Elbújhatunk tökéletesen.
0: But your atma knows that you are doing.
1: De az átmát tudja, hogy megteszed.
0: You did.
1: Megtetted.
0: And God knows.

0: És Isten tudja.
1: So this our destiny, which will churn us many ages through different life.
0: A sorsunk köpül minket korszakokon keresztül különböző életekben.
1: Or liberation.
0: Vagy a felszabadulás.
1: Awakes the good qualities.
0: Fölébrednek a jó tulajdonságok.
1: So finally the nectar comes out.
0: Végül följön a nektár.
1: And that nectar means can wake up dead body into the life.
0: Ez a nektár azt jelenti, hogy egy halott test életre kelhet.
1: So all this forest is dying.
0: Ez az erdő haldoklik.
1: Drying.
0: Szárad.
1: And suddenly rain comes.
0: És hirtelen jön az eső.
1: It's a nectar. Again life is blossoming.
0: A nektár újra kivirul az élet.
1: So that nectar is with us too.
0: Ez a nektár velünk is van.
1: In our Bindu chakra.
0: A Bindu chakránkban.
1: So manan, nidhasyan, manan jo hai, think over.
0: Gondold át.
1: So finally, the Bhagavan Vishnu appears, brings that nectar.
0: Végül az Úr Vishnu megjelenik és elhozza a nektárt.
1: So Vishnu have to take another incarnation.
0: Vishnunak újra meg kell testesülnie.
1: Because one, the Vishnu becomes the turtle.
0: Először Vishnu teknős béka lesz.
1: And he goes under the ocean.
0: Lemegy az óceán aljára.
1: And then he is supporting that our spinal column.
0: Rajta támaszkodik a gerincoszlopunk.
1: And Brahma here in Brahmarandra is balancing.
0: És Brahma fönn a Brahmarandrán egyensúlyozza ki.
1: Then Vishnu have to take second incarnation same time.
0: És Vishnu ugyanakkor még egyszer inkarnálódik.
1: And that's called Dhanvantri. And Dhanvantri is the god of Ayurveda.
0: Ezt hívják Dhanvantrinak, aki az Ayurveda istene.
1: So Dhanvantri brought the Amrit Kalash.
0: Ő hozta az Amrit Kalast.
1: And so one day before Diwali.
0: Egy nappal Diwali előtt.
1: We worship Dhanvantri.
0: Dhanvantrit imádjuk.
1: That brought nectar.
0: Hogy elhozta a nektárt.
1: It's one day before the Diwali.
0: Ez egy nappal Diwali előtt van.
1: And that is such a season where all best nature offer us.
0: Ez abban az évszakban van, amikor a természet a legjobb dolgokat ajánlja nekünk.
1: All kind of fruits, grains, etc.
0: Mindenfajta gyümölcsöt, nuts, gabonákat és így tovább.
1: And so we worship on that day God Dhanvantri.
0: Azon a napon az Úr Dhanvantrit imádjuk.
1: And the emblem, the principle, the god, whatever you call, in the Ayurveda is the Dhanvantri.
0: Az embléma, az elv, az Isten, vagy akár, hogy hívod, az a Ayurvédában Dhanvantri.
1: Egy Bhagavan Vishnu.
0: Mint az Úr Vishnu.
1: And then further you know the whole story, Kumbhmela also was created because of this.
0: És aztán ismeritek az egész történetet, a Kumbhmela is ezért van.
1: And then again, you know one thing you should, the Vishnu comes once. And then his duty is finished.
0: És aztán Vishnu egyszer eljön, és aztán letudta a kötelességét.
1: And that's why in the 14th chapter Bhagavad Gita Krishna said the time to time yuga yuga every yuga I incarnate.
0: Ezért a Bhagavad Gita 14. fejezetében Krishna azt mondja, hogy
1: so now he came as a Dhanvantri.
0: Minden yugában inkarnálódok. Most eljött mint Dhanvantri.
1: And the devas took it, asuras take it, and they took it and ran away.
0: Az asurák megfogták és elhagyták.
1: Sorry, boh. They took it too quickly away.
0: Túl gyorsan elvitték.
1: So that was, you know, the legend, the stories in which places the nectar fall. And there's a Kumbh Mela.
0: Aztán van a legenda, a történetek, hogy hol estek le a nektár cseppek, és ott van a Kumbh Mela.
1: But still fighting.
0: De még mindig küzdenek.
1: Devas want to have all.
0: A dévák az összeset akarják.
1: This is also selfish.
0: Ez is önző.
1: In some way the Rakshasas also right.
0: Bizonyos értelemben a rakshasáknak is joguk van
1: But
0: hozzá.
1: They don't want to give Rakshasas because we don't want to have any more Rakshasas.
0: De nem akarnak a rakshasáknak adni, mivel nem akarjuk, hogy legyenek rakshasák.
1: So they also want to have a nectar.
0: Ők is akarnak nektár.
1: Big fight.
0: Nagy harc.
1: So again, it was everything against the dharma.
0: Tehát megint minden a dharma ellen történik.
1: So again Vishnu incarnated.
0: Vishnu újra megtestesült.
1: This time he incarnates as a woman.
0: Most női alakban.
1: So many times women can do the best work.
0: Sokszor a nők tudják a legjobb munkát
1: végezni. But you cannot solve, they can solve it.
0: Amit nem tudsz megoldani, ők megoldják.
1: So if the husband will follow the husband will be happy.
0: Ha a férj követi a feleséget, akkor boldog lesz.
1: But the ego of the husband doesn't let allowed to follow his wife.
0: De a férje gúja nem engedi, hogy kövesse.
1: But finally he have to give in hand of the wife.
0: De végül a felesége kezébe kell adnia.
1: She's a Lakshmi.
0: Ő Lakshmi.
1: But there are again two qualities again.
0: De megint kétfajta tulajdonság
1: in the women's.
0: A nőkben.
1: So that I don't want to tell now.
0: De ezt most nem akadom elmondani.
1: Yes, that sometime, because there's also qualities.
0: Itt is vannak tulajdonságok.
1: As in the men, different qualities in women.
0: Ahogy vannak különböző férfiak, úgy vannak különböző fajta nők.
1: But the best one we call is a Lakshmi.
0: De a legjobbat Lakshminak hívjuk.
1: She's like a Lakshmi.
0: Azt mondjuk, ő olyan, mint Lakshmi.
1: She's like a Saraswati.
0: Olyan, mint Saraswati.
1: She's like a light.
0: Olyan, mint a fény.
1: She's like a Ganga.
0: Olyan, mint a Ganga.
1: She's like a divine mother.
0: Olyan, mint az isteni anya.
1: She has many, many, many, many divine qualities.
0: Rengeteg isteni tulajdonsága
1: But
0: van.
1: At the same time, she's a ghost.
0: De ugyanakkor egy szellem.
1: She's this. And even I don't dare to repeat these names.
0: Még a neveit sem merem elmondani.
1: Because then my heart is going like this.
0: Mert akkor így remeg a szívem.
1: And they are all sleeping inside.
0: Mindannyian alszanak belül.
1: In all of us.
0: Mindannyiunkban.
1: You will find nowhere. Don't search outside.
0: Nem találod meg sehol, ne kívül
1: keresd. Search within thyself.
0: Keresd saját magadban.
1: A Sufi saint said, fakir.
0: Egy Sufi szent, egy fakir azt mondta.
1: Mokku kahan tu dunde bande, main to tere paas mein. Oh my friend, what you are searching me outside?
0: Ó, barátom, miért keresel engem kívül?
1: I am within you.
0: Benned vagyok.
1: Mokku kahan tu dunde bande, main to tere paas mein, I am with you.
0: Veled vagyok.
1: Seher se bar kutiya hamari, my hut is outside of the city.
0: A kunyhóm a városon kívül van.
1: Dera mera swas mein, but my residence is in your breath.
0: De a lakhelyem a légzésed.
1: Ascending and descending breath.
0: Az emelkedő és süllyedő légzés.
1: Khojoge to abhi milunga. If you will search me, I will meet you immediately.
0: Ha megkeresel, azonnal találkozunk.
1: Palbhar ki talas mein, within one second.
0: Egy másodpercen belül.
1: You will see me.
0: Megtalálsz.
1: But how you will search me, that is a technique.
0: De hogyan keresel engem, erre van a technika.
1: And there is called complete surrender.
0: Ez a tökéletes átadás.
1: Unconditional.
0: Feltétel nélkül.
1: That devotion.
0: Ez az odaadás.
1: You will get it.
0: És akkor megkapod.
1: Mokku kahan tu dunde bande, main to tere paas mein. Khojega to abhi milunga, pal bhar ki talash mein. शहर से बाहर कुटिया हमारी और डेरा मेरा श्वास में सो दिस आर सो गुड भजन्स
0: ऐसा कोई आयु भजनो
1: दे गेव अस द की
0: ओदा अज्ञा का कुलचोट
1: नाउ इफ यू कैन ओपन द लॉक यू कैन

0: Open it.
1: Ha ki tudod nyitni a lakatot, akkor kinyitottad.
0: But be careful, there are two locks.
1: De vigyázz, két lakat van.
0: One is the devil's and one is the devas.
1: Az egyik az ördögök, a másik a dévek felé.
0: And these two locks, two doors are the two parts of the heart.
1: Ez a két lakat, a két ajtó, a szív két része.
0: Yes. This both awakes here.
1: Mind a kettő itt ébred föl.
0: Or in two hemisphere.
1: Vagy a két agyféltek.
0: So everything is divided in within us.
1: Minden bennünk van eloszlatva.
0: So Vishnu again came. You will say that Swamiji forgets and he's going on another path. Tehát I'm not going another path. Vishnu. I'm just looking security everything and then walking on the same road.
1: Vishnu újra eljött. Azt mondjátok, hogy Swamiji elfelejtette és eltért a témától, de nem tértem el, csak körbenéztem, hogy biztonságos-e, és ugyanazon az úton mentem tovább.
0: So Bhagavan Vishnu knows in which situation how to act.
1: Az Úr Vishnu tudja, hogy milyen helyzetben hogyan kell cselekednie.
0: That's it. So this was the two rakshasas and devas.
1: Tehát ketten voltak, a rakshasák és a dévák.
0: Of course, the women don't have such a game.
1: A nőknél nincsenek ilyen játékok.
0: The women, they said, how stupid these men are.
1: A nők azt mondják, hogy ó, ezek a férfiak milyen hülyék.
0: That's why the jail is full of the men.
1: Ezért vannak a börtön férfiakkal tele.
0: Less women.
1: És kevesebb a nő.
0: Because women have already the jail.
1: Mert a nőknek már megvan a börtönük.
0: The household.
1: A háztartás.
0: She is prisoned by husband.
1: Őket a férj börtönzi.
0: Even she is working outside.
1: Még ha dolgozik is kint.
0: And when she comes at home after work.
1: Amikor munka után hazaér.
0: Children say, mommy, mother, eating.
1: A gyerekek azt mondják, hogy anya, anya.
0: And husband comes from work and he said, you didn't prepare food.
1: És hazajön a férj és azt mondja, hogy nem főztél vacsorát.
0: If there will be no woman in this world, you know how it will look the world?
1: Ha nem lennének nők a világon, tudod, hogy hogy néz neki?
0: So, but without men, the world will be dark.
1: De férfiak nélkül a világ sötét lenne.
0: So both are inside, day and night, day and night.
1: Mind a kettő ott van, az éjszaka és a nappal.
0: Day and night, don't fight, all right, let be.
1: Éjjel-nappal ne harcolj, minden rendben van.
0: Have a good night.
1: Okay. Jó éjszakát.
0: So, Bhagavan Vishnu thought, if I come as a man,
1: az Úr Vishnu azt gondolta, ha férfiként jövök el,
0: there will be again third war.
1: Akkor kitör a harmadik háború.
0: So he came as a very beautiful woman.
1: Úgyhogy eljött, mint egy csodálatos nő.
0: Every woman is a very beautiful woman.
1: Minden nő gyönyörű.
0: Only men should have a good eyes to see the heart of that person.
1: Csak a férfiaknak kell, hogy jó szeme legyen, hogy meglássa a szívét.
0: That beauty is within.
1: A szépség belül van.
0: Not with makeup.
1: Nem a smink.
0: The reality is behind the makeup.
1: A valóság a smink mögött van.
0: That's why it's called Malavikshepa and Avarana. So women are behind the avaran, behind the curtain.
1: A nők az avarana, a függöny mögött vannak.
0: Their beauty, their kindness, their good qualities is behind that one.
1: A szépségük, a kedvességük, a jó tulajdonságaik ezek mögött vannak.
0: Upanishad said the first god is mother.
1: Az Upanishadok azt mondják, az első Isten az anya.
0: Anyhow. So Vishnu Bhagavan appeared as a Mohani. Her name was Mohani. And Mohani means very attractive.
1: Az Úr Vishnu Mohani néven jelent meg. Mohani pedig azt jelenti, nagyon vonzó.
0: So attractive, so beautiful, and so divine, so goddess.
1: Olyan szép, olyan vonzó, olyan isteni.

0: all kinds of the best qualities.
1: Mindenfajta a legjobb tulajdonságai
0: vannak. Of course, it was a Vishnu.
1: Természetesen ő volt Vishnu.
0: And he came, Mohani came, and she took the kalash, Amrit kalash.
1: Mohani jött és elvette az Amrit kalash.
0: Don't fight.
1: Ne küzdjetek.
0: I will give you everybody.
1: Mindenkinek adok.
0: And before she came and she was dancing.
1: És mielőtt eljött volna, táncolt.
0: The Vishnu was dancing.
1: Vishnu táncolt.
0: Always Vishnu is dancing.
1: Vishnu mindig táncol.
0: Because he learned from Shiva.
1: Mert Shivától tanulta.
0: So he was so good dancing.
1: Olyan jól táncolt.
0: So Rakshasas was hypnotized.
1: A Rakshasakat hipnotizálta.
0: And Deva was also smiling.
1: A dévák is mosolyogtak.
0: And then she took easily the nectar in pot in the hand.
1: És akkor könnyedén.
0: Even they didn't realize that pot is in her hand.
1: Könnyedén elvette a nektáros edényt, még azt se vették észre, hogy az ő kezében van az edény.
0: And always Vishnu do some Maya.
1: Vishnu mindig valami máját csinál.
0: Maya means illusion.
1: Maya illúziót.
0: Maya means ignorance.
1: Tudatlanságot.
0: So everybody in the ignorance.
1: Mindenki tudatlanságban van.
0: So in one part, beautiful colors, Vishnu created between wall inside.
1: Tehát egy edény, egy nagyszerű kalas, és Vishnu egy falat emelt középre.
0: In
1: 1975-ben
0: the first thermos was manufactured.
1: Legyártották az első termoszt.
0: So that people had a happily bought a thermos which have two parts inside.
1: És akkor az emberek boldogan megvették a termoszt, aminek két része
0: volt. And one side was coffee.
1: Az egyik oldalon
0: volt a kávé. And other side was the tea.
1: Másik oldalon tea.
0: Husband wanted to have coffee.
1: A férj teát akar.
0: And wife wanted to have tea.
1: A feleség teát.
0: And they press one button.
1: Megnyomnak egy gombot.
0: From same thermos comes coffee.
1: Ugyanabból a termoszból jön a
0: And from
1: kávé,
0: same comes the tea.
1: És ugyanonnan jön a tea.
0: This was very known. Do you remember someone?
1: Ez nagyon híres
0: Double
1: volt. A dupla termosz. Emlékeztek rá?
0: So it was, naturally. There was also double cassette playing, no?
1: És volt a kazettás magnó két kazettával.
0: I have memory still a little bit, I'm not so...
1: Még vannak emlékeim.
0: So what I'm telling is not a story only, a reality.
1: Tehát amit mondok, az nem csak egy történet, hanem valóság.
0: So there was two more, but that I'm not going to tell you.
1: Volt még két dolog, de azt nem mondom el.
0: Otherwise, the lecture will become very... And you say, Swamiji, vegy prana.
1: Mert különben az előadás elmegy másfelé, és azt mondjátok,
0: Swamiji, vegy prana. But I am bringing prana for you.
1: De pránát hozok nektek.
0: To explain that.
1: Hogy elmagyarázom.
0: So, said, she said, Mohani said, Devas, stand here.
1: Tehát Mohani azt mondta,
0: and Asura is here.
1: Dévák, álljatok egy oldalra, Asurák a másik oldalra, és ne harcoljatok.
0: And keep in your hand cups.
1: Tartsatok egy bögrét a kezetekben.
0: So everybody had a cup in their hand.
1: Mindenkinek volt egy bögre
0: a kezében. And now Mohani is dancing.
1: Mohani pedig táncolt.
0: And so Mohani, she's manipulating.
1: Mohani manipulált.
0: That's is Mohani manipulated. So, then she was dancing, coming, and she's going to the Rakshasas.
1: Tehát jött táncolva, és oda ment a Rakshasakhoz.
0: And she poured that kalash Amrit out.
1: És kiöntötte az Amritot a kalasból.
0: And the Rakshasas takes this.
1: Rakshasak
0: and she puts
1: fogadták.
0: Inside nectar, they think nectar.
1: És öntött bele nektárt, azt gondolták, hogy nektár volt, és megitták.
0: What is that?
1: Mi volt az?
0: Vodka.
1: Vodka.
0: Anucska. Gde moj vodka?
1: Anucska, hol a vodkám?
0: Lass es dann sein. No? And they become, they see one Mohani in many, many forms.
1: És akkor egy Mohanit sok-sok formában láttak.
0: Wherever they look, they see only Mohani.
1: Akármerre láttak, csak Mohanit látták.
0: And then goes to the Devas and get also from the same pot in the cup giving to the devas.
1: És aztán ugyanabból az edényből adta

0: Tingrong.
1: Az egyik asud azt gondolta, hogy valami rosszul van.
0: In this...
1: A lencsék között van egy fekete.
0: So he, the Rakshasa, went behind Mohani, and where she was giving to the Devas, he also kept his hand like this, and Mohani put the nectar in the cup of the Rakshasa, and he drank quickly.
1: Ez az Asura elment Mohani mögé, és amelyik irányból a dévák álltak, abból az irányból tartotta oda a bögréjét, és Mohani neki is nektárt töltött, és ez a rákszasza megitta gyorsan.
0: And Vishnu realized Mohani.
1: Vishnu Mohani rájött.
0: Ah, this was a rákszasza.
1: Ó, ez egy rákszasza volt.
0: Again my story, my game will not be successful.
1: Megint a történetem, a játékom nem lett sikeres.
0: So ask the Vishnu how many times he lost the game.
1: Kérdezd meg Vishnut, hányszor veszítette el a játékot.
0: Then Shiva comes and then he manages everything.
1: És aztán jön Shiva és elrendez mindent.
0: So, Mohani changed her form again into the Vishnu.
1: Mohani újra visszaváltozott Vishnuvá.
0: And took the Sudarshan Chakra to kill that Rakshasa.
1: És fogta a Sudarshan Chakrát, hogy megölje ezt a Rakshasát.
0: But that Rakshasa said,
1: de ez a Rakshasa azt mondta,
0: O tricky Vishnu,
1: O trükkös Vishnu,
0: now your Sudarshana cannot do anything.
1: A Sudarshanod most nem tehet semmit.
0: It is in my navel already.
1: Már a köldökömben van.
0: That nectar.
1: Ez a nektár.
0: Anything you can cut me in pieces.
1: Fölvághatsz darabokra.
0: But I will not die.
1: De nem halok meg.
0: So the head went away. That became Rahu.
1: A fejét levágta, és ez lett Rahu.
0: And the trunk of the body became Ketu.
1: A törzse pedig Ketu.
0: And now if you know something about astrology,
1: és ha tudsz valamit az asztrológiáról,
0: from this all constellations,
1: a konstellációkról,
0: then there are two, is Rahu and Ketu.
1: Akkor van Rahu és Ketu.
0: Then Sunny and Shukra. When these four comes together on your constellation,
1: amikor ez a négy dolog a konstellációdban egybekerül,
0: according to the astrology,
1: az asztrológia alapján,
0: you will be in many troubles or you will be dying.
1: Akkor sok bajod lesz, vagy meghalsz.
0: So this I'm not going to that way.
1: Nem megyünk el erre.
0: Rahu is our friend, Ketu is our friend. When they come, we give them also prasad, we give them a real prasad.
1: Rahu és Ketu a barátaink, hogyha eljönnek, akkor ők is kapnak prasádot, igazi prasádot.
0: So it is said, Jadu Jantar, Mahaprabhuji said, if you are positive and good, nothing happens to you.
1: Mahaprabhuji azt mondja, hogy ha pozitív és jó vagy, akkor semmi nem történhet veled.
0: And so the Vishnu of the Rahu said,
1: Rahu azt mondta,
0: Vishnu, whenever you want to do something good things,
1: Vishnu, amikor valami jó dolgot akarsz csinálni,
0: I will come and destroy it.
1: Én jövök és elpusztítom.
0: And so happens.
1: És így történik.
0: Every kumbhmela I'm telling, but nobody listening to me.
1: Minden kumbhmelán elmondom, de senki nem hallgat rám.
0: When there are million of sadhus, saints,
1: amikor több millió sadhu
0: van ott, why tragedy happens every in Kumbhmela.
1: Miért történik tragédia minden Kumbhmelán?
0: I told them it's Rahu.
1: Elmondtam nekik, ez Rahu.
0: They should make a Rahu temple.
1: Csináljanak egy Rahu templomot.
0: And also in beginning of the Kumbhmela, also make the puja for the Rahu.
1: És a Kumbhmela elején végezzenek pujját Rahunak is.
0: It will not happen anymore.
1: És akkor nem fog megtörténni.
0: Because he also asked for his right.
1: Mert ő is a jogát kéri.
0: So my dear,
1: kedveseim,
0: this was that story in Satyuga.
1: Ez a történet a Satyugában.
0: So Amrit
1: történt.
0: Means the Ayurveda.
1: Az Amrit az a Ayurveda.
0: So that Yuga was how many million years?
1: Ez a Yuga hány millió évvel
0: ezelőtt? So Satyuga, Dvapar Yuga, Treta Yuga, and Kali Yuga. Csár Yugas.
1: Négy Yuga.
0: How can they say it, the Ayurveda is 4,000 years old?
1: Hogy mondhatják, hogy az a

0: Would be the 4000 éves.
1: Make correction.
0: Javítsd ki.
1: And write letter to the Ayurveda Ayushu.
0: Írj levelet az Ayushnak.
1: Yes. And similarly they said another thing is also so many years old.
0: És másod is azt mondják, hogy ennyi meg annyi éves.
1: So I said, okay, if you don't believe the Satyuga, then when God Rama and Lakshman went to Sri Lanka, and Lakshman got the arrow and he died.
0: És azt mondom akkor, hogy ha nem hiszel a Szatyajugában, a Rámájánában, amikor Ráma és Lakshman elment Sri Lankára, és Lakshman eltalálták nyíllal és meghalt.
1: And thanks to Hanumanji, he flew immediately to the Himalaya, and within this half night, he brought the, what he brought? Sanjivani.
0: És hála Hanumannak, hogy elrepült a Himalájába, és egy fél éjszak alatt meghozta a Sanjivani.
1: The herbs.
0: Gyógynövényeket.
1: And this is Ayurveda herbs.
0: Ezek Ayurveda gyógynövények.
1: So when was the God Rama? 10,000 years.
0: Az Úr Ráma 10,000 évvel ezelőtt.
1: So how can you make it on only the 5,000 years?
0: Akkor hogy mondhatod, hogy csak 5,000 éves?
1: So we have to make a correction.
0: Ki kell javítanunk.
1: We have evidence.
0: Bizonyítékunk van.
1: Why not?
0: Miért ne?
1: So now this is in us. This nectar.
0: Bennünk van ez a nektár.
1: Through our kriya, what we are learning.
0: A kriák által, amit tanulunk.
1: Our chakra vedans.
0: A chakra vedanok.
1: And our bindu and prana.
0: A bindu és a prana által.
1: So this is the science of the yoga.
0: Ez a yoga tudománya.
1: And it's blessing of Alakpuriji.
0: Alakpuriji áldása.
1: Given to Mahaprabhuji, Devapuriji.
0: Amit Mahaprabhuji-nak adott, Guruji-nak.
1: And Guruji gave to all of us.
0: És Guruji mindannyiunknak odaadta.
1: Equally to you and to me.
0: Egyenlően nektek és nekem.
1: You are lazy.
0: Ti lusták
1: vagytok. You are sitting.
0: Ültök.
1: And you gave me duty to talk.
0: És azt a feladatot adjátok,
1: so
0: hogy beszéljek.
1: So I'm doing seva.
0: Úgyhogy szévát végzek.
1: So, there was many sign when I went to the Alakpuriji's kingdom.
0: Sok jel volt, amikor elmentem Alakpuriji királyságába.
1: And yes, that kingdom is our kingdom.
0: Ez a királyság a mi királyságunk.
1: And the Alakpuriji showed me the path.
0: Alakpuriji megmutatta nekem az utat.
1: From that Vasudhara. Then he showed me, I told you to many, it's like a very thin, big, long, long plastic. It means like a Milky Road.
0: A Vasudhárától ezt többeteknek elmondtam, olyan, mint egy vékony, hosszú műanyag, mint egy teljes út.
1: I was alone, suddenly, all were with me, here and there.
0: Mindannyian veletek, velem voltatok itt és ott,
1: and
0: de egyedül voltam.
1: I had to walk through these stones.
0: És ezeken a köveken mentem fölle.
1: And I look up, and that was connecting to me.
0: Felnéztem, és ez csatlakozott hozzám.
1: This is a reality. I'm not making a story.
0: Ez valóság, nem kitalálok történeteket.
1: So Alakpuriji show me again this path to the Brahman.
0: Alakpuriji újra megmutatta nekem az utat a Brahmanhoz.
1: But my story is different.
0: De az én történetem más.
1: I will tell Alakpuriji.
0: Elmondom Alakpuriji.
1: I will go on this path.
0: Majd elmegyek ezen az úton.
1: But not alone.
0: De nem egyedül.
1: All my bhaktas go with.
0: Az összes bhaktám velem jön.
1: This is a condition.
0: Ez a feltétel.
1: Okay? So now I have to deal with Alakpuriji.
0: Úgyhogy most Alakpuriji-val kell elrendezni.
1: Do you agree?
0: Egyetértetek?
1: You got the protocol? Okay. So the prana, all is a play of the pranas.
0: Minden a pránák játéka.
1: These pranas will lead us till Brahmaloka.
0: Ezek a pránák vezetnek a Brahmalókába.
1: And Brahmaloka is a prana.
0: És a Brahmalóka a prána.
1: So pure energy.
0: Tiszta, tiszta energia.
1: So the space, light, sound and prana.
0: A tér, a fény, a hang és a prána.
1: We are there.
0: Mi ott vagyunk.
1: So just do your best what you can practice.
0: Csak tedd meg a tűlettel lehető legjobbat, gyakorolj.
1: But if you have one negative thought towards me.
0: De ha van felém egy negatív gondolatod,
1: is not towards me.
0: Az nem ellenem
1: van. It's Alakpuriji seed.
0: Hanem Alakpuriji ellen.
1: So, it goes through that.
0: Ezen megy keresztül.
1: I'm only a media.
0: Én csak a közvetítő vagyok.
1: That's it. So prana. The prana. You see? Each and every leaf stopped.
0: Látjátok, minden fa levél megállt.
1: Yes.
0: Hallgatják, mit mond Swamiji.
1: Who stopped these leaves?
0: Ki állította meg a leveleket? Alakpuriji.
1: Not me.
0: Nem én.
1: But it will come.
0: De majd eljön.
1: So it means you are all sitting under the dharma. Dharma vriksa.
0: Ti mind a dharma vriksa alatt ültök.
1: This dharma tree.
0: A dharma fája.
1: Because you are all full of the dharma.
0: Mert mindannyian tele vagytok dharmával.
1: So, delete, kick out, you are all asuri shaktis.
0: Töröld el, rúgd ki az összes asuri
1: shaktis. Kam, krodh, mad, lobh, moha, ahankaras, rag and dvesha, all out.
0: Ezt mind töröld el.
1: And be happy.
0: És légy boldog.
1: Don't worry.
0: Ne aggódj.
1: Téri Satguru Rake Laj Chinta Matka.

0: Ipna Ramba Guana Kiche, Srisi Alak Puriji Madeva Kiche, Simara Krishna Bhagwana Kiche, Vishva Guru Mamandaleshwa Paramhan Swami Maishwarananji Gurudeva Kiche, Satsanatan Dharma Kiche, Achkyananda Kiche, Sabarishi Muni Mahatma Kiche, Mata Pita Gurudeva Kiche. Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, kedves testvéreim.
0: Here in the hall of VEP and around the world.
1: VEP-i teremben és mindenhol a világon.
0: Swamiji gave me the occasion to speak some words to you on this wonderful morning.
1: Swamiji lehetőséget adott nekem, hogy néhány szót szóljak ezen a szép reggelen.
0: I will speak first about Guru Purnima. And afterwards about a book which I was writing.
1: Először a Guru Purnimáról beszélek, aztán egy könyvről, amelyet írtam.
0: Brahmanandam paramasukadam kevalam gyanamuratim dvandaditam gakanasadrasyam tasmasyadilakshyam ekam

0: Manaki cha Vishwaguru Mamandaleshwa Paramhanswa Mimaishwaranandji Gurudeva ki cha. Dear brothers and sisters, yesterday and also on Thursday, we had the big blessing to witness the Guru Purnima Satsang and the Darshan of Swamiji.
1: Tegnap és már csütörtökön is abban a nagy áldásban részesültünk, hogy Swamiji Guru Purnima Satsangján lehettünk.
0: This celebration was also through the presence of our Pandit, very traditional and very beautiful, and touched our heart.
1: És a mi panditunk jelenlétének köszönhetően nagyon hagyományos módon zajlott le ez az ünnepség, és nagyon megérintette a szívünket.
0: And yesterday the whole day I was thinking on the word Guru Purnima.
1: Tegnap egész nap ezen a kifejezésen gondolkodtam, hogy Guru Purnima.
0: Everybody of you knows what means Guru and what means Ru.
1: Mindannyian tudjátok, mit jelent a Gu és a Ru.
0: Darkness and light.
1: Sötétség és fény.
0: But the question is, what is the light?
1: De a kérdés az, mi a fény?
0: We have to have a clear vision of what is the light.
1: Világosan látnunk kell azt, hogy mi a fény.
0: If we don't have an aim, we are not able to reach this aim.
1: Hogyha nincsen világos célunk, akkor nem vagyunk képesek elérni a célt.
0: We have to imagine this aim. We have to focus on the aim. This is like we can reach our aims.
1: Magunk elé kell képzeljük azt a célt és fókuszálni rá, hogy elbírjuk érni.
0: If you want to go on a high mountain, you have to prepare yourself.
1: Hogyha föl akarsz mászni egy magas hegyre, föl kell készülni.
0: And you have to focus on the top of the mountain which you want to reach.
1: És fókuszálnod kell a hegycsúcsra, amit el akarsz érni.
0: You cannot jump from the base, from zero, on 3600 meters in one step.
1: Nem lehet a hegy aljától, a nulla szintől fölugrani 3000 méterre.
0: This Hanuman can do.
1: Ezt Hanuman meg.
0: But we are not Hanuman. Maybe you will become Hanuman, but at the present we have some people who have the name Hanuman.
1: Lehet, hogy közületek valaki Hanuman lesz, de manapság csak az a helyzet, hogy némelyiteknek a neve Hanuman.
0: So how do we reach the top of the mountain? How?
1: Hogyan érjük el a hegycsúcsot?
0: What do you think?
1: Mit gondoltok?
0: How? Step by step. Very good, very good, very important.
1: Nagyon fontos.
0: So by and when you are going

0: going step by step. What are you thinking?
1: Mikor lépésenként haladsz, mire gondolsz?
0: Yeah, very good. The next step.
1: A következő that's very right. Lépésre gondolsz.
0: Because if you focus only on the end of on the aim, you will miss the path. And the path is an important thing.
1: Mert hogyha csak a végcélra gondolsz, akkor ne, akkor az útra, ami maga is fontos, nem tudsz figyelni.
0: And the aim in this life is as given up to come to the light, to the self-realization.
1: És ennek az életnek a célja az, hogy eljussunk az önmegvalósítás fényébe.
0: So most important is to focus on this aim. Then you are able to go step by step.
1: Nagyon fontos, hogy a célra fókuszálj, akkor tudsz lépésenként haladni.
0: With courage and energy.
1: Légy bátor és energikus.
0: And if you have the divine blessing, you will succeed some steps.
1: Hogyha megvan neked az isteni áldás, akkor néhány lépés meg tudsz tenni.
0: Without expectation.
1: Elvárások nélkül.
0: So I think don't expect that in this life you will realize God, it can be, but don't expect it.
1: Azt javaslom, hogy ne várd el, hogy ebben az életben eléred. Lehet, hogy úgy történik, de ne várd el.
0: We have to go only step by step and put all our energy inside.
1: Csak lépésenként kell haladni, és minden energiánkat beléptetni.
0: So what means this Purnam? You all know this wonderful mantra. Om Purnamadam, Purnamidam, sing with me. Om Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnamevavashishyate.
1: Mit jelent a Purnima?
0: Om Shanti, Shanti, Shanti. So the completeness is complete. Whatever is taken out of the completeness is also complete.
1: A teljesség az teljes. Ha bármit kiveszel a teljességből, az is teljes.
0: But what does it mean?
1: Mit jelent ez?
0: It means that the divinity of the God is also inside of us.
1: Ez azt jelenti, hogy Isten isteni minősége bennünk is megvan.
0: And this means the Purnam.
1: Ez a Purnam jelentése.
0: But again, this is a big word.
1: De ez nagy munka.
0: And what are the steps to reach this?
1: Milyen lépésekkel lehet elérni?
0: Well, Swamiji gives us a lot of tools.
1: Swamiji sok eszközt ad nekünk ehhez.
0: To go the steps.
1: Hogy haladjunk a lépcsőn.
0: Very clearly. But what is most important is that you know what is your present situation.
1: Ám a legfontosabb, hogy tudd a jelen helyzetet.
0: And what is the next step which you have to achieve.
1: És mi a következő lépés, amit el kell érni?
0: You know exactly if you want to go quickly up the steps, you will fall down.
1: Tudod, hogyha túl gyorsan haladsz a lépcsőn, akkor elesel.
0: Because you are still not able to reach the third step above the first step.
1: Mert az első lépcsőről nem tudsz a harmadikra jutni.
0: So first of all, we have to find our present situation.
1: Tehát először tudnunk kell a jelen helyzetünket.
0: With clarity.
1: Világosan.
0: A clarity means that like we do in self-inquiry meditation, that you know exactly what is the status of yourself.
1: Ahogy az önvizsgálat meditációnkban van, tudnunk kell, hogy mi a jelen helyzetünk.
0: It's good if you take a piece of paper.
1: Jó, ha veszel egy papírlapot.
0: And you write on the left side, what are your weakness?
1: Bal oldalra fölírod a gyengeségeidet.
0: But don't show this paper to your friend.
1: De nem mutasd meg a barátodnak sem.
0: It's your personal, very intim documentation.
1: Személyes, intim dokumentáció.
0: And so let's say you are jealous,
1: például
0: angry.
1: Féltékeny
0: so vagyok. You write this down, not too many, vagy at bűnös. Once.
1: Leírj.
0: Only one step.
1: Ne írjál le túl sokat, egyszerre csak egyet.
0: And on the other side you write the opposite.
1: A másikra az ellentétet.
0: Let's say angry, what is the opposite?
1: Mi a dühösség ellentéte?
0: Angry, what is the opposite of angry actually? Peaceful.
1: Békés.
0: And opposite

0: Is it of jealousy?
1: Sopértékenység ellentéte?
0: Love, no?
1: A szeretet. I would say.
0: No?
1: Nem.
0: Anyhow, this is your personal diary. Yes?
1: Ez egy személyes szótára mindenkinek.
0: And this is not easy. Even the first step is not easy. Believe me this.
1: Még az első lépés se könnyű, hidd el.
0: I took 6 months ago one sankalpa. So you have to take this step as a sankalpa. This is very important.
1: 6 hónappal ezelőtt hoztam egy sankalpát. Ezt a lépést, mint egy sankalpát hoz meg, nagyon fontos.
0: So I took 6 months ago, or even longer, I took the sankalpa. I want only to speak full of love, liebevoll, ich weiß nicht. Yes, full of love.
1: 6 hónappal ezelőtt, vagy már kicsit régebben.
0: So no
1: hoztam.
0: Anger, no nothing, just like the ocean, peaceful. Shanti, no, my name is Shanti.
1: Hoztam azt a sankalpát, hogy mindig csak szeretetteljesen beszéljek a nevemnek, a Shantinak megfelelően.
0: I must tell you that till now I'm not satisfied.
1: El kell mondjam, hogy mostanáig még nem értem el.
0: Still I have not realized Shanti.
1: Még nem valósítottam
0: so,
1: meg a Shanti.
0: But the thing is, when you make a sankalpa, then you, in the same time, when you make it seriously, you know, every day you have to think on this sankalpa. It should be inside of you and to reach it.
1: De hogyha sankalpát hozol, az a nagyon fontos, hogy minden nap gondolj arra, hogy ezt érd el.
0: And every time I miss this sankalpa,
1: mindig amikor elmulasztottam,
0: I say to myself, Shanti, again.
1: Azt mondtam magamnak,
0: again,
1: Shanti,
0: not Shanti.
1: Már megint
0: what
1: nem vagy,
0: is this?
1: Nem vagy Shanti. Miért?
0: But you know, with the time, you change with the time.
1: De az idő lassacskán meghozza a változást.
0: Maybe before you were shouting every day.
1: Lehet korábban minden nap kiabáltál.
0: And after a while you shout only once a week.
1: És lehet, hogy egy idő után már csak hetente.
0: And once a month and like this, you know.
1: Vagy havonta egyszer.
0: In the sport it is the same. When you are a light athletic, yes, and you make the jumping over the this oh. one. Yes, you jump over. It's part of the light athletic. The high spring? No, high jump. You know what I mean?
1: Ez ugyanaz, mint
0: okay.
1: A magas ugrás az atlétikában.
0: You will not start by 1.70 meters, no?
1: Nem,
0: will you?
1: Nem, okay.
0: So you will start maybe by 1 meter or 50 centimeters. Doesn't matter.
1: Vagy akár 50 centimeter.
0: And if often the wie heißt denn ein Stab?
1: Yes,
0: stick. And if the stick is falling down on 1 meter again and again, you have to try again and again till the stick is. Remains untouched.
1: És mikor a léc leesik, újra és újra kell próbáld, hogy
0: and if this is the case several times,
1: és hogyha ez sokszor megtörtént,
0: let's say in an aspect of you for let's say 3 weeks, I am not jealous, I am speaking only wonderful. Then you can go to the next step.
1: Például ha 3 hét múlva ebbe elérsz valamit, hogy már nem vagy annyira féltékeny, akkor mehetsz a következő lépésre.
0: And in the book what I was writing, I have inside the interesting thing.
1: A könyvben, amit írtam, érdekes dolog.
0: I have a kind of transformation test.
1: Egy átalakulási teszt.
0: How to transform ourselves.
1: Hogyan alakíthatjuk át magunkat?
0: Because I'm writing in the book about the laws of the nature and what we can learn spiritually from the nature.
1: A természeti törvényekről írok ebben a könyvben, és hogy spirituálisan mit lehet a természettől tanulni.
0: And then I was thinking, yes, but this is not only a yoga book, yes, it's for everyone actually who is interested to know more about the healing qualities of the nature.
1: Ez nem csak egy jóga könyv, hanem elsősorban azoknak szól, akik a természet gyógyító minőségeiről akarnak többet tudni.
0: And I told to myself, but when I'm speaking about this, I have to motivate the people, they have to have an aim, what they should do.
1: És amikor ezt írtam, arra gondoltam, motiválni kell az embereket, hogy legyen céljuk, hogy mit tegyenek.
0: So a kind of help for transformation.
1: egy segítség az átalakuláshoz.
0: And I was thinking I have to mention all positive qualities which are existing.
1: Azt gondoltam, hogy meg kell említenem minden pozitív minőséget, ami létezik.
0: And on the beginning I was thinking that's maybe 20 or 30 positive qualities which exist.
1: Ilyen pozitív minőség létezik.
0: But after some time I came already over 100.
1: De aztán több mint 100-ig jutottam.
0: And then I was so surprised, I said to Swamiji, Swamiji, what is this? I was thinking 20 to 30, now I'm over 100 positive qualities.
1: És aztán mondtam Swamijinak, hogy milyen meglepő, hogy azt gondoltam 20.
0: And Swamiji said, that's much more, we have much more positive qualities.
1: És 100-ig jutottam, a Swamiji azt mondta, hogy még annál is sokkal több van pozitív.
0: So I was surprised and I searched more.
1: És aztán keresem a többit.
0: And then I was already on 280.
1: Már 290
0: qualities.
1: Minőségig.
0: And then one person said to me, yes, but when you have already 280, you should make 365 for every day one.
1: És valaki azt mondta, ha már 290-ig jutsz, akkor miért ne 365-ig minden napra egyet?
0: And you will not believe I found really 365 positive qualities which we can develop.
1: És nem hiszitek, de megtaláltam a 365 minden napra jut egy
0: Good?
1: Mondtok.
0: Jó ez? But after a while I was shocked. And you know why?
1: Tam megijedtem. Miért?
0: Because of course we have the same on the opposite side.
1: Mert hogy a másik oldalon ugyanaz.
0: Oh my goodness, I was really shocked.
1: Istenem,
0: but I didn't write the negative side.
1: De nem írtam le a negatív oldalt.
0: And how to do with this test?
1: Hogyan csináljuk ezt a tesztet?
0: You have this list.
1: Van a lista.
0: 365 qualities. It was actually very difficult to not to make double, double, double, double, you know.
1: 365 tulajdonság, nehéz volt ezt úgy írni, hogy ne legyen ismétlés.
0: And then you have this list, and then what you have already realized, you make a hook.
1: És ahol ott van a lista, amelyiket már megvalósítottál, az kipipálod.
0: And which you didn't realize, there is nothing, there is no hook.
1: És amit nem valósítottál meg, azt nem pipálod ki.
0: And then you can choose which quality, there is no hook, you take a sankalpa.
1: És akkor választasz egyet, ahol nincs pipa, sankalpának.
0: That is the way.
1: Ez az út.
0: So in this life or in another life we will realize all 365 qualities.
1: Hogy ebben az életben vagy a következőben mind a 365 pozitív tulajdonságot megvalósítsuk.
0: Yeah, so practice is important.
1: Nagyon fontos a gyakorlás.
0: So this Purnam, actually I want to tell you a little story to this. Maybe you know this story already.
1: Szeretnék egy kis történetet elmondani.
0: This positive and negative quality. There was one old Cherokee man.
1: Volt egy Cherokee.
0: Cherokee.
1: Indian.
0: I think Indian. Indiana.
1: Indian ember.
0: And grandfather. And he has a small son.
1: Volt egy nagyapa, volt egy kisfiú.
0: Maybe 6 or 7 years old.
1: 6-7 éves.
0: And the grandfather told to the little boy, said him, you know, I don't know his name.
1: Mondja a nagyapa a kisfiúnak.
0: What do you say in Hungary?
1: What?
0: To a little boy. Okay.
1: Jánoska.
0: Janeshwar?
1: Yeah,
0: cannot be. Okay, he told to him, kid, my kid, my child.
1: Yeah,
0: I will tell you now a very important story.
1: Mondok egy nagyon fontos történetet.
0: We have inside of us two wolves.
1: Két farkas van bennünk.
0: Which are living in us.
1: Ami bennünk él.
0: And the one is, he is a negative one.
1: Az egyik egy negatív.
0: He is full of anger and aggression and attacking all other animals.
1: Tele van dühkkel, és megtámadja a többi állatot.
0: This is a negative part in us.
1: Ez a bennünk élő negatív.
0: And on the other side, the other wolf is very kind and he is very gentle and he is full of love and very, very nice wolf.
1: És a másik farkas pedig nagyon finom, gyengéd, szerető. farkas.
0: And then the grandfather asked to the child, ask, and what do you think, which wolf will win?
1: És megkérdezi a nagyapa a gyereket, mit gondolsz, melyik fog nyerni?
0: And the little child was thinking a lot.
1: Kisfiú sokat gondolkozott ezen.
0: And then he said, the one which you feed the most.
1: Aztán azt válaszolta, amelyiket inkább eteted.
0: Rozumé?
1: Értitek?
0: Understand? This is a very, really good story.
1: Nagyon jó történet.
0: And this is compared what I told you before about the purity.
1: Ez a tisztaságról
0: szól. And this transformation test, you know.
1: Az átalakulásról.
0: It's very important.
1: Nagyon fontos.
0: If we want to reach purity, we have to transform ourselves.
1: El akarod érni az tisztaságot, át kell alakíts magad.
0: And for this we need the first two words of Guru Purnima.
1: Ehhez a Guru Purnima első
0: And it is the Guru.
1: Szavára van szükség.
0: He can help us, he can lead us, he can give us advices,
1: tanácsot ad,
0: techniques,
1: technikát,
0: but the work we have to do ourselves.
1: Ám a munkát mi magunk kell elvégezzük.
0: You know, yoga is the work on yourself. Nothing else.
1: Jóga magadon való munka, senki máson nem.
0: It is not from listening to lectures and seeing videos and reading books.
1: Nem arról van szó, hogy hallgatod az előadást és nézed a webcastot, meg olvasod.
0: You can hear something, you can inform yourself, but growing step by step only by doing.
1: Az csak információ, de neked magadnak kell megtenni a lépéseket.
0: And like this, one step, you learn something, you transform yourself, then you go on the other step. Like this you grow.
1: Az első lépcsőnél tanulsz.
0: Step by step, step by step, step by step.
1: Lépésenként.
0: And this your transformation, if we don't get everything in this life, it will be counted in the next life, for sure.
1: Hogyha ebben az életben nem érsz el mindent, biztos, hogy ezt a munkát a következő életben figyelembe vétetik.
0: Actually, I wanted to tell you something very nice, which happened to me yesterday.
1: Nagyon szép dolgot akartam mondani, ami velem tegnap történt.
0: I get a blessing, special blessing.
1: Különleges áldást kaptam.
0: I mean, it was our old blessing that we could be with Swamiji in this wonderful time of Guru Purnima.
1: Mindannyiunk számára áldás volt az, hogy Swamijivel lehetünk ezen a Guru Purnimán.
0: But you know from whom I get the special blessing?
1: Tudjátok, kitől kaptam a különleges áldást?
0: From you.
1: Tőletek.
0: And you know why?
1: Miért?
0: Because I had really blessing that I could stand there and give some flowers to the bhaktas who came to make pranam to Swamiji.
1: Mert ott állhattam és adhattam a virágszirmokat a baktáknak, akik Swamijihoz járultak.
0: And I look in the eyes of everyone.
1: És néztem az emberek szemét.
0: And I saw in everyone the divine soul.
1: És mindenkiben láttam az isteni lelket.
0: So that was a wonderful experience for me, really.
1: Csodás tapasztalat volt számomra.
0: That was for me the most beautiful yesterday.
1: A legszebb dolog volt tegnap.
0: And I know we are all connected so much.
1: Tudjuk, hogy mindannyian annyira kapcsolatban
0: Incredible.
1: Vagyunk. Hihetetlen.
0: On the same way to the heaven.
1: Ugyanúgy a mennyország.
0: That's why I want to express all my love, my devotion to you.
1: Ezért szeretném teljes szeretetemet odaadásomat irántatok kifejezni, és köszönöm.
0: For love and for the opportunity that we can be together in a big family.
1: Köszönöm a szeretetet és a lehetőséget, hogy együtt lehetünk egy nagy családban.
0: And I have the, had the impression, you know, everything in the body you can change.
1: És az volt a benyomásom, hogy minden.
0: You can change the hair and the color. You can change the face and the eyes and the breast, big or small. You can change your patak. You can change everything.
1: A testben mindent meg lehet változtatni, a szemed színét, az arcodat, Nowadays. A mellett lehet kisebbíteni, nagyobbítani,
0: but,
1: vagy a feneket is, mindezt meg lehet tenni.
0: But what you cannot change is the eyes.
1: De a szemet nem tudod megváltoztatni.
0: Did you think on this? Yesterday I realized this. You cannot change the eyes.
1: Tegnap erre rájöttem. Nem tudod a szemet megváltoztatni.
0: And you know, I was never looking on what on your clothes or on your hair. All time, all life, I look in the eyes, only in the eyes.
1: Mindig a szemet keresem egész
0: Because you
1: életben.
0: See everything in the eyes, everything.
1: Minden benne van a szemben.
0: If it's old soul, new soul, if it's sad or full of love or closed one.

0: Everything you see in the eyes.
1: Az öreg lélek, az új lélek, hogy zárkózott vagy nyitott, minden benne van.
0: And I think there must be a relation from the eyes to the heart and to the soul.
1: Azt gondolom, hogy van egy kapcsolat a szemek, a szív és a lélek között.
0: And I think also, you know, sometimes you have not to speak so much together. We have just to look each other in the eyes, then you will understand a lot.
1: Azt gondolom, néha nem kell olyan sokat beszélni, elég csak, ha a szemek beszélnek.
0: And also our greetings, Hari Om.
1: Mint az üdvözlésünk, a
0: Hari Om. It is the same. It says, I greet God in you. In you.
1: Az is ugyanaz, azt mondja ugyanis, hogy benned Istent üdvözlöm.
0: So we have to be aware, and in the eyes also you can see the purity.
1: És tudattában kell ennünk lennünk.
0: Some eyes are like a deep ocean.
1: Némely szem olyan, mint az óceán mélye.
0: Wonderful.
1: Csodás.
0: And if the eyes are spreading with love, that's more wonderful.
1: És hogyha tele van szeretettel, az még szebb.
0: So I think this is also one good exercise for us to spread love with our eyes.
1: Jó gyakorlat számunkra, hogyha a szeretet a szemünkkel árasztjuk.
0: I go sometimes in the metro and bus and train and so on.
1: Néha tömegközlekedési eszközökön.
0: And you know, many people, 90%, 95% don't look at all on anything and no awareness in nothing because they look on their mobile.
1: A 95%-a az embereknek semmire se néz, csak a mobiliára.
0: But the others who are still alive.
1: De az 5%-a, aki még életben van.
0: You know, you can just with a little eye you can look at them and you know this is second and you get joy from this person and you give the joy to the others.
1: Csak egy kis pillantással rájuk tudsz nézni és átadni nekik az örömöt.
0: I think it's very important that outside of the yoga we go with love through the world.
1: Nagyon fontos, hogy a jóga körökön kívül is szeretettel járjunk a világban.
0: Because this is what everyone needs.
1: Mert erre van mindenkinek szüksége.
0: There is one African quote which says.
1: Van egy afrikai mondás.
0: The human is the medicine of the human.
1: Az ember számára a gyógyszer.
0: And this is very right.
1: Nagyon
0: very igaz. Right. So give love to yourself, give love to your family. And to all other, not foreigners are friends which you still don't know.
1: És adj szeretetet magadnak, a családodnak és az idegeneknek, de valójában nincsenek idegenek,
0: all
1: mert az idegenek barátok, akiket még nem ismersz.
0: Or give a little present to someone which you don't know.
1: Adj egy kis ajándékot valakinek, akit még nem ismersz.
0: Last week, I try to do what I'm writing and thinking, and last week I was in a supermarket.
1: Múlt héten az ABC áruházban.
0: And I passed by the kassa in English. Yes.
1: Cashier.
0: Cashier.
1: Múlt héten az with ABC áruházban a pénztárosnál.
0: And this lady there was completely down. Completely. She was like black and gray and sad and everything.
1: Az a nő teljesen maga alatt volt, szomorú, sötét.
0: But still she make a job, of course, she has.
1: De persze csinálta a munkáját.
0: And I said, oh my goodness, I mean, even if I smile to her, this doesn't give anything.
1: Azt mondtam neki, Istenem, még ha rá is mosolygok, az se jelent semmit.
0: So I said, I have to give her a present. I will buy some flowers and give her.
1: Azt mondtam magamnak, ajándékot kell
0: so
1: adni,
0: I went
1: veszek
0: back
1: virágot.
0: And I bought some flowers.
1: Visszamentem, vettem virágot.
0: And then from outside very quickly I came to her and said, this is for you.
1: Kívülről visszamentem,
0: because
1: azt mondtam,
0: you look so sad,
1: tiéd,
0: you should have joy.
1: Mert olyan szomorúnak látszol,
0: you can, örülj. You cannot imagine how this person, how this woman was laughing. I was surprised that she can laugh. Smile.
1: Nem tudod elképzelni, mennyire sugázott az az ember, meglepődtem, hogy egyáltalán tud mosolyogni.
0: She was really happy.
1: Nagyon boldog volt.
0: And so in this way we have to be, our awareness is not only on ourselves.
1: Tehát a tudatunk körében ne csak saját magunk legyünk.
0: We have to be aware on each and everything what is going on around of us.
1: mindennek legyünk tudatában, ami körülöttünk.

0: Történik.
1: On the end of our life, God will not ask you how many big books did you read, how many asanas did you practice, how many houses you have, how this all he will not ask.
0: Életed végén Isten nem azt kérdezi tőled, hogy hány asanát gyakoroltál, meg hány könyvet olvastál.
1: But you know what he will ask?
0: Mit kérdez?
1: What have you done for others?
0: Mit tettél másokért?
1: This is a question.
0: Ez a kérdés.
1: Which he will put to you.
0: Ezt teszik fel neked.
1: And that's why we are happy that we are in such a family with the Swamiji as a father who guide us and make us all to better humans.
0: És ezért lehetünk boldogok, hogy olyan családban vagyunk, ahol a családfő Swamiji vezet minket, hogy jobb emberré váljunk.
1: Every one of us is a divine light.
0: Mindegyikünk isteni fény.
1: And we should give the light everywhere.
0: Mindenhova vigyük ezt a
1: fényt. But with love.
0: De szeretettel.
1: Not forcing others, not forcing them.
0: Ne erőltessük senkire.
1: You have to do this and you have to do this, you have to go in the yoga and you have to become absolutely vegetarian.
0: Hogy ez meg azt kell,
1: this is not the way.
0: Jógáznod kell, meg teljesen vegetáriussá kell válj. Ne erőltessük.
1: You have developed your own light.
0: Saját fényedet fejleszt ki.
1: And through your radiance, the darkness will disappear.
0: A kisugázásod által a sötétség el fog tűnni.
1: Only through example, not through words,
0: csak
1: we can achieve something.
0: A példa által és nem a szavak által érsz el bármit.
1: So all of us, we have the big task to change this world.
0: Mindannyiunknak az a nagy feladatunk, hogy megváltoztassuk ezt a világot.
1: We should believe on ourselves.
0: Higgyünk magunkban.
1: Trust ourselves.
0: Bízzunk magunkban.
1: Know that we are divine soul.
0: Tudjuk, isteni lelkek vagyunk.
1: And with this divinity we can achieve many, many, many things.
0: Ezáltal az isteniség által érhetünk el sok mindent.
1: I want to sing with you now this bhajan about the glory of our guru parampara.
0: Veletek együtt énekelni ezt a bhajant a mi guru paramparánkról.
1: Which was written from Holy Guruji in Jaipur in March 2002.
0: 2002 márciusában írta Holy Guruji.
1: Sidip Naram Bhagwana ki ja.

0: Vishva Guru Mamandaleshva Paramhansvami Maishvaranandji Guru Deva. Actually, dear friends, please don't sing Brahma. It is not Brahma, it is Brahm.
1: Kedves barátaim, ne énekeljétek úgy, hogy Brahma.
0: Brahma is a creator, the god of the creation.
1: Mert az a teremtő.
0: But Brahm is a divine consciousness.
1: A Brahm viszont az
0: yes, so it is a big difference.
1: Nagy a különbség.
0: It is above the god edges, you know?
1: Felül áll azokon az isteneken.
0: The divine consciousness.
1: Az isteni tudat.
0: Okay, so not Brahma.
1: Nem
0: it
1: Brahma.
0: Is written small because in India you have little a, it said Brahm, you know? But not Brahma. Brahma is he's happy maybe if you sing for him, but it's not intention of Holy Guruji.
1: Lehet, hogy örül Brahma, ha neki énekeltek, de nem ez volt Holy Guruji célja.
0: I want a little bit just to introduce this book.
1: Szeretném kicsit bemutatni ezt a könyvet.
0: Which was mostly written in the Himalayas.
1: Általában a Himalájában írtam leginkább.
0: And it's easy to read.
1: Könnyű olvasmány.
0: But maybe a little difficult to realize.
1: De nehéz megvalósítani.
0: But it's also a little step on the way.
1: De egy kis lépés az úton.
0: And it was very interesting. I don't use the name God in this book.
1: Nem használom azt a szót, hogy Isten ebben.
0: I use a creator or the highest doer and such words.
1: Hanem azt mondom, hogy a teremtő a legmagasabb cselekvő.
0: Because I don't want that some people when they read God they close the book.
1: Nem akarom, you hogy understand? Azok, akik.
0: So that's why it's written in a general way.
1: Mert vannak olyan emberek, akik ha meglátják azt a szót, hogy Isten már be is csukják a könyvet, ezért írtam általánosabban.
0: And I had this already long time in my mind.
1: Hosszú ideje már az elmémben volt.
0: Because you can see many things in the nature which you can learn and use for your spiritual development.
1: Mert hogy sok mindent láthatunk a természetben, amiből tanulhatunk és felhasználhatjuk a spirituális fejlődésünkön.
0: For instance, a little example, a tree, for instance.
1: Például egy fa.
0: That was my first aha.
1: Ez volt az első aha no, élményem.
0: First flashlight.
1: Az első felvillanás.
0: What is his highest quality?
1: Mi a fa minősége?
0: Actually from other plants also.
1: És a többi növényi.
0: They are not moving.
1: Nem mozdulnak.
0: No? They are not moving.
1: A helyükről.
0: So means this is acceptance.
1: Elfogadás.
0: He is not moving if it's storm, if it's snow, if you cut his branches, if you give him water or no water.
1: Nem megy el, akkor se, ha vihar van, öntözött, nem öntözött, égeső van, levágod az ágát.
0: He's always there.
1: Mindig ott áll.
0: And accept everything.
1: Mindent elfogad.
0: So that means mental. I divide all these things in mental meanings.
1: Mindig a mentális jelentésre gondolok.
0: If we accept each and everything what is happens in our life.
1: Ha elfogadunk mindent, ami az életünkben történik.
0: We don't have stress.
1: Akkor nincs stressz.
0: There is no emotions going up and down.
1: Nincs érzelmi hullámzás.
0: Sridhara Bhagavan ki. Anyhow, it's a good book.

0: How young are you? How young are you? How young are you?
1: Milyen fiatal vagy?
0: Huh? 61. Not 67?
1: Nem 67, nem 67, hanem 61.
0: Cool, very good. So, and how old are you in the spiritual world? One second. Anyone knows, anyone doesn't know what it means when I ask, how old are you in the spiritual journey?
1: Van valaki, aki nem tudja, hogy mit jelent, amikor azt kérdezem, hogy hány éves vagy a spirituális utadon?
0: Do you know everyone knows what it means?
1: Mindenki tudja, mit jelent?
0: Igen? Okay. When you get your mantra, that's when your new birth starts.
1: Amikor mantrát kapsz, akkor kezdődik az új születésed.
0: So how old are you?
1: A mantra beavatásom 88-ban volt.
0: 36, 37. Very good.
1: Nagyon jó.
0: This is in the world of spirituality, we consider our birth after mantra.
1: A spiritualitásban a születésünket a mantrától számoljuk.
0: That's why many people come and say, Swamiji, it's our mantra diksha birthday.
1: Ezért vannak sokan, akik azt mondják, hogy Swami Jima van a mantra diksha születésnapom.
0: Because that's when Gurudev lights that candle, that deepak inside of our hearts and says, now you go.
1: Ez az, amikor Gurudev meggyújtja azt a gyertyát, azt a deepakot a szívünkben, és azt mondja, hogy most már mehet.
0: That is when we are accepted within his hearts.
1: Ez az, amikor befogad a szívébe.
0: That is when we accept him in our hearts.
1: Ez az, amikor mi befogadjuk őt a szívünkbe.
0: And that's why in the day of mantra diksha we take sankalpa.
1: És ezért a mantra diksánk napján sankalpát hozunk.
0: That, oh Gurudev, give me shakti, bhakti and vairagya. Give me strength, give me courage, give me bhakti and give me detachment.
1: Gurudev, adj nekünk shaktit, bhaktit, gyanát, vairagyát. Adj nekem erőt, bátorságot, bölcsességet, bhaktit és nem ragaszkodást, nem kötődést.
0: How can we find inner peace in today's fast-paced world without having to withdraw from our everyday life? That's one of the questions.
1: Az egyik kérdés, hogy a mai világban hogyan találunk békét ebben a felgyorsult világban, anélkül, hogy visszavonulnánk a mindennapi életünktől.
0: According to me, you don't need to withdraw yourself from your day-to-day work.
1: Szerintem nem kell visszavonulnod a mindennapi munkától.
0: That's not how detachment works, and that's not how inner peace works.
1: Nem így működik az elengedés, és nem így működik a belső béke.
0: We can be peaceful in the exterior, and we can be peaceful in the interior.
1: Lehetünk békések kívülről és belülről.
0: But outside peace we can get from ashrams, people, spaces.
1: Külső békét megkaphatjuk az ashramoktól, emberektől, helyektől.
0: But even if we withdraw ourselves completely from the outside world,
1: de ha teljesen vissza is vonulunk a külvilágtól,
0: and we are not working with our inner world,
1: és nem dolgozunk a belső világunkkal,
0: we won't be peaceful or we won't find that inner peace.
1: Akkor nem leszünk békések, nem találjuk meg a belső békét.
0: Because that has nothing to do with renouncing the outer world.
1: Mert ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy lemondassz a külvilágról.
0: You can have every luxury in the world and still be peaceful inside.
1: Meg lehet neked a világ minden luxusa, és mégis élhetsz belül.

0: the békében.
1: So detachment is for other things.
0: A lemondás más dolgokra van.
1: But inner peace is something that we develop with our practices.
0: De a belső békét a gyakorlással fejlesztjük.
1: Inner peace is something that develops by daily practice.
0: A belső békét a napi gyakorlás fejleszti.
1: How many of you practiced what I said yesterday?
0: Hányan gyakoroltatok tegnap?
1: How many of you practiced what I said yesterday?
0: Hányan gyakoroltátok, amit tegnap mondtam?
1: About the thoughts, about being aware after lunch.
0: A gondolatokról, hogy tudatosnak lenni ebéd után.
1: So what was something that you wanted or what you came up with?
0: És mi az, amire jutottatok?
1: With that, you take that manifested thought, and in the night, you, before you go to sleep, you continuously think about that.
0: Amikor manifestálódik így egy gondolat, akkor este, amikor aludni mész, folyamatosan gondolj erre.
1: And you fall asleep with that thought, with that vision of yours.
0: És akkor ezzel a gondolattal, ezzel a vízióval alszol el.
1: And then it will go from Jagrat to Sushupti Avastha. It will, that thought, that manifestation will enter that dream state of mind.
0: És akkor ez a gondolat az elmének az álom állapotába lép.
1: And this is also some, later, after many years, I found out that this, what I was doing, is a deeper technique of yoga nidra.
0: És csak később jöttem rá, hogy ez, amit csináltam, ez a yoga nidrának egy mélyebb technikája.
1: I just did it because it's fun.
0: Csak azért csináltam, mert tetszett.
1: But basically, whatever thought you take before you go to sleep, and think about that as you are drifting into that sleep.
0: Alapvetően bármilyen gondolat, amire gondolsz elalvás előtt, amikor átcsúszol az álomba, az alvásba.
1: Then that thought, that vision, it comes into our dream.
0: Amire gondolsz, amikor elalszol, ez a gondolat jelenik meg az álmodban.
1: And then comes the real practice of awareness.
0: És aztán jön az éberség igazi gyakorlata.
1: If we can play around with that dream.
0: Hogyha tudunk játszani ezzel az álommal.
1: We take that thought, it's in the dream state now, and now what do we do with it?
0: Tudjuk ezt a gondolat, ami most már az álom állapotában van, és most mit teszünk vele?
1: It's a good dream, we can modify it in any way we like.
0: Ez egy jó álom, és úgy változtathatjuk, ahogy csak akarjuk.
1: And then, if we don't like it, we should have the way how we can change then the dream or modify it and say, I don't like it, now it will happen like this.
0: És hogyha nem tetszik, akkor megvan a módja, hogy hogyan változtathatjuk, hogyan módosíthatjuk úgy, hogy most már szeressük.
1: In case you wake up in the night, you go to toilet, we should have, or we should know how we can restart that dream exactly where it ended.
0: Hogyha fölkelsz, kimész mosdóra, akkor tudnunk kell, hogy hogyan folytassuk az álmot pontosan ott, ahol abba hagytuk.
1: That means even in our Sushupti, we should be even enough aware that we can remember when we woke up.
0: Ez azt jelenti, hogy a Sushupti állapotában is olyan ébernek kell lennünk, hogy emlékezzünk rá, amikor fölkelünk.
1: And after 5-10 minutes of being awake, to restart it exactly where we stopped.
0: És miután 5-10 percig ébren voltunk, újraindítsuk pontosan ott, ahol abba hagytuk.
1: And sometimes if you don't want anything, you just want a peaceful sleep, you should be able to control your thoughts, your dreams, that you are completely blank.
0: És néha, amikor nem akarsz semmit, csak békésen nyugodtan aludni, akkor képesnek kell lenned úgy kontrollálni a gondolataidat, hogy teljesen üres legyen.
1: I still don't know how I figured it out.
0: Nem tudom, hogy erre hogy jöttem rá.
1: But I know that it works.
0: De tudom, hogy működik.
1: I tried then to, how would I explain what I do?
0: És aztán próbáltam hogy magyarázzam el, mit csinálok.
1: Then I was working on few different techniques.
0: Dolgoztam néhány különböző technikán.
1: And this was something that was easier.
0: És ez volt a könnyebbik.
1: So you think about a thought, you something which wants to come true in the day or whenever you can, but I wanted to make you mauna in the day and make you a little bit think, so that time you think.
0: Van egy gondolat, amit szeretnél, hogy megvalósuljon, és akkor erre gondolsz napközben bármikor, de azt akartam, hogy maunában legyetek.
1: And then with that you play around.

0: Found in the night.
1: És aztán éjjel játszol ezzel a gondolattal.
0: And you will see then automatically those things, because it's so much of working in your inner mind.
1: És miután a belső elméd annyit dolgozik ezzel.
0: You are aware of manifesting the thought which you want to come true.
1: Tudatában vagy manifestálod azt a gondolatot, amit szeretnéd, hogy valóra váljon.
0: Then you are making it happen in your subconscious mind and your dreams.
1: Aztán létrehozod az tudatalatti elmédben, az álmaidban.
0: And when there is certain effort put into certain thoughts, into certain energies, they flourish.
1: És aztán bizonyos energiák, bizonyos erőfeszítések kerülnek ebbe a gondolatba.
0: Because if something is put from the conscious mind into the subconscious mind, then the subconscious mind makes sure that it will happen.
1: Ha valami a tudatosból a tudatalatti elmébe kerül, akkor a tudatalatti biztos lemegy, hogy ez meg is történjen.
0: But the effort of putting something from the conscious to the subconscious, that's in our hands.
1: De az erőfeszítés, hogy valamit a tudatosból a tudatalattiba tegyünk, ez a mi kezünkben van.
0: There are so many tools and techniques that can improve our lives in many different ways.
1: Annyi eszköz és technika van, amivel javíthatunk a mindennapi életünkön.
0: But none of them works until and unless we don't want it to work, or we don't put the effort into it to work.
1: De egyik sem működik, amíg nem akarjuk, hogy működjön, amíg nem tesszük bele az erőt, a munkát.
0: And about the question about inner peace, first we need to let go.
1: Tehát a kérdés a belső békéről, először is el kell engednünk.
0: Until and unless we do not start letting go of our inner conflicts, of our hatred, not towards others, but sometimes towards ourselves, we won't be able to achieve that inner peace.
1: Amíg nem engedjük el a belső konfliktusokat és a gyűlöletet, sokszor nem mások, hanem saját magunk felé, addig nem érjük el a belső békét.
0: Shiv Puri, do you feel more free and let go?
1: Shiv Puri, szabadabban érzed magad, el tudod engedni?
0: You see, yes, you see, and today also here, so a few more people.
1: És itt is van még néhány ember.
0: When, you know, for me it was more like letting go of my hair helps me at least psychologically feel like I let go of something.
1: Számomra az, hogy elengedtem a hajamat, ez legalább pszichésen segít azt érezni, hogy valamit elengedtem.
0: So yesterday was Magan Puri, Anand Prakash and Shiv Puri.
1: Tehát tegnap volt Magan Puri, Anand Prakash és Shiv Puri.
0: And today there are a few more candidates.
1: És már is van néhány jelölt.
0: So yeah, this is a way of letting go.
1: Igen, ez is egy módja annak, hogy elengedjünk.
0: Because that is something that we don't really mind so badly.
1: Mert ez valami, amit annyira ért nem bánunk.
0: And it's a first step of letting go of something which we hold so badly.
1: És ez az első lépés ahhoz, hogy valamit elengedjünk, ami visszatart minket.
0: Hair is something that can go back easily.
1: A haj könnyen visszanő.
0: So if you let go of this, eventually, no matter what, it will come back.
1: Hogyha elengeded, nem számít, előbb-utóbb visszajön.
0: But at least you will feel like a bit of you let go of something.
1: De mégis úgy érzed, hogy egy darabodat elengedted.
0: I loved my long hair and my beard.
1: Szerettem a hosszú hajam és a szakállam.
0: But one day I said, what is still holding me back?
1: De egy nap arra gondoltam, hogy mi az, ami még mindig visszatart.
0: In any way.
1: Bármilyen módon.
0: So I couldn't come up with anything because clothes I already gave up last year, shoes I gave up last year, so many things. So what is still something?
1: És nem tudtam semmire gondolni a ruhákat, cipőket, mert tavaly elengedtem.
0: How much time and effort I was giving to my hair.
1: És akkor arra gondoltam, hogy mennyi időt és erőfeszítést szánok a hajamra.
0: 45 minutes to 1 hour, first her hair cleansing, then shampoo, then conditioner, then this, then that, and 10-15 things, and it takes me 1 hour in the bathroom. Now it takes me 3 minutes. I jump in and I jump out and all good.
1: Egy órát töltöttem a fürdőszobában, először kitisztítottam a hajam shampoo, kondicionáló, balzsam, és most pedig csak 3 percbe ugrok a zuhanyal, kiugrok, és minden jó.
0: Then I don't like my hair like this, then I want a bun because it's all coming here. When I have the bun, it's too tight. When it's like this, so.
1: És aztán nem szerettem a hajam, mert amikor kiengedtem, akkor előre esett az arcomba, amikor felraktam konyba, a konyha az túl szoros volt.
0: Every time I leave my room, there's long hair on the bed.
1: És mindig, amikor fölkeltem, az ágyamon hosszú hajszálak maradtak.
0: Then some people can imagine something else.
1: És akkor az emberek valami mást gondolnak.
0: But now there is no long hair, so they can't imagine anything.
1: És most már nincs hosszú haj az ágyamban, már nem tudnak semmit elképzelni.
0: I love the imagination of people.
1: Imádom az emberek képzeletét.
0: Like even logical things seem illogical sometimes.
1: Még a logikus dolgok is néha logikátlannak tűnnek.
0: Why? Because we are not in peace with ourselves.
1: Miért? Mert nem vagyunk békében önmagunkkal.
0: So it's more fun to target or to see what someone near you is doing.
1: Úgyhogy így könnyebb célba venni azt, hogy körülötted mit csinálnak.
0: Why? Because are we ashamed of our own actions?
1: Miért? Mert a saját tetteinket szégyeljük.
0: Are we scared about our own actions?
1: Félünk a saját tetteinktől?
0: Maybe yes, somewhere.
1: Talán igen, valaki.
0: Because instead of our fixing ourselves or instead of pointing fingers on ourselves, we will like to point fingers on others because it's more fun.
1: Mert ahelyett, hogy saját magunkra mutogatnánk és saját magunkat javítanánk, meg inkább másokra mutogatunk, mert az szórakoztató.
0: But just remember, when I'm pointing one finger at you, three fingers are still pointing at me.
1: De gondolj arra, hogy amikor egy ujjal rámutatsz valakire, akkor három ujjal még saját magadra mutatsz.
0: So even though you are blaming someone else, it's showing that there are some bad qualities still in us, first fix that.
1: És ha bár valaki mást hibáztatsz, közben látod, hogy még mindig benned vannak a rossz tulajdonságok.
0: No one is born perfect.
1: Senki nem született tökéletesnek.
0: So stop trying to look for that perfectness in someone.
1: Úgyhogy ne keresd ezt a tökéletességet másokban.
0: We all have our own unique qualities.
1: Mindannyiunknak megvannak az egyéni tulajdonságaink.
0: We are all unique in our own ways.
1: Mindannyian gyengék vagyunk a magunk módján.
0: We all have good qualities and bad qualities.
1: Mindannyiunknak van jó és rossz tulajdonsága.
0: Where there is Ram, there is Ravan.
1: Ahol Ráma van, ott Rávana is.
0: And if Ram is sitting in your body, Ravan is also sitting there.
1: És hogyha Ráma a testedben ül, Rávana is ott van.
0: And Ravan doesn't need to be the evil Ravan.
1: És Rávannak nem kell gonosznak lennie.
0: But the evil Ravan can symbolize that it is some negative energy which you need, that Ram can be activated to destroy that negative energies.
1: De a gonosz Ravana jelképezi a negatív tulajdonságokat, és Rámát kell aktiválni, hogy ezeket a rossz tulajdonságokat semlegesítse.
0: Otherwise Ram will be inactive.
1: Különben Ráma nem aktív.
0: And do you think this was all just happened like this? No, it was a medium to make Vishnu incarnate as Rama.
1: És azt gondoljátok, hogy ez így történt, ez Ravana egy médium volt, aki miatt Krishna inkarnálódott.
0: And Ravan had so many enemies, anyone could have destroyed him.
1: Ravanának annyi ellensége volt, bárki elpusztíthatta volna.
0: But he knew that he can only get liberated or free if God himself finishes him off.
1: De tudta, hogy csak akkor szabadulhat föl, hogyha Isten maga végzi ki.
0: And if it wouldn't be for Ravan, Ram wouldn't incarnate.
1: Hogyha nem lett volna Ravan, akkor Ráma nem inkarnálódik.
0: So these are some cosmic leelas which happen time to time.
1: Ezek a kozmikus lélek időről időre megtörténnek.
0: And there is still one last avatar left.
1: És még egy utolsó avatar maradt.
0: Kalki incarnation.
1: Kali-inkarni.
0: When the Kali Yuga will be at its last stage.
1: Amikor a Kali Yuga eléri az utolsó állapotát.
0: Then Vishnu's Bhagavan last avatar, last incarnation, Kalki avatar will incarnate.
1: Akkor Vishnu utolsó inkarnáció Kalki avatar inkarnálódik.
0: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharatah abhyuktanam dharmasya tadatmanam srijamiham. Lord Krishna said, when there is evil, when there is destruction in the world.
1: Az Úr Krishna azt mondta, hogy amikor gonoszság van, amikor pusztítás van a világon.
0: Then I shall incarnate to free and the bhaktas and the devotees and the good from the evil.
1: Akkor inkarnálódok, hogy megmentsem a baktákat, a híveket, a jó embereket a gonosztól.
0: And even from every rakshas, there is something we can learn.
1: De még minden rákszászától is tanulhatunk valamit.
0: What can we learn from Ravan?

0: Mit tanulhatunk Ravanától?
1: Ravan was the greatest Shiva Bhakta.
0: Ravan volt a legnagyobb Shiva Bhakta.
1: There was no one in this world who was greater Bhakta than Lord Shiva.
0: Senki nem volt a világon, aki nagyobb baktája lenne az Úr Shivának.
1: Lord Shiva at that time he was meditating and no one could disturb him in any way.
0: Shiva akkoriban meditált és senki nem zavarhatta meg.
1: And when Shiva was not reacting,
0: és amikor Shiva nem reagált,
1: then Ravan just lifted Mount Kailash in the air and started singing Jatakata Samramamramannilimba Nirjari Vilola Vichi Vallari Virajamana Murdari Dagadagadda Gajwala Lalata Patta Pavake Kishore Chandrasekhare Ratipratikshanam Mamadaradarendra Nandini Vilasa Bandhu Bandhu Raspuraddiganta Santatikva. So he sang the whole Shiv Tandav Stotram for Shiva to wake him up.
0: Amikor Ravanának sem válaszolt, akkor ő egyszerűen felemelte a kilás egyet, és az egész Shiva szótramot elénekelte, hogy fölébreszte.
1: Even the Sanskrit verses are sometimes sounding like rap.
0: Még a szanszkrit versek is néha úgy hangzanak, mint a rap.
1: Yasyaste dratadratadratadramamalam tamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtam ధ్యాయంతి సకలం చంద్రచూడః. సో దే ఆర్ సో మెనీ మంత్రస్ విచ్ కెన్ గో వెరీ ఇంటెన్స్.
0: అన్ని మంత్రా వన్ ఆమీ నగన్ ఇంటెన్సివ్ లెహెత్.
1: బట్ దే ఆల్ హావ్ వెరీ డీప్ మీనింగ్స్.
0: Mindegyiknek nagyon mély jelentése van.
1: And the only thing which destroyed Ravan,
0: az egyetlen dolog, ami elpusztította Ravan,
1: was his pride, was his ego.
0: Büszkesége, az egója.
1: That I am everything.
0: Én vagyok minden.
1: The same dharmic work which he did, if he continued without the ego and this part, the best person.
0: Hogyha ugyanezt a karmikus munkát folytatta volna ego nélkül, akkor ő lehetett volna a legjobb ember.
1: So the thing which we can learn from Ravan is we can be the greatest bhakta, we can be everything, but we still need to tame the horses of kama, krodha, madha, lobha, ahankara, irsya.
0: Amit Ravanától tanulhatunk, hogy lehetünk mi a legnagyobb bakták, akkor is meg kell szelídítenünk ezeket a lovakat, a káma, krodha és társait.
1: Second question, what can we do in the morning to make our day more peaceful and purposeful?
0: Második kérdés, mit tehetünk reggel, hogy a napunkat békésebbé és tegyük, és több értelmet adjunk neki, célt adjunk neki.
1: It's easy.
0: Könnyű.
1: Mala. Mala, mantra.
0: Mantra.
1: Easiest thing.
0: A legkönnyebb dolog.
1: But okay, you wake up in the morning.
0: De rendben, fölkelsz reggel.
1: You sit on your bed.
0: Ülsz az ágyadon.
1: You look at your hands like this.
0: Benézel a tenyereidbe így.
1: First, what Gurudev says, touch the ground, make pranam to the ground, to the earth.
0: Amit Gurudev mond, hogy először érintsd meg a földet, végezz pranamot a földnek.
1: Look at yourself, thank God and Gurudev for this human birth, for another day that you again woke up and not went to permanent sleep.
0: Köszönd meg Istennek és Gurudevnek, hogy még egy napot kaptál ebben az emberi születésben, és nem lett örökálom.
1: Then you say, karagre vasate lakshmi karmule tu saraswati karmadye tu govinda prabhate karadarshanam. Then you rub your hands and put it on your head, on your face and eyes.
0: Elénekled ezt a mantrát, összedörzsölöd a tenyered, és megmelegíted az arcod.
1: Very easy, no?
0: Nagyon könnyű, igaz?
1: Just how will we learn the mantra, no?
0: Csak nem tudjuk ezt a mantrát.
1: Karagre vasate lakshmi karamule tu saraswati karamadhye tu govinda prabhate karadarshanam. Karagre vasate lakshmi karamule tu saraswati karamadhye tu govinda prabhate. Lakshmi, Saraswati and Govinda himself in the center of our hands, and while looking at my hands I imagine them and have darshan of them.
0: Lakshmi, Saraswati és Govinda kezünkben van, tehát amikor a tenyeremre nézek, akkor az ő darsanyuk részesülök és rájuk gondolok.
1: Lakshmi will give us prosperity.
0: Lakshmi jólétet ad.
1: Saraswati will give us knowledge.
0: Saraswati tudást.
1: And Govinda will give us

0: the equality or the way how to maintain, because he's the operator who operates this world, Vishnu.
1: Govinda pedig egyenlőséget ad, hogy egyenlően dolgoz, mert ő az, aki működteti a világot, ő Vishnu.
0: Then you give some self love to yourself.
1: És aztán egy kis önszeretet adsz magadnak.
0: In the morning you wake up and it's already 9 o'clock. I have to go to the office and my boss will say this to me and this will happen and that will happen. And you start your morning with this all, I don't want to say that word, but with all these beautiful thoughts.
1: És hogyha nem akarom kimondani ezt a szót, de hogyha úgy kezded a napodat, hogy ó, és el kell mennem az irodába, és a főnök ezt meg azt fogja velem mondani.
0: And obviously if you start with all of this crap, your whole day is crappy.
1: Hogyha így kezded, akkor az egész napod vacak lesz.
0: So instead of starting your day like this, you start it on a positive note.
1: Hát ahelyett, hogy így kezdenéd, pozitív hangvétellel kezded.
0: I know who I am.
1: Tudom, ki vagyok.
0: Do you know who you are?
1: Tudod, ki vagy?
0: Hmm? Yes, no, interactive satsang, you are not robots who are sitting in front.
1: Igen, nem, interaktív satsang, nem robotok vagytok.
0: Do you ask yourself, who are you?
1: Kérdezd meg önmagadtól, ki vagy?
0: Koham kadamidam jatam kauvai kartasya vidyate, who am I, what is the purpose of my existence and from where did I originate? Ask these three questions to yourself every morning.
1: Ki vagyok, honnan jövök és hová tartok? Kérdezd meg magadtól ezt a három kérdést minden nap,
0: minden reggel. Tell me when you get an answer.
1: És mondjátok el, hogyha választ kaptatok.
0: Let's see if I'm 100 by then or am I 50.
1: Vagy 100 vagy 50.
0: Only three simple questions. Who am I?
1: Három egyszerű kérdés. Ki vagyok?
0: From where did I come? From where did I originate?
1: Honnan jövök? Mi az eredetem?
0: And what is my purpose to exist in this world?
1: És mi a célom, amiért létezek ebben a világban?
0: I am not this I which I think I am.
1: Nem az az én vagyok, amiről azt gondolom, hogy ez vagyok én.
0: I is just an illusion.
1: Az én csak egy illúzió.
0: But we love living in this illusion.
1: De szeretünk ebben az illúzióban élni.
0: We make this illusion our entire world.
1: Ezt az illúziót tesszük meg az egész világunknak.
0: That's why we get attached so easily, because we believe that this I is I.
1: És azért ragaszkodunk dolgokhoz olyan könnyedén, mert azt gondoljuk, hogy ez az én vagyok én.
0: But in reality, this I which is taking the action is merely just the body.
1: De a valóságban ez az én, ami cselekszik, ez csak a test.
0: And the true I, the true self is that untouchable Atma.
1: De az igazi én, az igazi önvaló, az az érinthetetlen Atma.
0: Which is the one, but this body is just the doer.
1: Az átma az az egy, de a test csak a cselekvő.
0: This I is the observer. That Atma I is the observer.
1: Az én az átma a megfigyelő.
0: So we should just sit and observe what this imaginary I is doing.
1: Tehát csak üljünk és figyeljük, hogy ez az elképzelt én mit csinál.
0: Because we believe we live in this illusion that this I is the real I, this I is doing everything, this I is feeling sad, this I is feeling happy, this I is feeling emotions. Nah.
1: Mert ebben az illúzióban élünk, hogy ez az én az, aki csinál dolgokat, aki szomorúságot érez, boldogságot érez, akinek érzelmei vannak.
0: You wake up in the morning, you open your closet.
1: Reggel fölkelsz, kinyitod a ruhásszekrényt.
0: And then you say, I don't have anything to wear.
1: És azt mondod, nincs mit fölvennem.
0: You will have 10, 15, 20, 30, some of you 50 dresses in the closet, but you don't have anything to wear.
1: 15, 20, 25 van, akinek 50 öltözetnyi ruhája van a szekrényben, és mégis azt mondod, hogy nincs mit fölvenni.
0: Then what?
1: És akkor mi van?
0: Let's go shopping.
1: Menjünk vásárolni.
0: Let's go. Sambate nearby. So, let's go shopping and then we buy more.
1: És akkor még többet veszünk.
0: Now realize, did we want it or did we need it?
1: És aztán rájövünk, hogy erre szükségünk volt, vagy csak akartuk.
0: So in the same way as we go in the closet and try to search and change clothes in the morning, the same way this

0: अनमोल
1: अनमोल
0: है, इसे व्यर्थ नहीं। This is what Gurudev was telling me every day when I was young.
1: Ezt mondta nekem Gurudev minden nap, amikor fiatal voltam.
0: What does it mean?
1: Mit jelent?
0: This human life.
1: Ez az emberi élet.
0: Is very precious.
1: Nagyon értékes.
0: We should not waste it.
1: Ne pazaroljuk el.
0: Because after God knows how many lives of good karmas we finally get this human birth.
1: Mert ki tudja, hány életnyi jó karma után kaptuk meg ezt az emberi születést.
0: Otherwise there are still 8.4 million creatures which we could have gotten into.
1: Mert van még 8,4 millió más teremtmény, ami lehettünk volna.
0: Divided into three categories.
1: Három kategóriában.
0: Which are they?
1: Mik ezek?
0: Jalchar, Thalchar and Nabchar. So Jalchar, those who are in the water.
1: Jalchar, akik a vízben élnek.
0: Thalchar, those who are on the soil.
1: Thalchar, akik a földben.
0: And Nabchar, those who are in the sky.
1: Nabchar, akik az égen.
0: Now, out of all these creatures, finally we get this human birth.
1: És ezek közül az élő lények közül végül megkaptuk az emberi testet.
0: For what?
1: Miért?
0: To gossip, no?
1: Hogy pletykeljünk, nem?
0: To sleep.
1: Aludjunk.
0: No?
1: Nem?
0: Yes, no, Jesus, something,
1: igen,
0: thank
1: nem.
0: You.
1: Mondjatok valamit.
0: I'm not talking to Mahaprabhuji and Guruji and Devapuruji in the wall in the back.
1: Nem Mahaprabhujihoz, Devapurujihoz, Gurujihoz beszélek a falon ott hátul.
0: You are allowed to laugh, you are allowed to say something, you are allowed to say yes, no.
1: Meg van engedve, hogy nevessetek, mondjatok valamit, mondjátok, hogy igen vagy nem.
0: That's again comparing and expecting how Swamiji was and how I am and how we were acting with him and how you are supposed to act with me and this and that, right?
1: Ez megint összehasonlítás, hogy Swamiji milyen volt és vele hogy viselkedtetek és én milyen vagyok és velem mit csináljatok.
0: Be honest yourselves, right? There are some certain expectations which you are still holding while approaching me.
1: Légy őszinte önmagadhoz, még vannak bizonyos elvárásaid, amikor megközelítesz.
0: And you say you want inner peace.
1: És azt mondod, hogy belső békét akarsz.
0: First you need to let go of these things.
1: Először ezeket a dolgokat kell elengedni.
0: Yes, a certain sense of respect always stays.
1: Igen, bizonyos fokú tisztelet mindig marad.
0: But not for Avatarpuri, but for this clothes and for this gadi.
1: De nem Avatarpurinak, hanem ennek a ruhának és ennek a gádinak.
0: This Avatarpuri is still the same Avatarpuri who you know.
1: Ez az Avatarpuri még mindig ugyanaz, akit ismertek.
0: And it doesn't matter if I sit here or if I sit anywhere, the way how I operate cannot change.
1: És mindegy, hogy itt ülök, vagy valahol máshol, az, hogy hogyan működök, nem változik.
0: You can add 10 titles in front of the name, that doesn't change who I am.
1: 10 címet is adhatsz a nevem elé, az se változtatja meg, hogy én ki vagyok.
0: And I'm really thankful to Gurudev and God that still I did not go on a beautiful trip of ego trip.
1: És hálás vagyok Gurudevnek és Istennek, hogy még nem mentem el a csodálatos utazást az ego tripre.
0: Because I couldn't care less about the titles.
1: Mert nem érdekelnek egyáltalán a címek.
0: It's just that when someone you is talking, it's easier for you to see when they are sitting a little bit higher.
1: Csak hogyha valaki beszél, akkor egyszerűbb jobban látható, hogyha egy kicsit magasabban ül.
0: And I'm not so great yogis like you who can keep your back straight, so I like a pillow behind.
1: És nem vagyok olyan nagy jogi, mint ti, hogy egyenes háttal tudjak ülni, ezért szükségem van a párnára.
0: Otherwise we all, you, me, we all are the same children from the same father.
1: Egyébként mi mindannyian, ti és én ugyanannak az apának a gyermekei vagyunk.
0: So please stop comparing, I am never going to be the same, I am not equivalent to the dust particle of Gurudev.
1: Ezért hagyjátok abba az összehasonlítást, soha nem leszek olyan, nem vagyok mérhető még Gurudev lábáról egy porszemhez sem.
0: The day when you find someone exactly same like you, I will start being exactly same like him.
1: Hogyha találsz valakit, aki pontosan olyan, mint te vagy, akkor leszek én is pont olyan, mint ő.
0: I can be.

0: but I don't want to be.
1: Megtehetném, de nem akarom.
0: Because that's not me.
1: Mert ez nem én vagyok.
0: Guruji was also different to Swamiji.
1: Guruji is más volt, mint Swamiji.
0: We all have our qualities and our bad qualities.
1: Mindannyiunknak megvannak a jó és rossz tulajdonságaink.
0: We all have a different operating system.
1: Mindannyiunknak más az operációs rendszere.
0: The electricity which is flowing through the parampara is the same electricity.
1: Az áram, ami átfolyik a paramparán, ugyanaz az áram.
0: It's connected to the same wiring.
1: Ugyanazon a vezetéken van.
0: But the qualities inside will be different.
1: De a minőségek benne mások.
0: And just slight caution reminder.
1: Csak egy apró óvatosság, figyelmeztetés.
0: Do you remember how you were when you were 26, 27?
1: Emlékeztek, milyenek voltatok 26-27 évesen?
0: So, any time you try to find something bad in me, just remember what you were when you were 26 and you will be peaceful.
1: Hogyha valami rosszat találsz bennem, akkor csak gondolj rá, hogy te milyen voltál 26-27 évesen, és már is megbékélsz vele.
0: Remember those nice nights.
1: Emlékeztek azokra a szép éjszakákra.
0: Clubbing.
1: A bulizás.
0: Going out with friends.
1: Elmenni barátokkal.
0: So at least I'm a cheeky monkey, but I am happy in this family-like atmosphere. So if I'm trying to be sometimes a young teenager boy, let me be, because that's who I am.
1: Úgyhogy én csak egy vidám majom vagyok, aki boldog vagyok ebben a családban, de hogyha néha teenager fiú akarok lenni, akkor hagyjátok, hadd legyek, mert ez vagyok.
0: But if you want a 26-year-old guy acting like a 70-year-old one, I can do that also, but then that's not the true me.
1: Hogyha azt akarjátok, hogy 26 évesen úgy viselkedjek, mint egy 70 éves, megtehetem, de ez nem én vagyok.
0: At least for now, I am pretty open in having open conversations and open discussions.
1: Legalábbis most nyitott vagyok, nyitott beszélgetésekre.
0: And you need to understand that Gurudev was talking out of experiences, and in 26 you can't have much of experience.
1: És Gurudev tapasztalatból beszélt, de 26 évesen az embernek még nem lehet sok tapasztalata.
0: So with whatever experiences and whatever I know, I can share that.
1: Úgyhogy ami tapasztalatom, valamit tudok, azt meg tudom osztani.
0: But usually whatever I prepare, it never works out.
1: De általában, amit előkészítek, az sosem működik.
0: But this is the life example and the proof of believing into something. So I believe that they speak, I close my eyes, I say Naham Karta, what I speak, what comes out, I have zero control on it until I'm sitting here. Once I'm off here, then it's again me.
1: De ez az élő példája annak, hogy megvan, nem én beszélek, hanem megvan a bizalom, becsukom a szemem, azt mondom, hogy nehem kerete, és akkor onnantól, amit mondok, az nem az én kezemben van. És aztán, amikor innen fölkelek, akkor onnantól megint én vagyok.
0: So, while sitting here, if I say something good, still them speaking. If I say something bad, still them speaking. So, I'm safe.
1: Hogy amíg itt ülök, hogyha valami jót mondok, akkor ők beszélnek, ha valami rosszat mondok, akkor is ők beszélnek. Én biztonságban vagyok.

0: Kevalam. I am not the doer. Mahaprabhuji is the doer. So let him do through me, no problem.
1: Nem én vagyok a cselekvő, Mahaprabhuji a cselekvő, hadd cselekedjen általam.
0: Sorry? Okay. So yeah, this letting go part, this will also help.
1: Tehát igen, ez az elengedés nehéz, de segít.
0: If you let go of your pre-assumptions.
1: Ha elengeded az előzetes feltételezéseidet.
0: And this does not only apply on me.
1: És ez nem az én tervem volt.
0: This applies on anyone.
1: Ez nem csak rá vonatkozik, hanem mindenkire.
0: Your partners, stop comparing your partner. This guy was like this, she was like this. I don't like this person because he's like this. Stop comparing your friends, stop comparing your bosses, stop comparing in general.
1: A partnerre is vonatkozik, a barátaidra is, ne mondd azt, hogy ő ilyen volt, ő meg olyan volt. Ne hasonlítgass össze senkit, ne hasonlítgass össze a bűnökeidet, egyáltalán senkit ne hasonlítgass össze.
0: This is our family.
1: Ez a mi családunk.
0: In this I know that no matter good

0: or bad, because of him at least you will still accept me for who I am.
1: És tudom, hogy mindegy, mi történik, nem számít, jó vagy rossz, ő elfogad engem úgy, ahogy én vagyok.
0: Some of you might accept me for who I am.
1: Közületek néhányan elfogadnak azért, hogy ki vagyok én.
0: But the outer world doesn't work like that.
1: De a külső világ nem így működik.
0: In the real world, because here if you start comparing me, it doesn't really affect me much.
1: Mert itt, hogyha összehasonlítgatsz engem, ez nem nagyon hat rám.
0: If someone gossips about me, also doesn't affect me anymore.
1: Hogyha pletykál, ez rólam, az se hat rám már.
0: I went through so much gossips and allegations and things that I am far past that stage of giving any care on what and why people think something about me. I know I am right, I know he knows what I'm doing, and that's enough for me.
1: Annyi pletykán, annyi vádaskodáson mentem már keresztül, hogy már egyáltalán nem érdekel. Én tudom, hogy jól csinálom, ő elfogad engem, ő is tudja, és ez elég.
0: And our life is not made to give up, so it doesn't matter what is thrown on me, I am not giving up.
1: És az élet nem arra való, hogy feladjuk, úgyhogy mind.
0: So if life wants to take more, if the life or Gurudev or the Parampara would like to take more tests, I am open for it.
1: Hogyha a Gurudev vagy a Parampara tovább akar tesztelni, nyitott vagyok rá.
0: But once, I told him a few times, but when he was like, no, you, so now I accept it and I'm okay with it. So you are stuck with me, unfortunately.
1: Hogy sajnos velem ragadtatok meg.
0: I'm ready to do things what makes you happy because I want your happiness, but I'm not going to change myself because of that.
1: Kész vagyok, hogy olyasmit csináljak, ami boldoggá teszteket, mert azt akarom, hogy boldogok legyetek, de nem változtatom meg saját magam.
0: But the outer world doesn't work like this.
1: De a külső világ nem így működik.
0: Here we have certain understanding because we are a family and we are taught by Gurudev to live by kindness, by love, by compassion.
1: Itt van egy bizonyos fajta megértés, itt Gurudev tanított minket, hogy kedvességgel, megértéssel éljünk.
0: In the outer world you start becoming jealous, you start becoming having these things, conflicts with your bosses, they will fire you.
1: De a külvilágban, hogyha féltékenység van, vagy konfliktusba kerülsz a főnököddel, akkor kirúg.
0: Here you have conflicts, we will give you a hug and say, no problem, all is good. You hate me, but I love you.
1: Itt, hogyha konfliktusba kerültök, akkor azt mondom, hogy megölellek, és azt mondom, hogy igen, volt valami probléma, de szeretlek.
0: Because we have Viveka in this hall.
1: Mert ebben a teremben Viveka van.
0: Out of world, you go and tell your boss, I hate you, he will not say, I love you. He said, thank you very much, here is your resignation letter.
1: A külvilágban, hogyha azt mondod a főnöködnek, hogy utállak, akkor nem azt mondja, hogy nagyon jó, én szeretlek, hanem azt mondja, hogy nagyon jó, itt a felmondó leveled.
0: But if we want to tell our boss I love you, we need to love ourselves first, because otherwise we won't say it, we won't mean it, because we won't love ourselves.
1: De a külvilágban, ha azt akarod mondani, hogy szereted a főnöködet, akkor először saját magadat kell szeretni, mert különben nem fogod azt gondolni és azt mondani, hogy szereted őt.
0: So every morning you sit and you say, I am human.
1: Minden reggel felülsz és azt mondod, ember vagyok.
0: Good idea. Four kripas. Which ones?
1: A négy kripa. Melyikek ezek?
0: Remember anyone?
1: Valaki emlékszik?
0: First kripa is Deva kripa. Anyone who is writing can write, because I will continue asking you these questions until you do not remember them. So, first kripa. Deva kripa, the kripa of the god or goddesses.
1: Az első kripa az istenek, istenségek.
0: That we are born into this human birth, that we got this human life, it is the blessings or the kripa of the god and goddesses.
1: Az, hogy emberi testbe születünk, ez az Istenek áldása.
0: The second kripa is Shastra kripa.
1: Második kripa, Shastra kripa.
0: The blessings or the kripa of the scriptures.
1: Az iratok áldása.
0: Anything that we read, any knowledge that we intake, if it goes within our heads, it is the kripa of that scripture.
1: Minden, amit olvasunk, amit tanulunk, amit megtanulunk, megértünk, ez mind az iratoknak a kegyelme.
0: Third kripa is Guru kripa.
1: A harmadik a Guru kripa.
0: Guru kripa hi kevalam. Shishya kya ananda mangalam. When we have Gurudev's kripa, then us disciples are in ultimate bliss.
1: Hogyha megvan nekünk a Guru Kripa, akkor mi tanítványok állandó üdvben élünk.
0: But Holy Guruji said fourth kripa is the most important one.
1: De Holy Guruji azt mondta, hogy a negyedik kripa legfontosabb.
0: Which is khud ki kripa.
1: Ami?
0: The kripa, the blessings of ourselves.
1: A kripa az áldás, önmagunk áldása.
0: Because we can have Guru Kripa, the Gurudev is there, but we don't move our legs, Guruji will be like, "Theek, what to do?"
1: Mert ha Guru Kripa ott van, de mi nem hajtjuk meg a fejünket, akkor Guru azt mondja, hogy akkor mit csináljak?
0: The Guru is not the guide.
1: A Guru nem a vezető.
0: The Guru is not the one who will walk the path.
1: Ő nem az, aki az úton halad.
0: Gurudev is not the light itself.
1: Ő nem a fény.
0: It's the one who shows the light and who enlightens the dark path and makes it light for us to walk.
1: Hanem ő az, aki megmutatja a fényt és megvilágítja a sötét ösvényt, amerre mennünk kell.
0: He has that torch light.
1: Nála van a zseblámpa.
0: That's why go darkness, ru to light.
1: Ezért go a sötétség, ru a fény felé.
0: It's not saying light itself.
1: Nem a fény maga.
0: It's saying it brings light.
1: Hanem aki fényt hoz.
0: And yes, that light within all of us has been put already by Gurudev.
1: És igen, Gurudev már mindannyiunkba beültette ezt a fényt.
0: But now to put that oil or that ghee into that deepak.
1: És most, hogy ebbe a deepakba olajat vagy ghee-t öntsünk.
0: That is our job.
1: Ez a feladatunk.
0: If we just sit and think that yes, the kripa is flowing, it is always flowing in certain intensity, but if we don't work for it, if we don't put our own energies into it, there's nothing he can do.
1: Ha csak ülünk és azt mondjuk, hogy igen, a kripa folyik, akkor igen, bizonyos intenzitással mindig folyik, de hogyha mi magunk nem teszünk bele energiát, nem nyitjuk meg magunkat, akkor nincs, amit tehetne.
0: Then after you say this, then you say, I am the best version of myself.
1: És akkor mondhatod, hogy én önmagam legjobb verziója vagyok.
0: I know that whatever I am doing is aligned with dharma.
1: Tudom, hogy minden, amit csinálok, az harmóniában van a dharmával.
0: I know that wherever I am walking, I am protected and walking with Gurudev.
1: Tudom, hogy bármerre is járok, védelmezve vagyok, és Gurudévvel megyek.
0: But don't only just say these things when you wake up.
1: De ne csak akkor mondd ezt, amikor fölkelsz.
0: But mean them.
1: Ne csak mondd, hanem gondold is.
0: That's why I say bhava, the way how you say it, the feelings with which you say it, plays a very important role.
1: A bhava, hogy hogyan mondod, milyen állapotban, milyen mélységben, ez nagyon számít.
0: Good or bad, we always carry Gurudev with us.
1: Jóban, rosszban Gurudevet mindig magunkban hordjuk.
0: Oh, Gurudev, I have so much troubles, please save me, please do this, please do that.
1: Oh, Gurudev, annyi problémám van, ments meg, kérlek, tedd meg ezt, azt.
0: Sitting, crying, talking in front of the altar for half an hour.
1: Fél órán át ülünk és sírunk és beszélünk az oltár előtt.
0: When everything is going very smooth in life.
1: Amikor minden nagyon könnyedén megy.
0: Pranam Gurudev, good morning, see you later and we go.
1: Pranam Gurudev, jó reggelt, majd találkozunk és elindulunk.
0: Then why are we giving the altar half an hour when we are upset and 2 minutes when we are not upset?
1: Miért van az, hogy az oltárnak fél órát szentelünk, amikor valami problémánk van, és amikor pedig nincs, akkor nem.
0: Is that relationship fair?
1: Ez egy fair kapcsolat?
0: Interactive satsang, yes, no.
1: Interactive satsang, igen vagy nem?
0: When you are in a proper relationship in the worldly life, if your husband or wife only comes to you when he or she is sad and not when she's happy, then you're also upset, right?
1: Hogyha egy világi kapcsolatban vagy és a párod csak akkor jön hozzád, amikor szomorú és amikor boldog, akkor nem, akkor is mérges vagy.
0: So every relationship, doesn't matter worldly or spiritually, it has to be 50-50.
1: Hát minden kapcsolat, minden, hogy világi vagy spirituális, 50-50%-nak kell lennie.
0: It's not a machine which you do trades and transitions like Gurudev. You do this for me, I do this for you. It doesn't work.
1: Ez nem egy tranzakció, ahol azt mondod, hogy Gurudev, te megteszed ezt értem, és én pedig megteszem ezt neked.
0: It's his job to do everything for us.
1: Az a dolga, hogy megtegyen értünk mindent.
0: But in return, love, devotion and faith is important.
1: De cserébe a szeretet, az odaadás és a hit fontos.

0: If we are blocked inside, he can't do anything.
1: Hogyha belül blokkolva vagyunk, akkor nem tud semmit csinálni.
0: So the fourth kripa, Khudki kripa, will help us unblock and let that light, let that love, let that everything come inside.
1: Úgyhogy a negyedik kripa önmagunk felé, ez azt jelenti, hogy megnyitjuk ezt a blokkot és beengedjük a fényt.
0: But the effort has to be done by us.
1: De erőfeszítéseket kell tennünk nekünk.
0: So to be more in that inner state of peaceful mind.
1: Hogy ebben a belső békés állapotban legyünk.
0: Let it go, let it go.
1: Engedd el, engedd el.
0: Okay.
1: Hadd menjen.

0: श्री विश्वगुरुं दशवापरम स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
1: So just that you know, mantra diksha and kriya diksha will be on Thursday.
2: Csak hogy tudjátok, mantra diksha és kriya diksha csütörtökön lesz.
1: But if anyone is leaving, like there are two people who are leaving today, so I'm giving mantra diksha today to those. So if anyone is leaving and wants mantra diksha before Thursday, who cannot stay till Thursday, I will be in the office at 2:00 today for mantra diksha. Kriya diksha is still on Thursday.
2: De hogyha valamelyik kütökönnek el kell mennie, nem tud csütörtökig maradni, akkor ma délután 2:00 az irodában leszek és adok mantrát. Mantra diksa lesz ma délután az irodában 2:00, aki nem tud csütörtökig maradni, kriya diksa csak csütörtökön lesz.
1: First feeding of your child, first cutting hair of your child also we do on Thursdays.
2: Csütörtökön lesz az is, hogy először ott szilárdételt a gyerekednek, vagy először vágunk hajat neki.
1: And letting go and cutting hair of any adult male, come to me anytime.
2: És az elengedésért, hogyha bármelyik felnőtt férfi szeretne hajat vágatni, akkor gyertek hozzám bármikor.
1: So, have a beautiful afternoon.
2: Hát itt leszek délelőtt.
1: Annapurne sadapurne Shankara pranavallave jnana vairagya siddhyartham bhikshaam dehi cha parvati Mata cha parvati devi pita devo maheshwaraha bandhava shiva bhaktascha swadesho bhuvanatrayam shubham karoti kalyanam arogyam dhana sampada shatru buddhir vinashaya deepa jyoti namosute deepa jyoti parabrahma deepam sarve mohanam deepanam sajate sarvam sandhya deepam sarvasatyam brahmarpanam brahmahave brahmagno brahmanahutam brahmevatena gantavyam brahma karma samadhina Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti Sadgurude Bhagavan Ki Jai Swasti Prajabhyam Paripalayantam Nyayena Margena Mahin Mahisha Gau Brahmane Bhyo Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti Om Shalapurji Mahadeva Ki Jai Divadi Devdeshwar Mahadeva Ki Jai Shudip Narayana Bhagavan Ki Jai Hindu Dharam Samrat Paramahansa Swami Sri Madhavanand Guruji Sadgurudeva Bhagavan Ki Jai Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramahansa Swami Sri Maheshwaranand Guruji Gurudeva Ki Jai Aap Sab Bhakto Ki Jai Har Namah Parvati

Ruce nahoru, hands up. A jdeme dolů, bow down.

です。

0: One.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dva.

0: and 5.
1: A 5.
0: Relax.
1: A uvolníme se.
0: Lie down.
1: Lehněte si.

0: a dolů dál. Jedna.
1: Two.

0: And come up.
1: A nahoru.
0: Stand. Yes.
1: A nohy zpátky k

0: शांति शांति शांति। दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। सो द नाद, नाद रूप पर ब्रह्म इज एवरीथिंग इन अवर बॉडी विच गेट्स द मूवमेंट इज थ्रू दैट नाद द साउंड।
1: Minden, ami a testünkben van, a náda a hang által kerül mozgásba.
0: If there is no space, the sound cannot proceed.
1: Ha nincs tér, akkor a hang sem terjedhet.
0: And without that sound, cannot be achieved.
1: A hang nélkül pedig nem lehet elérni.
0: So with that resonance, energy is expanding.
1: Ezzel a rezgéssel terjed ki az energia.
0: The energy flows in the chakras, in the glands.
1: Az energia a csakrákban, mirigyekben folyik.
0: So the subject of the kundalini is a very big subject.
1: A kundalini témája nagyon nagy.
0: The kundalini is a science, complete science of body, mind, intellect and consciousness.
1: A kundalini a test, az elme, az intellektus és a tudat teljes tudománya.
0: Kundalini means Shakti.
1: A kundalini azt jelenti Shakti.
0: The definition of the word kundalini, there are two meanings can be. One is called kund, it means a pool, same like a swimming pool or a pond.
1: A kundalini szónak kétféle jelentése van, az egyik a kund, ami egy tó vagy egy medence.
0: So in the big pond, if you put something inside, or the leaves of the trees and etc. falls into the water, it will go on the bottom, and after some time will get rotten.
1: Ha egy nagy tóba beledobunk valamit, vagy beleesnek a falevelek, akkor lesüllyednek és egy idő után megrohadnak.
0: When the things are in the water, thrown, has its form and its identity.
1: Amiket bedobálnak a tóba, annak megvan a formája és az azonossága.
0: But when it lies under the bottom of the pond or that tank, water tank, after a certain time, it gets rotten.
1: De amikor lesüllyed az víztartály vagy a tó aljára, akkor egy idő után megrothad.
0: It loses form, it loses color, and it loses its solid form.
1: Elveszti a formáját, a színét és a szilárd alakját.
0: So similarly, that kund is there where all our past karmas are existing.
1: És ez a kunda az, ahol az elmúlt karmáink vannak.
0: Till certain life may be remember.
1: Bizonyos életig talán emlékszünk.
0: But after we don't know.
1: De aztán nem tudjuk.
0: So the form and effect of those karmas doesn't get lost. The form get lost, but effect not.
1: Ezeknek a karmáknak a formája elvész, de a hatása nem.
0: So what we call good luck or bad luck.
1: Amit jó vagy rossz szerencsének hívunk.
0: What we call the destiny.
1: Vagy sorsnak.
0: Destiny is past actions.
1: a sorsa múltbéli tetteink.
0: And from these past actions, time to time comes up in our memories or to our consciousness or appears into our body again.
1: És ezek közül a múltbéli tettek közül valami újra megjelenik a testben, vagy újra emlékszünk rá, gondolunk rá, megjelenik a tudatunkban.
0: So deep in the consciousness, our karmas are dormanted.
1: A karmáink mélyen a tudatunkban alszanak.
0: That's called hidden powers in human.
1: Ezek az emberben rejlő erők.
0: But also hidden powers in every existence.
1: És minden létezőben rejlő erők.
0: Another meaning, kundal. The kundal is like a circle.
1: A másik jelentése a kundal egy kör.
0: Sometimes we see around the moon a beautiful circle.
1: Néha a hold körül látunk egy nagyon szép kört.
0: Which have two forms.
1: Aminek két formája van.
0: One is like a one circle and has a door to go in and out.
1: Az egyik olyan, mint egy kör, amin van egy ajtó, ahol ki be lehet járni.
0: That indicates that heavy rain will come.
1: Ez azt jelenti, hogy nagy esők jönnek.
0: Or there is one circle which has no door.
1: Vagy a kör teljes, nincs ajtaja.
0: It very clear. That means, and it will be only wind.
1: Ez azt jelenti, hogy csak szél fog fújni.
0: This is an indication in the space.
1: Ez egy jelzés a térből.
0: And it is true, it will be like that.
1: És tényleg így lesz.
0: When I arrived last month in Mexico City, 5th of June, there was, at midday, had a beautiful circle around the sun.
1: Amikor múlt hónapban megérkeztem Mexikóba, június 5-én, akkor délben

0: introduced the zero, the Indian mathematician.
1: És aztán ott van a nulla, ki vezette be a nullát, az indiai matematikusok.
0: Gave the zero to solve mathematical problems.
1: Azért vezették be a nullát, hogy megoldjanak matematikai problémákat.
0: And also he, Indian who gave this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: És 1-től 9-ig a többi számjegyet is az indiaiak adták.
0: So 9 is highest number.
1: A 9 a legmagasabb szám.
0: And there is no 10th number.
1: És nincs 10-es számjegy.
0: Only 9.
1: Csak 9.
0: And 9 will remain always 9.
1: És a 9 mindig 9 marad.
0: Even you can write 100 times 9999.
1: 100-szor egymás meg írhatod, hogy 999.
0: And then you calculate.
1: Aztán kiszámolod.
0: It will come 9 only.
1: Akkor csak 9 marad.
0: But when you put 1 0, then you multiplying.
1: De ha beraksz egy nullát, az a szorzás.
0: But the zero is again continuity.
1: De a nulla is a folytonosság.
0: And that's why, because it is said in Vedas, the Rishi said.
1: Azt mondják a Védákban, a Rishik azt mondták.
0: The earth is a ball.
1: A föld egy labda.
0: It's round.
1: Gömbölyű.
0: The earth is zero.
1: A föld nulla.
0: And that's why it's fluttering.
1: Ezért lebeg.
0: So it is the Rishis of India said earth is round.
1: Az indiai rishik mondták, hogy a föld gömbölyű.
0: But again it is said, not only the earth, but water is also round.
1: És aztán azt is mondták, hogy nem csak a föld, hanem a víz is gömbölyű.
0: Every drop is round.
1: Minden vízcsepp gömbölyű.
0: Every drop is round.
1: Minden vízcsepp gömbölyű.
0: Even the drop of the fog.
1: Még a halmat is.
0: The very fine drop of the fog.
1: Egy nagyon kicsi halmatcsepp.
0: It is round.
1: Ez is kerek.
0: Said no, not only this.
1: És nem csak ezt mondták.
0: But energy is round.
1: Hanem az energia is gömbölyű.
0: So energy is going in circle.
1: Az energia körbe megy.
0: The sun ray doesn't come straight.
1: A napsugár nem egyenesen jön.
0: But it's going round.
1: Hanem ívesen.
0: And that round is because sun itself is round.
1: Ez azért van, mert a nap maga is gömbölyű.
0: So you know the sign swastika.
1: Ismeritek a swastikát?
0: Swastika is a symbol of the sun.
1: Ez a nap szimbóluma.
0: That sun is turning.
1: A nap forog.
0: Clockwise.
1: Az óramutató jeles a szerint.
0: And so the sun ray which is coming, because due to movement, it's bending. The energy is becoming round.
1: És a napsugárzás, ami jön, az is a mozgás miatt meghajol, és az energia is
0: sun is round.
1: A nap is gömbölyű.
0: The sun ray is round.
1: A napsugár is.
0: Energy is round.
1: Az energia is gömbölyű.
0: Then finally it is said.
1: És végül azt mondják.
0: The whole universe is round.
1: Az egész univerzum kerek.
0: This is in oneness.
1: Ez egységben van.
0: That is a Purna. And that's why when full moon, we call it Purna, Purnima.
1: Ezt hívják Purnának, és ezért teli holdkor, amikor kerek, ezt is Purnimának hívják.
0: Because that comes from the completeness.
1: Mert a teljességből jön.
0: So from complete, it comes complete.
1: A teljességből teljesség jön.
0: On the egg of the peacock bird, we need not to put color inside the egg.
1: A páva tojásába nem kell festéket rakni.
0: The baby which will come out of the peacock bird, out of that egg, automatically will be colorful.
1: A páva tojásból kikelő fiók automatikusan színes lesz.
0: So similarly, from the complete, it is a complete.
1: Ugyanígy a teljességből teljesség származik.
0: And when you take something out from complete, it remains complete.
1: És ha kiveszel valamit a teljességből, teljesség
0: Purnamada, marad. Purnamidam, Purnat, Purnasya, Purnamadai, Purnamevavasishyate. Purna is complete.
1: Purna teljes.
0: Everything is coming from Purna.
1: Minden a Purnából jön.
0: And everything is existing in Purna, completeness.
1: És minden a Purnában a teljességben
0: létezik. And when you take something out of the Purna, both are the Purna.
1: És ha valamit kiveszel belőle, akkor mind a két rész Purna.
0: So, what comes from the completeness, it is a completeness.
1: Ami teljességből jön, az teljesség.
0: So, in that way, our thoughts are not going straight.
1: És ugyanígy a gondolataink sem egyenesen mennek.
0: Our thoughts are also rotating.
1: A gondolataink is forognak.
0: Our visions also.
1: A vízióink is.
0: It's going like a circle, a spiral.
1: Úgy megy, mint egy spirál.
0: Yes. So what is not round?
1: Mi az, ami nem kerek?
0: Everything is round.
1: Minden kerek.
0: That's why gave the name Kundalini.
1: Ezért kapta a Kundalini nevet.
0: That Shakti, energy is rotating.
1: Ez a Shakti, az energia forog.
0: And that is in our body and in all other creatures.
1: Ez megvan a testünkben és minden más teremtményben.
0: Those who understood the life, those who understood the birth and death, and those who understand what is a liberation, they will know what is Kundalini Yoga.
1: Akik megértették az életet, a születést, a halált, akik értik, mi a felszabadulás, ők tudják, mi a Kundalini Yoga.
0: So, everything according to the Vastu Shastra, there are three main principles.
1: Három fő el van a Vastu Shastrában.
0: One is a circle, one is a right angle, and third one is triangle.
1: Az egyik a kör, a másik a megfelelő szög, a harmadik pedig a háromszög.
0: Circle.
1: Kör.
0: The right angle.
1: Megfelelő szög.
0: And the triangle.
1: És a háromszög.
0: These three symbols is a very strong.
1: Ez a három szimbólum nagyon erős.
0: And that is a Vastu Shastra needs.
1: És ez kell a Vastu Shastrához.
0: Because the certain angle is attracting the energy.
1: Mert ez a bizonyos szög vonza az energiát.
0: It's sharpening, it's purifying the energy.
1: Megtisztítja.
0: And then gives further to the energy.
1: És aztán továbbadja.
0: Only these three symbols can move through the energy.
1: Csak ezen a három szimbólumon keresztül megy az energia.
0: And that's why in the chakras, what we have in the body, Kundalini chakras, there are triangles in every chakras.
1: Ezért a csakrákban, a Kundalini és a csakrák könyvben minden csakrában háromszög van.
0: As well as there's a circle.
1: És kör is.
0: So, all this, what we call the symbols, but is not only symbol, it's a reality.
1: Szimbólumoknak nevezzük, de nem csak szimbólum, hanem valóság.
0: Who understand, will understand.
1: Aki megérti, megérti.
0: And that one will try to research and achieve, they will achieve.
1: És megpróbálja kutatni, és el akarja érni, az el is éri.
0: So in this way, nada, the sound.
1: Tehát így a nada, a hang.
0: Entire endless universe is manifested through the sound.
1: Az egész végtelen univerzum a hang által manifestálódott.
0: We don't know where the end.
1: Nem tudjuk, hol a vége.
0: Where is the end of this horizon?
1: Hol a horizont vége?
0: What is the horizon?
1: Mi a horizont?
0: Horizon is that as close we go, that far it goes.
1: Minél közelebb megyünk a horizonthoz, annál messzebb megy.
0: So how high is sky?
1: Milyen magas az ég?
0: As higher we go, that far it goes.
1: Minél magasabbra megyünk, annál távolabb kerül.
0: So one person said, if you want to know how is my flight flying,
1: egy ember azt mondta, ha tudni akarod, milyen a repülés,
0: before I take off,
1: mielőtt felszállok,
0: please can you, high up little sky.
1: Kérlek, emeld fel egy kicsit
0: az eget. Raise up the sky. Because my flight is so quick.
1: De az én repülőm olyan gyors.
0: They can go through and through.
1: Hogy át tud menni.
0: But still there is nothing.
1: De még sincs ott semmi.
0: Can we imagine emptiness? Emptiness.
1: El tudod képzelni az ürességet?
0: Completely empty.
1: Teljesen üres.
0: We humans, even not visible.
1: Mi emberek még csak nem is vagyunk láthatóak.
0: Compared with the universe.
1: Az univerzumhoz hasonlítva.
0: We are very tiny creatures.
1: Nagyon picike teremtmények vagyunk.
0: So, but they are perfectly balanced. Either they are in the space, on the earth, or in the water.
1: Tökéletesen ki vannak egyensúlyozva, vagy a levegőben van, vagy a földön, vagy a vízben.
0: It is balanced.
1: Egyensúlyban van.
0: And so, as far we will go in the space, there we will experience the sound.
1: Ezért, ha kimegyünk a térbe, akkor megtapasztaljuk a hangot.
0: A very peculiar sound.
1: Nagyon különleges hangot.
0: Which is somehow known to our atma.
1: Amit ismer az átmánk.
0: But not this physical sound.
1: De nem ilyen fizikai hang.
0: So, as far as we go in the universe, there's a different nada, different sound.
1: Tehát ahogy megyünk ki az univerzumban, különböző náda, különböző hang van.
0: Again, that sound is that energy.
1: Megint ez a hang az energia.
0: Like the cement between two bricks.
1: Mint a cement két tégla között.
0: It holds the bricks together.
1: Összetartja a téglákat.
0: And that is the yoga.
1: És ez a yoga.
0: Yoga is that which is uniting, harmonizing, and balancing.
1: Yoga az, ami egyesít, harmonizál és kiegyensúlyoz.
0: These are the three principles.
1: Ez a három elv.
0: The circle.
1: A kör.
0: Triangle.
1: A háromszög.
0: And right angle.
1: És a megfelelő szög.
0: This is the only these three exist.
1: Csak ez a három létezik.
0: And from this you can do immense of forms.
1: És ebből rengeteg formát tudsz létrehozni.
0: Those who went to India in last 3-4 years.
1: Akik az elmúlt 3-4 évben Indiában jártak.
0: If you landed at New Delhi airport.
1: Ha az új Delhi reptéren szálltál le.
0: There's a cultural, a artist made certain forms, pictures.
1: Egy művész bizonyos képeket csinált.
0: Out of triangle.
1: Háromszögekből.
0: So the dancing, the drums.
1: Táncosok,
0: so beautiful.
1: Olyan szép.
0: It's so beautiful.
1: Olyan csodálatos.
0: You can ask anyone what is this, immediately will say this is this.
1: Bárkit megkérdezhetsz, hogy ez mi, megmondja, hogy ez az.
0: But the triangles are put together.
1: De háromszögekből van összerakva.
0: When the dancing, you know, and they have something hanging. Nice bales. The bales are there. This, it is, whenever I go, I will stand and looking how beautiful it is. So who have seen this in New Delhi airport?
1: A táncosoknak, ahogy lúg le a kezdikről a csengettyű, az is meg van csinálva minden. Amikor arra járok az új Delhi reptére, akkor mindig megállok és nézem, hogy milyen szépek. Ki látta ezt? Ki
0: volt? Hand up.
1: Emeljétek fel a kezeteket.
0: One, two, three. Only 4 people were in India.
1: Csak 4 ember volt Indiában.
0: When have you been in India? That time was not still. It was when Asia Game was now New Delhi airport. It is, they said, the second or the biggest airport in the world.
1: Azt mondják, most az új Delhi airport a repülőtér a második legnagyobb a világon.
0: A Korea have big. So, Atlanta, New York, London, they are also big but they have more traffic.
1: Atlantában és Londonban is nagy a repülőtér, de ott több a forgalom.
0: So, and there's also mudras. All mudras are displayed on the wall.

0: another beauty of the India.
1: India újabb szépsége kezdődik.
0: That's called the you don't have to pay tax, free tax, tax free, duty free.
1: Duty free shopok.
0: Oh my God.
1: Ó Istenem.
0: There are so many beautiful bottles of the alcohols.
1: Olyan sok szép üveg alkohol van.
0: You need not to go anywhere.
1: Nem kell sehova menned.
0: All you get it in India.
1: Mindet megkapod.
0: All vodka till the Bloody Mary, crazy horse.
1: A vodkától a Bloody Mary.
0: Screwdriver. So everything is there.
1: Minden ott van.
0: Well, every country has its beauty and culture.
1: Minden országnak megvan a szépsége és kultúrája.
0: But we forgotten.
1: De mi elfelejtettük.
0: We put all vegetable in one pot.
1: Az összes zöldséget beraktuk egy fazékba.
0: So all different cultures fall into the one pot.
1: Az összes különböző kultúra egy fazékba esett.
0: And it came something new out.
1: És valami új keletkezett belőle.
0: You know? Condition of the culture is now very bad.
1: A kultúra nagyon rossz helyzetben van.
0: You know, you brought a horse to the donkey. Neither remain horse nor became a donkey.
1: Ha összehozol egy lovat és szamadat, akkor nem lesz se ló, se szamád.
0: But it became muli.
1: Hanem összvér lesz.
0: On the high mountains, carrying the load.
1: Ami a magas hegyeken viszi a terhet.
0: So when the culture became a muli, the horse and the donkey, then became a muli.
1: Ha a kultúra összvérré válik,
0: they can't give babies, they can't give children.
1: Akkor összvérré válik, és
0: but they are carrying a lot of luggage.
1: Csak rengeteg terhet cipel.
0: And so is now in this Kali Yuga.
1: És ez van most a Kali Yugában.
0: All people became a muli.
1: Minden ember összvér.
0: Running day and night, working, workaholic.
1: Éjjel-nappal rohan dolgozni, munkamániás.
0: They are all muli.
1: Mindannyian összvér.
0: They can't give children anymore.
1: Mert nem születnek gyerekek.
0: There's all these kind of chemicals.
1: Mindenfajta vegyszerek vannak.
0: And you know, you will be surprised, you will laugh.
1: És meg fogtok lepődni, nevetni fogtok.
0: In these all big cities.
1: A nagyvárosokban.
0: So many anti-baby pills ladies taking.
1: A hölgyek annyi fogamzásgátlót szednek.
0: That goes through their urine into the toilet flushing into the river.
1: És ez a vizelettel együtt a folyókba távozik.
0: And now the fish cannot give the eggs.
1: És a halak sem tudnak szaporodni.
0: The fish are dying.
1: A halak is kihalnak.
0: You know, so ladies.
1: Tehát hölgyek.
0: If you want to have beauty of the fish.
1: Ha szeretnétek halakat,
0: then don't consume this.
1: Akkor ne fogyasszátok ezt.
0: So, who is guilty?
1: Ki a bűnös?
0: When there is no fish.
1: Ha nincs hal.
0: Women.
1: A nők.
0: And you know why?
1: És tudjátok miért?
0: Because women have great heart.
1: Mert nagy szívük van.
0: They don't want that the people will kill the fish.
1: Nem akarják, hogy az emberek megöljék a halakat.
0: So no bamboo. No flute.
1: Ha nincs bambusz, nincs fúdúja.
0: No flute, no noise.
1: Ha nincs fúdúja, nincs zaj.
0: That's it. Anyhow, so in this way, that what I want to talk is that form. And this form we call Vastu Shastra.
1: Tehát, amit mondani akarok, a forma, és ezt a formát Vastu Shastrának hívjuk.
0: And for every creature's design have been very carefully thought by the cosmic architectures.
1: A kozmikus építész nagyon gondosan megtervezett minden élőlényt.
0: That they keep the balance on this earth.
1: Hogy egyensúlyt tartsanak a földön.
0: Now we destroy the mountains.
1: Elpusztítottuk a hegyeket.
0: We dig the mountains because of the highways and concrete buildings.
1: Átfúrtuk, kibányáztuk a hegyeket, az autópályák és a betonépítmények miatt.
0: Many
1: az erdőket elpusztítottuk.

0: sok mindent.
1: So the Kundalini Shakti is that Shakti which holds the entire space, universe.
0: A Kundalini Shakti tartja az egész végtelen teret, az univerzumot.
1: And that is dwelling within us too.
0: És ez bennünk is van.
1: And we can awake this, we can experience this, and we can make ourselves free from those physical suffering.
0: Ezt mi is felébreszthetjük, megtapasztalhatjuk, és megszabadíthatjuk magunkat ezektől a fizikai szenvedésektől.
1: When we overcome the physical problems, then the mental problem is finished.
0: Ha legyőzzük a fizikai problémákat, akkor a mentális problémáknak is végük.
1: And when mental problem is solved, all emotional problem is solved.
0: És ha mentális problémák megoldódnak, akkor az érzelmi problémák.
1: So it's the one after other.
0: Az egyik a másik után jön.
1: And so those energy, what we call kundalini, you may say kundalini, you may say kundal,
0: az az energia, amit kundalnak vagy kundalininek hívunk,
1: or we can say circle,
0: vagy mondhatjuk, hogy kör.
1: Now people call this cobra, snake.
0: Ezt az emberek kobrának, kígyónak nevezik.
1: They call serpent power,
0: azt mondják, kígyó erő.
1: Kundalini as a serpent.
0: Kundalini, mint kígyó.
1: Oh my God, sometimes picture like a cobra is coming.
0: Ó Istenem, néha olyan képeket rajzolnak, hogy jön a kobra.
1: Cobra, they are so beautiful.
0: A kobrák olyan szépek.
1: They look so beautiful.
0: Olyan szépen néznek ki.
1: And if you stay more far, it's more beautiful.
0: És ha távolabb maradsz, akkor még szebb.
1: And when you come more near,
0: és ha közelebb mész,
1: then not anymore.
0: Akkor már nem.
1: So, why they call serpent power?
0: Miért hívják kígyó erőnek?
1: Snake. Snake is believed Sesnaga. Sesnaga means have thousand-headed snake.
0: A kígyó a Sesnaga, az ezerfejű kígyó.
1: And that thousand-headed snake is coiled in the ocean.
0: Ez az ezerfejű kígyó az óceánban van föltekeredve.
1: And head is up.
0: A feje pedig kint van.
1: And our earth is balanced on the head of the Sesnaga.
0: A mi földünk pedig a Sesnaga fején van kiegyensúlyozva.
1: So the whole earth is balanced on the Sesnaga's head.
0: Az egész föld Sesnaga fején egyensúlyozik.
1: When he's tired,
0: ha fáradt,
1: little bit he have to move little neck.
0: Egy kicsit megmozgatja a nyakát.
1: And that takes reaction.
0: És ennek következménye van.
1: And that's called earthquake.
0: Ez a földrengés.
1: So whenever earthquake is there, means Sesnaga was doing Saravitasana.
0: Ha földrengés van, az azt jelenti, hogy a Sesnaga Saravitasanákat gyakorol.
1: Yeah. So, this Sesh, what is a Sesnaga? Thousand-headed snake.
0: Mi ez a Sesnaga? Az ezerfejű kígyó.
1: But it has other meaning.
0: De van más jelentése.
1: Holy Guruji told.
0: Holy Guruji azt mondta.
1: Other meaning. And that is the Shesh is the numbers.
0: Shesh a számok.
1: So when you count something,
0: ha megszámolsz valamit,
1: then minus plus everything you have done.
0: Összeadtál, kivontál mindent.
1: Finally what remains? Only that one.
0: Ami végül marad, az eredmény.
1: Only that one.
0: Csak ez az egy.
1: And that one is called the truth.
0: És ez az egy az igazság.
1: And that truth is Brahma Satya Jagat Mithya.
0: És ez az egy igazság, Brahma Satya Jagat Mithya.
1: That Brahman is the truth.
0: Ez a Brahman az igazság.
1: This world is only temporary.
0: A világ pedig csak időleges.
1: So the Sesnaga, Shesh is that only one dharma.
0: Sés csak egy adharma.
1: Dharma rakshita rakshitaha. The whole earth is still surviving on the dharma.
0: Az egész földet adharma tartja életben.
1: Dharma rakshita rakshitaha. If we protect dharma, dharma will protect us.
0: Ha megvédjük a dharmát, a dharma megvéd minket.
1: So this Sesnaga, with the mythological pictures,
0: tehát ez a Sesnaga mitológiai képpel,
1: it begins from our navel.
0: A köldökünknél kezdődik.
1: When embryo begins to develop,
0: amikor az embryó elkezd fejlődni,
1: first develops the intestine.
0: Először az emésztőrendszer.
1: And on the intestine it develops the spine.
0: És aztán az emésztőrendszeren nő a gerinc.
1: You know, like a shell in the water.
0: Mint egy sejt.
1: There is a shell over, and inside is the body.
0: Kívül van egy héj, és a héjon belül van a test.
1: So, in this shell, spine begins. The intestine begins first.
0: A héjban a gerinc, és még előtte az emésztőrendszer.
1: Then comes the head.
0: Aztán jön a fej.
1: Then the limbs.
0: És a végtagok.
1: So, it's a wonderful work what God have done, or the heavenly architectures.
0: Ez egy csodálatos munka, amit Isten vagy az égi építészek alkottak.
1: I told you.
0: Elmondtam.
1: Yesterday.
0: Tegnap.
1: A tiny, tiny ant.
0: Egy icipici hangya.
1: A very good vision.
0: Nagyon jól lát.
1: How, which machine God used that?
0: Milyen gépet használt Isten?
1: And she has beautiful fingers.
0: Nagyon szép ujjai vannak.
1: And polished nails.
0: És kifestett körmei.
1: Yes. And then she have a nice bales on her legs.
0: És aztán csengettyűk vannak a lábain.
1: And then when the ants begins to dance.
0: Amikor a hangya elkezd táncolni.
1: The Vishnu lies like this.
0: Vishnu így ledől.
1: And looking.
0: És nézi.
1: Beautifully.
0: Csodálatos.
1: The resonance. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Music nice. Bhakti Devi can say some ragas, you know.
0: Bhakti Devi tud néhány rágát mondani.
1: Like Mirabai said in bhajan.
0: Ahogy Mirabai mondta egy bhajanban.

0: But the Meera was tying the nice bales on her ankles.
1: Meera csengettyűket kötött a bokájára.
0: And then she was dancing.
1: És aztán táncolt.
0: So all was happy, how beautiful it was.
1: Mindenki boldog volt, hogy ez milyen csodálatos.
0: The ant was somewhere feeding her children.
1: A hangya valahol a gyerekeit etette.
0: She also put in and came to dance.
1: Ő is fölrakta a csengettyűket és jött táncolni.
0: And when it danced, the ant came on the podium.
1: És amikor a hangya lépett a színpadra.
0: On the stage. Mirabai also was looking.
1: Mirabai is nézte.
0: Oh, how nice the ants are dancing.
1: Ó, milyen szépen táncolnak
0: a hangya. God also stops there and wonders, my children, beautiful.
1: Isten is megállott és csodálkozik, hogy milyen szépek a gyerekei.
0: Go where the ant nest is.
1: Menj oda, ahol hangyaboly van.
0: And put your ear near.
1: És tedd közel a füled.
0: Some centimeters above.
1: Néhány centivel fölötte.
0: And listen the sound of the ants.
1: És hallgasd a hangyák hangját.
0: They speak.
1: Beszélnek.
0: Resonating.
1: Rezegnek.
0: So nāda rūpa parabrahma. Therefore it is said the form of the God is resonance.
1: Ezért azt mondják, Isten formája a rezgés.
0: And that came to the name of the Kundalini.
1: És így jön a Kundalini neve.
0: And that has immense of energy.
1: Ebben rengeteg energia van.
0: All abilities.
1: Minden képesség.
0: Everything.
1: Minden.
0: So when we study this Kundalini science, then we will know the whole universe is nothing but the Kundalini science.
1: Ha tanulmányozzuk a Kundalini tudományát, akkor rájövünk, hogy az egész világ semmi több, mint a Kundalini.
0: And serpent is a kal. Kal means past.
1: A kígyó kal, a múlt.
0: Bhutkal, Vartman and Bhavishya. Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: So why? Because it's dormant, it's black.
1: Mivel szunnyad, fekete.
0: Kal means also black. Kal means a death.
1: Kal azt is jelenti fekete, halál.
0: Kal means a pastime.
1: A múlt idő.
0: It unites into the three worlds.
1: Egyesíti a három világot.
0: Trinities.
1: A háromságot.
0: So this Kundalini Shakti, it's dwelling in each and every glands of our body.
1: Ez a Kundalini Shakti minden egyes mirigyünkben ott
0: rejlik. And that hormones which comes from our glands.
1: És a hormonokban, amiket a mirigyek termelnek.
0: That is something.
1: Ez valami.
0: Tomorrow.
1: Holnapra.
0: Sri Dipran Bhagwan ki. Deveshwar Mahadev ki. Madhav Krishna Bhagwan ki, Satya Sanatan Dharma ki.

0: O seis.
1: O Muniraj, O Mudrachan.
0: If anyone who will meditate on you and remember you,
1: ha bárki rajtad meditál, és visszaemlékszik rád,
2: felidéz,
0: they will become free from moha, mada and abhimana. From a calm,
1: azok felszabadulnak
2: ezek alól.
1: Jutnak a tudatlanságba,
0: free from the passion,
1: megszabadulnak a vágyaktól,
2: szenvedélyektől,
0: free of the proudness,
1: a büszkeségtől,
0: and ego.
1: És az egótól.
0: Your name and your memory is the destroyer of this all things, moha, kama, mada, abhimana.
1: Aki rád emlékezik, az abban megszűnnek ezek a dolgok.
0: Then what to say about yourself?

0: It's called Shruti and Smriti. Shruti, what we are listening.
1: Shruti, amit hallgatunk.
0: Shruti, Smriti. Smriti is the our memory.
1: Smriti az emlékünk.
0: How much you can do in memory?
1: Mennyit tudsz megjegyezni?
0: So memory is within us.
1: Az emlékezet bennünk van.
0: Theory is just like a clouds comes and clouds go.
1: Az elmélet csak olyan, mint a felhők, amik jönnek, mennek.
0: So there are many people, they only want to listen lectures and reading the books.
1: Sokan csak előadásokat akarnak hallgatni és könyveket olvasni.
0: That is not enough.

0: Ez nem elég.
1: So in our this seminar in Europe we call seminar.
0: Ezen a szemináriumon Európában szemináriumnak hívjuk.
1: And some other country said retreat.
0: Máshol elvonulásnak.
1: Retreat. It was treated, but forgotten.
0: Ez kezelve volt, aztán elfelejtették.
1: So, again we are remembering.
0: És aztán újra erre gondolunk.
1: So, retreat. We are going to a retreat.
0: Egy ilyen újraemlékeztetésre megyünk.
1: And that means to be learned there again. And we come to the perfection.
0: Hogy újra megtanuljuk és elérjük a tökéletességet.
1: Our seminar. This is something good word, very good word.
0: A szeminárium is jó szó.
1: And they're all together in oneness, the strength of the knowledge.
0: És ez így együtt a tudás ereje.
1: Yoga in daily life, it is a scientific system which we have.
0: A yoga mindennapi életben egy tudományos rendszer.
1: Our subject is on Kundalini yoga.
0: A témánk a Kundalini yoga.
1: Kundalini and chakras. Chakras and Kundalini, they are together.
0: Kundalini és a csakrák, ezek együtt vannak.
1: But only Kundalinis or chakras is not enough.
0: De csak a Kundalini és a csakrák nem elég.
1: Let's understand the yoga.
0: Értsd meg a jógát.
1: Now, there are intellectual way of thinking.
0: Van intellektuális gondolkodás.
1: But it has empty.
0: De ez üres.
1: And which is practical, practiced, and then you give further, then it is said, you know, the sugar cane.
0: A gyakorlati, hogyha gyakorolsz és aztán továbbadod, ez olyan, mint a cukornád.
1: Sugar cane.
0: Cukornád.
1: Besides sugar cane, there is a bamboo.
0: A cukornád mellett nő egy bambusz.
1: Both looks similar.
0: Hasonlóan néznek ki.
1: But that bamboo is empty.
0: De a bambusz üres.
1: And the sugar cane, there is sugar full of the sugar inside, solid.
0: A cukornád pedig tömör, tele van cukorral.
1: So we shall come first to practice, and that is with the Guru Parampara.
0: Először gyakorolni kell a Guru Paramparával.
1: We all who is coming to the seminar or to the retreat.
0: Mi mind, akik a szemináriumra vagy elvonulásra jövünk.
1: Everyone have different test.
0: Mindenkinek más ízlése van.
1: Different different wish.
0: Más kívánság.
1: To know something or learn.
0: Mást akar tudni vagy megtanulni.
1: So let's say now there's only one word called yoga.
0: Csak egy szó van, a yoga.
1: That's only called one yoga.
0: Csak egy yoga van.
1: And when the two, then is yoga. Okay? Yoga means many.
0: A jogának sok jelentése van.
1: And only yoga is one.
0: A yoga azt jelenti sok, a jog pedig egy.
1: But generally we are calling the yoga because we have the yoga.
0: De általában jogának nevezzük.
1: Last 50 years, our yoga in daily life, we are all here sitting, you were learning, you were teaching, you were learning, you are perfection, but still you are learning and giving the knowledge to others.
0: A jóga mindennapi életben 50 évében itt ültök, tanítotok, de még tanultok, és közben tökéletességet értetek el, de még mindig tanultok és tanítotok másokat.
1: In yoga, if we don't practice, then our memory, smriti, will go.
0: Ha nem gyakorlunk, a memóriánk, a smritink eltűnik.
1: And when you will not give yoga class,
0: ha nem tartasz jóga órát,
1: or you will only sit and teaching,
0: vagy csak ülsz és tanítasz,
1: your memory will go away.
0: Elmegy a memóriád.
1: So we have to practice together, our student and teacher.
0: Együtt kell gyakorolni az oktatónak és a hallgatóknak.
1: Now, we cannot say only this yoga is the best.
0: Nem mondhatjuk, hogy csak ez a jóga a legjobb.
1: So therefore, yoga in daily life is not that we said which you should work, teach.
0: Ezért a jóga mindennapi életben az nem az, amire azt mondjuk, hogy ezt kell oktatnod.
1: But it means that every day practicing.
0: Hanem ez azt jelenti, hogy minden nap gyakorolsz.
1: Yoga in daily life, in everyday practice yoga.
0: Yoga minden nap életben, minden nap gyakorol jógát.
1: Now, there is one from the Patanjali yoga, and Patanjali yoga, which you can say also the which is what we call the Ashtanga yoga. So Ashtanga, or this according to Patanjali's this thing, Ashtanga means the eight practice or eight bodies. Anga.
0: Patanjali jogája, amit ő leírt, ezt nevezik Ashtanga jogának is. Az Ashtanga azt jelenti, hogy nyolc gyakorlata van, nyolc test.
1: The limbs of our body, the Ashtanga, eight.
0: Nyolc végtag.
1: But other part we are practicing, that also asana, pranayams, pratyahar, dharana, dhyana, etc.
0: Gyakoroljuk ezeket.
1: But this we have to mastery.
0: De ezeket uralnunk kell.
1: And when you master it, don't think that now I don't need, I will only teach.
0: Ha már uraltad, ne gondold, hogy nincs rá szükséged, csak tanítani fogod.
1: Then you will lose your knowledge.
0: Mert akkor elveszted a tudásod.
1: There is a two plants in pot.
0: Van két növény cserépben.
1: And you put one plant, and plant was growing with great love and water and everything.
0: Az egyik növényt nagy szeretettel gondozod, locsolod és növekszik.
1: And it became big.
0: Megnőtt.
1: Now you gave up this one, and you give water to other one.
0: Aztán erről lemondasz és elkezdesz egy másikat locsolni.
1: Though it is a big one.
0: Habár nagy.
1: But it needs the nourishment, it needs the water.
0: Szüksége van vízre, táplálékra.
1: Similarly, if we want to become yogi or master, then you should yourself practice every day.
0: Hasonlóan, ha yogivel vagy mesterré akarunk válni, akkor gyakorolni kell minden nap.
1: And what our Guruji said, our Holy Guruji, Swami Madhavananji Bhagwan, he said, keep your brain, means the memories, every day clean up.
0: Holy Guruji azt mondta, hogy az agyadat, a memóriádat minden nap takarítsd ki.
1: So mantra, meditation. And dhyana mulam guru murti. And dhyana means looking, concentrating, etc.
0: Mantra meditáció és dhyana, ez azt jelenti, hogy nézni, koncentrálni és így tovább.
1: So, with great interest, great love, great respect.
0: Nagy szeretettel, tisztelettel, érdeklődéssel.
1: We should go to that our master.
0: Menjünk a mesterünkhöz.
1: Or let us say, that you have

0: Have a car and you go drive 400 kilometers.
1: Vagy van egy autód és vezetsz 400 kilométert.
0: So you will have many things, but still your concentration is that the road to that destination.
1: Sok minden történik közben, de te az útra koncentrálsz és a célodra.
0: So it is a Patanjali, he was bringing collections together.
1: Patanjali összegyűjtötte a dolgokat.
0: And the Patanjali was at the time of that also what we call before the Mahabharata.
1: Patanjali a Mahabharata ideje előtt volt.
0: Before Krishna's incarnation.
1: Krishna inkarnációja előtt.
0: So that was about before the that also the Vedvyasa.
1: És Vedvyasa is ezelőtt volt.
0: And Vedvyasa was also about 7,000 years.
1: Ő is nagyjából 7,000 éve élt.
0: So I asked many other acharyas of the ashrams.
1: Megkérdeztem más ashramokat, acharyáit is.
0: So Patanjali was about, if you not so, then more than 7,000 years.
1: Patanjali több mint 7,000 évvel ezelőtt élt.
0: But yoga is more than that.
1: De a yoga ennél több.
0: So how many yogas we are doing? And we should look it.
1: Hány fajta yoga van, meg kell néznünk.
0: So it's bhakti yoga. See the chapter in Bhagavad Gita.
1: Nézd a Bhagavad Gita fejezeteit.
0: The whole chapter about karma yoga.
1: Egy egész fejezet a karma yoga.
0: Bhakti yoga. Jnana yoga. So Bhagavad Srimad Bhagavad apne Bhagavad Gita hai, it is 18.
1: A Bhagavad Gita-ban van az étkezésről.
0: And this 18 is yoga chapter.
1: A Bhagavad Gita-ban 18 fejezet van, 18 fajta yoga fejezet.
0: It is an atha bhakti ya bhakti yoga. Ataha bhakti yoga. Jnana yoga. So now how many yoga have in Bhagavad Gita?
1: Hány yoga van a Bhagavad Gita-ban?
0: You should get a Bhagavad Gita.
1: Legyen meg a Bhagavad Gita.
0: I will tell you the best Bhagavad Gita. Best, if you want to listen.
1: A legjobb, hogyha
0: it
1: hallgatni
0: has
1: akarod.
0: Lot of knowledge and wisdom and very neutral.
1: Sok tudás, bölcsesség van benne, és nagyon semleges.
0: So, one Bhagavad Gita is called Jnaneshwari Bhagavad Gita.
1: Az egyik ilyen a Jnaneshwari Bhagavad Gita.
0: There was a great saint. Name was the... That this book, Jnaneshwari.
1: Volt egy nagy szent Jnaneshwari.
0: And there was Jnaneshwari that sent that. And so that was that sent which after she said the name, he was, you see, the mostly sent who become the great and very holy, they had a hard life.
1: Azok a szentek, akik nagyok és nagyon szentek lettek.
0: Hard life with the parents also.
1: Kemény életük volt
0: or
1: a szülőkkel is. Vagy meghaltak a szülők.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So, the Gyandev was is Jnaneshwari. So they were, I think, two sisters and one brother.
1: Jnaneshwariknál volt két lány és egy fiú
0: testvér. If I'm not wrong.
1: Ha nem tévedek.
0: One of my disciples is studying there, in that ashram.
1: Az egyik tanítványom abban az ashramban tanul.
0: And in that ashram it only speaks Sanskrit.
1: és ott csak szanszkritül beszélnek.
0: Like this beautiful ashram.
1: Mint ez a szép ashram.
0: And about 10, 15, 20 students.
1: 10-15-20 tanulóval.
0: And the whole village, they are only speaking Sanskrit.
1: És az egész faluban szanszkritül beszélnek.
0: And now he's learning, he speaks very good, he gives a lecture in Sanskrit.
1: És most ott tanul, nagyon jól beszél, szanszkritül tart előadásokat.
0: So anyhow, the brother and sisters, they had problems.
1: A testvéreknek problémáik voltak.
0: Very poor.
1: Szegények voltak.
0: So one day he brought the what we call the flour for the chapati from the grains, grain flour.
1: Egy nap a fiú hozott lisztet a csapátihoz.
0: But his sister, little sister, she's about 7 years old, 8 years old. And brother is also so. They died, parents.
1: És a 7-8 éves kis húga, a bátyó se volt sokkal idősebb, a szülők meghaltak.
0: And our sister said, brother, what can I cook, how to cook, we don't have any fire, we don't have wood, we have nothing.
1: A lány megkérdezte, hogy főzzek, nincs tűzünk, nincs tűzifánk, nincs semmink.
0: He said, okay, prepare the dough.
1: Azt mondta, jól van, gyújt meg a tésztát.
0: And he opened his shirt, that brother.
1: A fiú kigombolta az ingét.
0: And he was sitting like this.
1: És így ült.
0: And he said, now make your chapati.
1: Most csináld meg a csapátit.
0: And fry it on my back.
1: És süsd meg a hátamon.
0: And she said, okay, brother. So she put the chapati on his skin, on bare body.
1: Azt mondta, hogy
0: no jól, fire, nothing.
1: Azt mondta, hogy jól van, és a fiú hátára a bőrére
0: tette
1: a csapátit.
0: But he was sitting like this. And chapati was frying.
1: Ő így ült, és a csapáti megsült.
0: Changing.
1: Megfordította.
0: Very tasteful, very nice.
1: Nagyon finom lett.
0: The whole body was so hot.
1: Olyan forró volt az egész teste.
0: And when the chapati were finished,
1: amikor kész lett a csapáti,
0: he said, okay, was good. Said, yes.
1: Azt mondta,
0: he
1: jó
0: put
1: volt,
0: a shirt, and they were eating.
1: Felvette az inget, és megették.
0: It is not a joke.
1: Ez nem vicc.
0: It was.
1: Ez volt.
0: And still people are worshipping that great saint.
1: És az emberek még tisztelik ezeket a nagy szenteket.
0: Jathagni, the fire. He could produce the heat in his body to fry the chapati.
1: Olyan forróságot tudott teremteni a testében, ami megsült a csapáti.
0: So he was slowly, slowly about 10 year, 15 years boy.
1: Lassan a fiú 10-15 éves lett.
0: And became very famous.
1: Híres lett.
0: So there was some other where some sadhu, mahatma.
1: Aztán volt egy másik sadhu, egy mahatma.
0: He heard that Gyandev, he's so famous, very holy. So that other sadhu said, I am the highest than him.
1: Hallotta, hogy Gyandev nagyon szent, és nagyon ismert, és azt mondta, hogy én magasabb szinten vagyok, mint ő.
0: And he's riding the lion.
1: Ő oroszlánon lovagolt.
0: So he was riding the lion. And he had a snake, big snake in his hand to beat the lion to go.
1: És egy kígyó volt a kezében, ezzel ostorozta az oroszlán.
0: And he's sitting on the back of the lion.
1: Ott ült az oroszlán hátán.
0: And he tell the lion, let's go and we will see who is that a holy boy.
1: Azt mondta az oroszlánnak, menjünk, nézzük meg, ki ez a szent fiú.
0: So that he was this saint boy and his sister, they were playing on the little wall.
1: A fiú és a két testvére egy kis falnál játszottak.
0: Like a frame behind the house.
1: Mint egy kerítés a ház mögött.
0: So a little piece was remained from other white building was broken.
1: A falból egy kis darab maradt, az épület többi része leomlott.
0: So this brother and sister, they were praying and sitting on the wall.
1: Ott játszottak a testvérek és ültek a falon.
0: Then someone said, there's one sadhu came riding the with the lion.
1: És akkor valaki azt mondta, hogy jön egy sadhu oroszlán háton.
0: She said, look, someone is riding with a lion and a snake.
1: A lány azt mondta, valaki oroszlánon lovagol kígyóval.
0: So Gyandev said,
1: Gyandev azt mondta,
0: Then we must go and welcome him.
1: Akkor menjünk, üdvözöljük.
0: He's bringing a living, he's living a creature, he's riding.
1: Ő egy élő lényen utazik.
0: We have this dead wall.
1: Nekünk pedig itt van ez a halott fal.
0: We will let ride with this wall.
1: Mi ezen a falon fogunk utazni.
0: Sister said, how?
1: De hogyan?
0: He said, don't, sister, sit strong. And she said, the wall, let's go.
1: Ő is stabilan húgi, és aztán mondta a falnak,
0: and
1: hogy
0: menjünk. Wall was going towards there.
1: És a fal elindult arra.
0: Then that sadhu, the Swamiji was said, you are the great.
1: És akkor a sadhuk és ez a Swamiji azt mondta, te hatalmas
0: this
1: vagy.
0: This is not a joke. It is a history there.
1: Ez nem vicc, ez egy történet, történelem.
0: All people knows.
1: Mindenki tudja.
0: It was some century ago.
1: Néhány száz éve történt.
0: So he wrote from the Bhagavad Gita.
1: Ő írt a Bhagavad Gita-ról.
0: Commentary. He wrote the commentary.
1: Kommentárt fűzött
0: and
1: hozzá.
0: And that is one of the best.
1: És ez az egyik legjobb.
0: Very spiritual on it.
1: Nagyon spirituális.
0: So that you should buy.
1: Vegyétek meg.
0: Where we can buy.
1: Hol tudjuk megvenni.
0: Answer my friends. Blowing in the wind.
1: Fújja a szél.
0: But there is one printing house.
1: Van egy nyomda.
0: And it is very cheap, very cheap.
1: Ott nagyon olcsó.
0: There in India a very rich far rich man, a very rich merchant.
1: Indiában egy gazdag kereskedő.
0: But very, very rich.
1: Nagyon gazdag.
0: So he said, when I die, and now, what money I have, the what you get from the bank, what do you go get? Interest. Only interest in this. My money should remain there.
1: Mondta,
0: but only from the interest. And print all the holy books, all.
1: Ha meghalok, akkor a
0: Vedas, these, that, all.
1: A pénzem maradjon a bankba, és a kamatából nyomtassátok ki az összes szent könyvet.
0: The book which will be in the market, if you buy, let us say, 500 euros.
1: Ami a piacon 500 euró.
0: And in that printing house is only in 10 euros.
1: Ebben a nyomdában csak 10 euró.
0: So if you want to buy, and it is a very, very written, very good, very truth.
1: Nagyon jó és nagyon igaz, ami le van írva.
0: So this is a very good book, very good book.
1: Ez egy nagyon jó könyv.
0: Everything what Patanjali, if you want to buy the Patanjali book, my God, then you will see how good is.
1: És ha Patanjali könyvét megveszed, azt is látni fogod, milyen jó.
0: They are all, they want to get everything. They are flying over the aeroplane to get the things quickly.
1: Még repülőre is ülnek, hogy gyorsan megkapják ezeket.
0: So Bhagavad Gita has written Vedvyasa.
1: A Bhagavad Gita-t Vedvyasa írta.
0: It is written by Bhagavad from the Bhagavad Gita, from the Rishi. Now, commentary he gave, he wrote, and now we are giving the commentary on it.
1: Kommentárt írt hozzá, és most kommentárokat
0: adunk hozzá. So Vedvyasa wrote also the Bhagavad Gita.
1: Vedvyasa írta a Bhagavad Gita-t is.
0: And Bhagavad Gita is only one sloka.
1: A Bhagavad Gita csak egy sloka.
0: And that sloka have the 18 chapters.
1: És ennek az egy szlókának van 18 fejezete.
0: Otherwise, Srimad Bhagavatam have 18,000 slokas.
1: A Srimad Bhagavatamnak 18,000 szlókája van.
0: Upanishad also, they are the best or for the Grantha is also from the Rishi.
1: Az Upanishadok úgy szintén és a legjobb Grantha a Rishitől származik.
0: The Vedas, and from the Vedas took the Srimad Bhagavad Gita.
1: Védák, a Védákból jött a Srimad Bhagavad Gita.
0: And then this all Upanishad.
1: És aztán az Upanishadok.
0: Upa means near.
1: Upa azt jelenti közel.
0: Sad means the disciple.
1: Sad a tanítvány.
0: So the disciple sit near the master and learns. That is called Upanishad.
1: A tanítvány odaül a mesterhez és tanul, ez az Upanishad.
0: The name of this Upanishad. Now you are sitting in front of me.
1: Most itt ültök előttem.
0: I'm not like that rishis.
1: Nem vagyok olyan, mint azok
0: a rishis. But still I'm here sitting, and you are sitting. This is one of the best photo you can have, that this is a Upanishad. Which Upanishad? The yoga in daily life Upanishad.
1: De mégis én itt ülök, és ti pedig itt ültök előttem. Ez a legjobb kép, amitek lehet. Ez az Upanishad, a yoga mindennapi életben Upanishad.
0: So now we have to know at least from the Upanishads is also yoga.
1: Tudnunk kell, hogy az Upanishadokban is yoga
0: van. Hatha yoga. Which Hatha yoga is not in the Patanjali.
1: Olyan hatha yoga, ami nincs Patanjali-nál.
0: But Hatha yoga is very great.
1: A hatha yoga nagyszerű.
0: So Kriya yoga, Bhakti yoga, Hatha yoga, many yogas.
1: Sok-sok yoga.
0: Sahaj yoga. Many yogas. So we shall learn and to know about these parts of the yogas.
1: Tanulnunk kell erről a jogának ezekről a részeiről, és tudnunk kell ezt.
0: So, the Garanda yoga, Shiva yoga, there's many others.
1: Sok-sok más van.
0: So we will get this, and this we should learn.
1: Ezt majd összegyűjtjük, és ezt kell megtanulnunk.
0: Not only always asanas and this yoga and this is good for body, this is Ayurveda and that is good. What you call the Ayurveda, in Ayurveda there is yoga, and this yoga which they are talking about yoga is just a little part.
1: Nem csak arról van szó, hogy ászanák és ilyen-olyan jóga, ami jót tesz a testnek, meg Ayurveda. Az Ayurvédában is van jóga, de ez az egésznek csak egy kis része.
0: So, Hatha yogi is a Shiva.
1: Shiva a hatha yogi.
0: And you know the story about Shiva?
1: Ismeritek Shiva történetét?
0: And Parvati, and that one yogi, in the night he was frying his chapati.
1: Shiváról, Parvatiról és a jogiról, aki éjjel sütötte a csapátiát.
0: I told you.
1: Elmondtam nektek.
0: Many times.
1: Sokszor.
0: So in this all, the chakra and kundalini, there is the science of the humans.
1: És ezektől ered a csakrák és a kundalini, az ember tudománya.
0: And so don't think the kundalini is something like a miracles or something different. Magics.
1: Hogy a kundalini az varázslat vagy csodák vagy ilyesmi.
0: Magic is you yourself.
1: Te magad vagy a varázslat.
0: What a magic you were born.
1: Micsoda varázslat, hogy megszülettél.
0: What a magic you came to mother's body.
1: Micsoda varázslat, hogy az anyád testébe
0: what
1: kerültél.
0: What was the magic that you were developing.
1: Micsoda varázslat, hogyan kifejlődtél.
0: And you were born.
1: Megszülettél.
0: You are studying.
1: Tanultál.
0: You are doing everything.
1: Mindent csinálsz.
0: And then we will go.
1: Aztán elmegyünk.
0: We should pray not that I should not die.
1: Ne azért imádkozzunk, hogy ne halljunk meg.
0: We will die in any case.
1: Mindenképpen meghalunk.
0: Sooner or later.
1: Előbb vagy utóbb.
0: And God is so gracious. He doesn't tell us that when you will die.
1: Isten olyan kegyes, hogy nem mondja el, mikor halsz meg.
0: And that is just finished.
1: Hanem csak vége.
0: So we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Don't think that after 150 years, then I will die.
1: Ne gondold, hogy majd 150 éves koromban halok meg.
0: Maybe someone dies after 1 month, child born.
1: Talán van, aki egy hónapos korában meghal.
0: This is in the Supreme's hands.
1: Ez a legfelsőbb kezében van.
0: But this is for as a yogic and chakras to prayer and meditate and come to the highest consciousness.
1: De ami a jógikus és a csakrákkal kapcsolatos, hogy imádkozz és meditálj, hogy eljuss a legfelsőbb tudathoz.
0: So many different parts of the yoga.
1: A jóga sok különböző része.
0: But asanas and pranayams is keeps more for our health.
1: De az asanák és a pranayamák inkább egészségesen tartanak.
0: And there is also nourishment.
1: És aztán van a táplálkozás.
0: The it's called the ahara. Ahar, vihar, achar, vichar. Ahar means the nourishment, food.
1: Ahar a táplálék, az étel.
0: Eat natural, very natural.
1: Egyél nagyon természetes dolgokat.
0: Whatever vegetable you bring also, it should not be more than half day or 1 day, then is not eatable.
1: Bármilyen zöldséged is van, ne legyen fél napnál, egy napnál idősebb, akkor már nem ehető.
0: Or you dry it.
1: Vagy kiszárítod.
0: Dry in the sun.
1: Szárítsd meg a napon.
0: And then preserve it.
1: És aztán el tudod tenni.
0: But you keeping in the fridge.
1: De a hűtőben.
0: It is like one life is died, and will come again daylight there.
1: Egy élet meghalt, és egy másfajta élet kezdődik ott.
0: So that's what they call nowadays the egg bank. Egg bank.
1: Ez a petesejt bank.
0: And I did not know.
1: Nem tudtam erről.
0: I was in Czech, Brno.
1: Csehországban voltam, Brunóban.
0: And there was our Dr. Martin.
1: Ott volt Dr. Martin.
0: And always the people push me, come then look your health on this and that and that.
1: És az emberek mindig mondták, hogy gyere az egészségedet, nézzük meg ezt, azt.
0: So, there was one poster.
1: És volt egy plakát.
0: And said, you can reserve the bank eggs. I said, so many eggs they are eating, so there's no more eggs available.
1: A petesejt és a tojás ugyanúgy van angolul, tehát ez egy azt gondoltam, hogy mi az, hogy petesejtbank, hogy tojásbank, olyan sok tojást tesznek, hogy nincs elég, és már ezt is el kell tárolni.
0: I have nothing to do with such things.
1: Nekem semmi dolgom ilyesmivel.
0: So I told Mansa Devi, I said, why the Czech people have no more eggs?
1: És megkérdeztem Mansa Devitől, miért nincs több tojása a cseheknek?
0: She said, no, this is egg a bank.
1: És azt mondta, hogy nem, ez petesejt.
0: But why not in farmhouse?
1: Vagy tojásbank, de miért nem a farmon?
0: Then she explained me.
1: És akkor elmagyarázta.
0: I said, oh, that's it. Then it's very easy, women. Get a child.
1: És erre azt mondtam, hogy ó, hát akkor ez van értem, ez nagyon könnyű, hölgyek, legyen gyereketek.
0: Tell the men, back, go out.
1: Küldjétek ki a férfiakat.
0: But this all is abnormal.
1: De ez nem normális.
0: It is different.
1: Ez más.
0: That is something is coming stolen, and something is coming with the love.
1: Vagy ellopnak valamit, vagy szeretettel jön.
0: Feeling.
1: Érzéssel.
0: Feeling with the goodness to have a child.
1: Jó érzésekkel, hogy most gyerekünk lesz.
0: But if one does not get,
1: de ha valakinek nem sikerül,
0: then if someone want to have a child, in any case, the ladies have desires.
1: És mégis szeretne gyermeket?
0: Because that is the nature of the God.
1: Mert ez Isten természete.
0: So then it's okay.
1: Akkor rendben van.
0: So there is, the life is coming. But life becomes with happiness, joy, and we love the child. Everybody will say, hi, hello, are you? Everyone. But then slowly, you've got old, 90 years, old years, then of course the parents are a burden.
1: Jön egy új élet, akkor boldogságot, örömet hoz, mindenki szereti a gyerekeket, azt mondja, hogy ó, hello, szia, de aranyos vagy, de aztán ahogy idősödnek, 90-100 évesek lesznek, a szülők teherré válnak.
0: Wives will say to husband, your mother and your father is a burden for us. Cannot we send to the some old house?
1: A feleség azt mondja a férjnek, a szüleit teherré váltak számunkra, nem küldhetnénk őket az idősek otthonába?
0: When you were born, we would also send you somewhere.
1: Amikor megszülettél, mi is elküldhettünk volna valahová.
0: Your mother and your father was so much taking care of you.
1: Az édesanyád és édesapád annyira odafigyeltek rád.
0: Even they didn't went to holiday somewhere.
1: Még nyaralni sem mentek.
0: And all the times looking after child.
1: Mindig csak a gyermekkel foglalkoztak.
0: That time your parents did not say that we don't need them. Send them to kindergarten for 10 years, then we will see.
1: Akkoriban nem mondták azt a szülők, hogy nem érdekel, rakjátok be az óvodába 10 évre, aztán meglátjuk.
0: Therefore, don't run behind the money.
1: Ezért ne fuss a pénz után.
0: But let your parents in your house.
1: Hanem hagyd a szüleidet a házadban.
0: Evening come and tell them how are you.
1: Este kérdezd meg tőlük, hogy vagytok.
0: And you know, our old parents, very old parents, they will love you very much when you come at home, like when you were little child.
1: Az idős szülők nagyon szeretnek téged, amikor este hazamész, pont úgy, mint amikor kisgyerek voltál.
0: That one has a luck. That have destiny. Such a father, parents, and such a children.
1: Szerencsés, jó az a sorsa, ahol ilyenek a szülők és ilyenek a gyerekek.
0: They will go first on that path.
1: Először ők mennek azon az úton.
0: Yes. It will go straight to the highest level.
1: Egyenesen a legfelsőbb szintre.
0: I cannot tell if you are going to moksha immediately.
1: Nem mondhatom, hogy rögtön a moksába jutsz.
0: Many things we have done.
1: Sok mindent csináltunk.
0: So in this life we cannot go now to moksha.
1: Úgyhogy ebben az életben nem mehetünk rögtön a moksába.
0: Because you did not know before.
1: Mert korábban nem tudtad.
0: Many you came to me now.
1: Sokan most jöttetek hozzám.
0: And you are listening from me these things.
1: És tőlem halljátok ezeket.
0: Otherwise many people say, no, stupid.
1: Különben sokan azt mondják, hogy hülyeség.
0: I don't know, but someone said, in some countries there is ice, very cold, very cold.
1: Különben azt mondják, hogy bizonyos országokban nagyon-nagyon hideg jég van.
0: And they give the alcohol.
1: Alkoholt öntenek rá.
0: To the parents, old parents.
1: Az idős szülőknek.
0: And then put them on ice cream, very ice.
1: És kiteszik a jégre.
0: And snow on it.
1: És betemetik hóval.
0: Morning when they come.
1: Reggel, amikor jönnek.
0: The ice in the mouth.
1: Jégfagy a szájukba.
0: When your father or your mother, when you were little and two was crying always, gave you something and put on the ice, what would you think, my dear?
1: Amikor kicsi voltál és mindig sírtál, a szüleid kiraktak a hóra, mit
0: so
1: gondoltál volna akkor?
0: Child and old, they are the same.
1: A gyerekek és az idősek ugyanolyanok.
0: So if you want to get more good, what we call the sukha, or more blessings, then please with the old people, your parents.
1: Ha több szukhát, több áldást szeretnél, akkor legyél a szüleiddel, az idősekkel.
0: Yes. So this is a many, many different part, but same time, as far as you will continuously meditate, practice in your chakras, kundalinis, etc., in our subject, you will become more and more and more spiritual, higher consciousness, and you will go to the great, great light of the God.
1: Sok különböző dolog van, de hogyha rendszeresen gyakorolsz és meditálsz a kundalinről és hasonlókról, akkor egyre följebb és följebb kerülsz az isteni fényhez.
0: But when we are running behind the money,
1: ha a pénz után futunk,
0: and go to that country and go there and there, this is a different.
1: Elmegyünk ebbe meg abba az országba, az más.
0: In old time, people had little house and little garden, they survive from this.
1: Régen az embereknek volt egy kis háza, egy kis kertje, és ebből éltek.
0: They were very happy.
1: Nagyon boldogok voltak.
0: Neighbors giving to you something, you were giving them something, very happy.
1: A szomszédok adtak valamit, te is adtál nekik valamit, nagyon boldog.
0: That time they did not have many facility.
1: Akkoriban nem volt sok fajta lehetőség.
0: But they were happy.
1: De boldogok voltak.
0: And now we have everything.
1: Most megvan minden.
0: But still we are not happy.
1: De mégsem vagyunk boldogak.
0: So yoga, we have to come this karma yoga.
1: El kell jutnunk a karma yogához.
0: Bhakti yoga.
1: Bhakti yogához.
0: Jnan yoga, Raj yoga. This is very important for us.
1: Ez nagyon fontos számunkra.
0: There are many yoga, no asana at all.
1: Sok jogában
0: no
1: nincs
0: pranayama
1: is
0: asana,
1: nincs pranayama.
0: So that is also part of a yoga.
1: Ez is a yoga része.
0: So every master is different.
1: Minden mester más.
0: One came from Budapest.
1: Az egyikük Budapestről jött.
0: And one came from Ljubljana.
1: A másik Ljubljanából.
0: One came from Vienna.
1: Aztán a következő Bécsből.
0: So everyone had a different path.
1: Mindenkinek más útja van.
0: But at one we when we'll come to that highest consciousness, then we are all one.
1: De amikor eljutunk a legfelsőbb tudathoz, ott mindegyek vagyunk.
0: So, kundalini. So we spoke about kundalini many times.
1: Sokszor beszéltünk a kundaliniről.
0: Last week we had a very nice about kundalinis.
1: Múlt héten nagyon szép volt a kundaliniről.
0: So the kund is like a water whale.
1: Kund a kút.
0: And like a water whale. And that there is a water.
1: És ott a víz.
0: Or the ring.
1: Vagy gyűrű.
0: The ring means whole universe.
1: A gyűrű az egész univerzumot jelent.
0: Moon is round, sun is round, our earth is round.
1: A hold, a nap, a földünk kerek.
0: Similarly, that's why the kund. And kund means also deep.
1: Ezért a kunda azt is jelenti mély.
0: And so our consciousness is very deep down.
1: A tudatunk nagyon mélyen lent van.
0: Which is with like animals' behavior.
1: Az állati viselkedéseknél.
0: And different.
1: És más.
0: Slowly, slowly we come up. Svadhisthan chakra.
1: Lassan, lassan felemelkedünk a Svadhisthan
0: chakrához. So this evening we will once more again bring the chakra and we can make a screen there.
1: Ma este megint a csakrákról lesz szó, és kivetítjük.
0: So we will go walk for a walk. We will have a first prayer. Then little dark.
1: Elmegyünk
0: then
1: sétálni.
0: So as the about kundalini and chakra.
1: Elmegyünk sétálni, aztán lesz szima, és amikor már besötétedett, akkor mutatunk képeket
0: so
1: a kundaliniről.
0: So my dear, there are many, many yoga. Many yoga.
1: Sok-sok jóga van.
0: Now one person have made name also one yoga.
1: Valaki szintén csinált egy jogát.
0: Why not? Very good.
1: Miért nem nagyon jó?
0: And that's called the chair yoga.
1: A szék yoga.
0: I forgot another, but I could be beginning I could also do.
1: Elfelejtettem, különben az elején én is csinálhattam
0: and
1: volna.
0: And that was great and very good.
1: Nagyon jó volt.
0: The elderly person or who is not very well physically.
1: Az idősek vagy akik fizikailag nincsenek túl jól.
0: Then let them sit on the chair.
1: Ők ülhetnek széken.
0: And practice yoga like this.
1: És úgy gyakorolnak jógát.
0: So don't make these people unhappy that they cannot practice or do something.
1: Ne szomorítsd el őket, hogy ők nem gyakorolhatnak vagy nem csinálhatnak valamit.
0: So do it with your grandparents.
1: Csináld a nagyszüleiddel.
0: They will be very happy.
1: Nagyon boldogok lesznek.
0: So, if you are doing in your city or village,
1: ha a faludban, városodban csinálod,
0: the chair yoga,
1: és meghirdeted, hogy szék yoga,
0: many, many will come.
1: Sokan jönnek.
0: And these elderly people, they have a little bit committee or the group.
1: Az idősek csoportja.
0: So, what is name? Chair yoga. There was just now one Swamiji in London where I was.
1: Volt egy Swamiji Londonban, ahol voltam.
0: And his name is Smiling Yogi.
1: Őt mosolygó jóginak hívják.
0: Smiling Yogi.
1: Mosolygó jógi.
0: And he doesn't stay more than 2 or 3 days somewhere.
1: Nem marad sehol 2-3 napnál többet.
0: He's traveling around the world.
1: Az egész világon utazik.
0: Smiling with whatever he's see or hear somebody speaking and like, he's always smiling.
1: Bármit lát, vagy bármit mondanak, mindig mosolyog.
0: It's okay.
1: Jól van.
0: That's enough.
1: Ez elég.
0: So he's smiling and smiling. Make everybody smiling.
1: Mosolyog, mosolyog, és ezzel másokat is mosolygásra késztet.
0: So it is said that how many muscles we have in body.
1: Azt mondják, hány izom van a testben.
0: And when you are angry,
1: ha dühös vagy,
0: then all muscles are in tension.
1: Minden izom megfeszül.
0: But if you smile,
1: ha mosolyogsz,
0: then only these 3 muscles of the mouth can relax all muscles.
1: Akkor a száj körüli 3 izom ellazítja az összes többit.
0: So just be kind.
1: Csak légy kedves.
0: Smile.
1: Mosolyogj.
0: And then all muscles are relaxed.
1: És akkor minden izom ellazul.
0: And if these 3 with anger then all muscles are like this.
1: Ha ez a három hadagos, akkor pedig az összes izom.
0: That he is calling yoga.
1: Ezt is jogának hívják.
0: And then one you know

0: Hívták.
1: And you know now that, yes?
0: Ismeritek, igaz?
1: Who knows the laughing yogi?
0: Ki ismeri a nevető jogit?
1: And five. You know that? You know that?
0: Öten. Ismeritek?
1: No. No, they don't know. If we make you will be all... you can do it.
0: Csinálhatjátok?
1: And really he came and now he has a... in the aeroplane.
0: Tényleg eljött.
1: When he came in the aeroplane and he said, oh, don't worry, long way, we should laugh. And he said, yes, and then all stand up and all was laughing.
0: És amikor felszállt a repülőre, azt mondta, hogy hű, egy hosszú repülőút, milyen jó, akkor most nevessünk, és felálltak, és mindannyian nevettek.
1: And he said, the power is too strong.
0: Azt mondta, a hatalom
1: while
0: túl erős.
1: While sitting you cannot. You must have your legs solid on the ground.
0: Ülve nem tudjátok, csak úgy, hogyha stabilan álltok.
1: And then laugh.
0: És nevetett.
1: So we can do perhaps while sitting laughing.
0: Mi nevethetünk ülve.
1: So, our lecture is finished.
0: Az előadásnak vége.

0: Gayatri mantra.
1: Van egy mozgalom a Gayatri mantrával.
0: And so the Gayatri organization.
1: Akik ezért dolgoznak.
0: And they have exactly this color like we have.
1: Pontosan olyan színük van, mint nekünk.
0: And this color is from the what we call from the Vedas.
1: Ez a szín a Védákból ered.
0: So this color what they have the from the Gayatri mantra.
1: Ez a szín a Gayatri mantrától származik.
0: So let us little bit chant Gayatri mantra.
1: Énekeljük egy kicsit a Gayatri mantrát.
0: And it is every morning, noon and evening, if you 5 minutes chant Gayatri mantra, it will give you immense of peace and the memory will balancing.
1: Minden reggel, délben és este, hogyha 5 percig a Gayatri mantrát énekled, akkor rengeteg békét ad és fejleszti a memóriát.
0: Or, Om Prabhu Deep Niranjan Sab Dukha Bhanjan.
1: Vagy ezt.
0: So, we will chant Gayatri mantra.
1: Gayatri mantrát énekeljük.
0: Who knows, hand up.
1: Ki tudja, emelje fel a kezét.
0: My God. Nobody feels like this.
1: Senki nem tapsol.
0: You are sleeping always.
1: Mindig alusztok.
0: Everyone raised hand up, but hand remained like this.
1: Mindenki felemelte a kezét, de így maradt.
0: Don't always be with the empty hand.
1: Ne legyél mindig üres kézzel.
0: Also you should look in the hand.
1: Néha nézz a kezedbe.
0: So I'm so proud of you. I'm so happy that because Gayatri mantra is not a some kind of a religious movements.
1: Olyan büszke vagyok rátok, olyan boldog vagyok, a Gayatri mantra nem valami ilyen vallási mozgalom.
0: So nowadays you can say the sect.
1: Manapság azt mondják szekta.
0: All are sect.
1: Mindenki szekta.
0: And what means the sect?
1: És ez mit jelent?
0: Sector.
1: Szektor.
0: And this sect, word from where it came.
1: Honnan jön ez a szó?
0: The word from where it came when the from the Italy the Assisi.
1: Olaszországban Assisi Szent Ferenc.
0: The French Assisi. He comes to the Pope.
1: Elment a pápához.
0: And he's asking about talking about this his preaching.
1: És a tanításairól beszél neki.
0: But they didn't want.
1: De nem akarták.
0: But the Assisi, he explained exactly.
1: De ő pontosan elmagyarázta.
0: And he saw himself, his strength and everything, the God is in this too.
1: És megmutatta saját magán, a saját életén, hogy Isten ilyen.
0: So the Pope said, okay, you can make now your this sector.
1: És akkor a pápa azt mondta, hogy jól van, lehet ez a te szektorod.
0: You have this Catholic sector.
1: Van a katolikus szektor.
0: There are other sectors.
1: Vannak más szektorok.
0: So it is also the...
1: Tehát ezek a ferencesek.
0: Which sector he is with? Franciscana. Yeah? So, this is sector. When you go to the hospital, big hospital, you said, please, where is the dentist sector?
1: Hogyha elmész kórházba, egy nagy kórházba, akkor megkérdezed, kérlek, hol or van a fogorvosi szektor?
0: Cancer disease sector.
1: Vagy a rákbetegségek szektora.
0: So all religion is a sector.
1: Minden vallás szektor.
0: So this is a sector.
1: Ez a szekta.
0: So why do you say that this is wrong and this is not wrong?
1: Akkor miért mondod, hogy ez rossz, ez nem rossz?
0: Okay? Understand?
1: Értitek?
0: So

0: This is very good morning, and mostly people are doing when the sun rising.
1: Ez nagyon jó reggel, általában akkor csinálják, amikor föl kell a nap.
0: Just like the sun is rising.
1: Ahogy föl kell a nap.
0: That time you take the water in the one kalas, lota.
1: Akkor veszel egy kis vizet egy edényben.
0: Then in the tulsi or in good plant.
1: És tulszira vagy egy jó növényre.
0: Or you are in the river.
1: Vagy a folyóban.
0: Or on the beautiful nice lake.
1: Vagy tónál.
0: Or in the forest.
1: Vagy az erdőben.
0: You offer this to the seva, sun.
1: Felajánlod ezt Sivának a napnak.
0: But it is not that we are this offering to the Surya.
1: De nem úgy, hogy Szúrjának ajánljuk.
0: But we are getting this energy.
1: Hanem mi kapjuk ezt az energiát.
0: And whole day and night.
1: Egész nap és éjjel.
0: This light of the Surya.
1: Szúrjának ez a fénye.
0: And even Surya is not visible due to the clouds.
1: Ha Szúrja nem is látható a felhők miatt.
0: But our time is we know when what it is.
1: De tudjuk, hogy mikor kell fel a nap.
0: And that time when the sun will rise, there we shall make this mantra.
1: És amikor föl kell a nap, akkor kell ezt a mantrát énekelni.
0: And you know, you see, the husband and wife, it's not for quarreling, not for telling I'm best and you are this and that.
1: A férj és a feleség nem azért van, hogy veszekedjenek, azt mondják, hogy én jobb vagyok, te meg ilyen és olyan vagy.
0: And you go away and you will not be with you and this and that.
1: Aztán elmegyek, nem leszek veled.
0: Now it is like this, unfortunately.
1: Most sajnos így van.
0: But there was a time. So, do you like

0: Have you interest to learn this?
1: De meg volt az ideje, érdekel titeket, meg akarjátok tanulni?
0: So the little girls about 10 years.
1: A kislányok 10 évesek.
0: 8 years.
1: 8 évesek.
0: Until which is not married.
1: Onnantól egészen, amíg megházasodnak.
0: And all they go in during the hot summer day.
1: A forró nyári napokon.
0: And they are morning after they all washing themselves, nice dressing, and going and offering the water to the banyan tree.
1: Reggel megmosakodnak, szépen felöltöznek és kimennek vizet felajánlani a banyan fáknak.
0: And this that kind of banyan tree, which is called pipal. That's like a pipal. And that is the tree, for example, where the Buddha was making sadhana there.
1: Az olyan fajta banyan fának, mint ami alatt például Buddha is sadhanát végzett.
0: We have many these trees.
1: Sok ilyen fa van.
0: In Jaipur or Nipal Ashram, Jadan Ashram, I have, I think, 20 peoples.
1: A Jadan Ashramban van 20 ilyen fa.
0: And this is a very holy.
1: Ez nagyon szent.
0: Sometimes it grows on the building or the temple.
1: Néha a templomon nő.
0: But they will not cut that.
1: De nem vágják ki.
0: And then after a while, the roots will go sidewards. It will not destroy, break the buildings.
1: És aztán a gyökér elindul oldalra, és nem dönti le a templomot.
0: So generally it is said that the girls want and prayer to this tree, that mother, please bless me a beautiful, healthy, strong, wise husband.
1: A lányok általában ezekhez a fákhoz imádkoznak, hogy ó anya, kérlek, áldj meg egy csodálatos, egészséges, erős, bölcs férjel.
0: Who is a very friendly, like we are both one, not two.
1: Aki nagyon barátságos, akivel ketten egyek vagyunk, nem kettő.
0: Otherwise, please don't bring me someone.
1: Különben ne hozz senkit.
0: And there is. And they are putting this drag cloth like a thread like this. They put round that tree.
1: És ilyen fonalat kötnek a fa köré.
0: Also in Japan, in China, in all these Asian trees.
1: Japánban, Kínában és Ázsiában mindenhol.
0: So they prayer that a girls and the girls talking to the mother, then mother, please, do you think I will get a good husband?
1: A lányok imádkoznak ezért és beszélnek az anyukkal, hogy anya, úgy gondolod, hogy jó férjem lesz?
0: Father, no.
1: Nem az apával.
0: If they ask, tell the father said, shut up.
1: Mert ha ezt mondják az apának, az apa azt mondja, fogd be.
0: You want to go away from me?
1: El akarsz menni tőlem?
0: It's our house.
1: Ez a mi házunk.
0: Yes. So the father loves more than mother.
1: Az apa jobban szeret, mint az anya.
0: So mother is doing her job, father is doing his job.
1: Az apa és az anya is a dolgát végzi.
0: And then mother said, you know, your father is searching to choose the best husband for you.
1: És akkor az anya azt mondja, tudod, az apát keresi és figyeli, a legjobb férjet akarja kiválasztani neked.
0: And the boy said, and what about me, father?
1: És a fiúk megkérdezik, apa, velem mi lesz?
0: Yes, my son.
1: Igen, fiam.
0: I will give beautiful, very big, nice piece of land.
1: Kapsz
0: where you can harvesting everything.
1: Kapsz egy szép nagy földet, ahonnan betakaríthatsz mindent.
0: For the crops, everything.
1: A gabonát, mindent.

0: So why there to work?
1: A fiúk nem dolgozniuk kell.
0: Anyhow, so this is how they are thinking, and when they marry, we believe constellations and who what is like that.
1: Így gondolkodnak, és azt mondom, amikor megházasodnak, mi hiszünk a konstellációkban.
0: So they don't choose a beauty. No.
1: Nem a szépség alapján választanak.
0: All are beautiful.
1: Mindannyian gyönyörűek.
0: God made everyone so beautiful you can't imagine.
1: Isten mindenkit olyan szépé tett, nem tudjátok elképzelni.
0: And you cannot do yourself some beautiful. So God made all beautiful.
1: Isten mindenkit gyönyörűre teremtett.
0: And if you are searching some like this is a beautiful, then sooner or later we'll be quarreling.
1: Ha úgy keresed, hogy ki az, aki jól néz ki, előbb-utóbb veszekedni fogtok.
0: Because beauty is in the heart.
1: Mert a szépség a szívben van.
0: And that's all.
1: És a lélekben.
0: So this means, this is like one seed, let's say, one bean.
1: Ez olyan, mint egy mag, egy babszem.
0: And when we open this bean, there are two parts.
1: Ha szétnyitjuk a babszemet, két része van.
0: And so, this is husband and wife is this two, but in one covered.
1: A férj és a feleség ez a kettő egy csomagban.
0: That is very, very important, very important.
1: Ez nagyon-nagyon fontos.
0: And that why, so that was the time that they were really whole family, whole house, and whole village is like a one family.
1: Volt olyan idő, amikor az egész falu olyan volt, mint egy család.
0: And so there they were also chanting mantra.
1: Ők is mantrákat zengettek.
0: Gayatri mantra for all.
1: Gayatri mantrát mindenki.
0: Oh.

0: So let choose from your parents and from your destiny.
1: Választanak a szüleid és a sorsod.
0: Then will be the best.
1: Az lesz a legjobb.
0: Otherwise it's gone.
1: Különben vége.
0: So everywhere in every Europe or Africa or anywhere there was in this subject
1: mindenhol,
0: wedding marriage was with the parents chosen by parents.
1: Mindenhol Európában, Afrikában és mindenütt ez volt a rendszer, hogy a házasságnál a szülők választottak.
0: Yes. So, once more, sit straight.
1: Még egyszer üljetek egyenesen.
0: And five times.
1: És ötször.
0: Seven times.
1: Hétszer.
0: That's very good.
1: Ez nagyon jó.

0: In this pranayam, what we yesterday learned,
1: és így a pranayama, amit tegnap tanultunk,
0: the 72,000 nerves,
1: 72,000 ideg,
0: and now many nerves we also know.
1: Sok-sok ideget mi is ismerünk.
0: But they are only surface.
1: De ez csak a felszín.
0: And many we don't know.
1: Sokat nem ismerünk.
0: But those who are learning medicine.
1: De akik orvoslást tanulnak.
0: And then they open the whole limbs of the body.
1: Fölnyitják a testet, minden végtagot.
0: And researching on it.
1: És kutatást végeznek.
0: But many nerves are disappeared.
1: De sok ideg eltűnt.
0: When one die in old age,
1: ha valaki időskorában meghal,
0: many nerves they are gone.
1: Sok ideg eltűnik.
0: Similarly also many bones.
1: És ugyanígy sok csont
0: disappears.
1: Eltűnik.
0: But what we see there is the prana.
1: De amit látunk, az a prana.
0: So solid food is going through our intestine.
1: A szilárd étel átmegy az emésztőrendszerünkön.
0: Digestions, etc. And the second is called the energy, the prana.
1: A másik pedig az energia, prana.
0: And this prana is flowing through the nerve channels.
1: Ez a prana folyik az idegcsatornákon.
0: So many nerves disappeared.
1: Sok ideg eltűnt.
0: Broken.
1: Megszakadt.
0: We didn't take care.
1: Nem vigyáztunk rá.
0: Now this prana, which is flowing through the whole body.
1: Most ez a prana az egész testen át folyik.
0: This pranamaya kosha.
1: Ez a pranamaya kosha.
0: And so prana have two different definitions.
1: A pránának két különböző definíciója van.
0: For example, we are hungry.
1: Például éhesek vagyunk.
0: Or thirsty.
1: Szomjasak.
0: Then we drink water or eat something.
1: Eszünk valamit, vagy iszunk vizet.
0: And then, now I have again prana.
1: És azt mondjuk, megint van pránám.
0: So, though it's solid food, liquid, etc.
1: Beszilárd táplálék folyadik.
0: But that energy coming inside, that is a prana.
1: De ami energia ezzel jön, az prana.
0: And this prana have a strength.
1: Ennek a pránának ereje van.
0: And is undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: Can we accept the doctor, eye doctor?
1: A szemorvost kivéve.
0: Do we know how many nerves and what is inside?
1: Tudjuk, mennyi ideg és mi van odabenn?
0: I'm always wondering how God have done this that we can see everything.
1: Mindig csodálkozom, Isten hogy csinálta, hogy mindent látunk.
0: Okay, if the bones are broken, we can put it inside.
1: Okay, ha eltörik a csont, akkor ezt belakhatjuk.
0: So there are many things.
1: Sok minden van.
0: But how is it very fine.
1: Ez a nagyon finom szem.
0: So these are the indriyas.
1: Ezek az indriák.
0: Jnana indriya and what is this?

0: Second, karma indriyas. So jnana indriya means that all the subtles within ourselves, this is the knowledge.
1: Jnana indriyák minden finom dolog a testben, a tudás.
0: So we still will not be able to do anything.
1: Nem lennénk képesek enélkül semmit csinálni.
0: Some are born blind.
1: Van, aki vakon születik.
0: And now doctors are doing very, very big research.
1: És az orvosok nagyon sokat dolgoznak and rajta.
0: It seems that someone made the eyes inside in their body and they could see.
1: És úgy tűnik, hogy valakinek sikerült olyan szemet csinálni, amit beültetnek és lát vele.
0: Day and night they are researching.
1: Éjjel-nappal kutatják.
0: But what God have done, still we cannot do.
1: De amit Isten csinált, azt még nem tudjuk megtenni.
0: So this prana, so the solid body is called the food.
1: Ezek a pránák, a szilárd test, az étel.
0: Then prana.
1: Aztán a prana.
0: Prana

0: Általában Szilkiben az volt, hogy délelőtt én beszéltem, este pedig vendégelőadók. És azt gondoltam, hogy most egy este ismét valaki mások fognak beszélni. Ez egy nagy meglepetés számomra.
1: Are we live?
2: Yes, yes.
1: Nice.
2: Thank you.
3: Mi smo svi ovde sretni.
1: Do you read me?
0: Halotok.
4: Hariom.
5: We are all here happy.
3: Mi smo tragaoci za srećom.
5: We are seeking for all, we are all seeking for truth.
0: Mindannyian keressük az igazságot.
3: Kad i kažemo da tragamo eventualno za znanjem, kad spoznamo nešto, mi smo sretni.
5: When we say we are searching for some knowledge, when we have some kind of realization, we say we are happy.
0: Azt mondjuk, hogy amikor valamilyen tudást keresünk, boldogok vagyunk.
3: Stoga, u krajnjem slučaju, mi tragamo za srećom, anandom.
5: So finally in the last stage we are actually for searching for ananda, for happiness.
0: Végül is az utolsó fázisként az ánandát, a boldogságot keressük.
3: Pre izvesnog vremena, ne znam, par godina, pročitao sam jedan članak, naslov je najsrećniji čovjek na svijetu.
5: Before a few years I was reading a title in a newspaper.
3: Yes.
5: Novine. The title was the most happiest person in the world.
0: Régebben olvastam egy újságban, az volt a címe a cikknek, hogy a legboldogabb ember a világon.
3: A to je bio jedan tibetanski monah.
5: And that was one Tibetan monk.
3: Buddhistički monah.
5: Buddhistin,
0: és ez egy buddhista szerzetes volt.
3: Ja, kad sam to pročito, nisam se složio.
5: When I read this, I didn't agree with that.
3: Zašto?
5: Why?
3: Jer ja sam bio u uverenju da sam ja najsretniji čovjek.
5: Because I was considered I myself the most happiest.
3: Otkad sam upoznao Vishva Guruji.
0: Csodálkoztam, mert én magamat tekintettem a legboldogabb embernek, mivel hogy én Vishva Guruji tanítványa vagyok.
5: Since I met Vishva Guruji.
0: Mióta találkoztam Vishva
3: Guruji. Tako da izgleda da postoje barem dvojica najsretnijih.
5: So it looks like we are at least two of them this the most happiest. But I'm also the one, you know.
0: Oh, akkor úgy tűnik, yes, hogy legalább and két all legboldogabb van, de mondta ő, hogy akkor, hogy ő is a legboldogabb, úgyhogy akkor már hárman vannak.
3: Uglavnom, mi smo tragaoci za anandom, za srećom, satčid anandom i trudimo se najbolje što možemo.
5: So we are trying the mostly more hard. We are all searching for happiness, ananda, mahananda, paramananda.
0: Tehát mindannyian a boldogságot keressük, anandát, mahanandát, paramanandát.
3: Inače, ne bi bili ovde, je tako?
5: Otherwise we wouldn't be here, isn't like this.
3: Zahvaljujući Višvaguruđiju i naravno svi avatar puriđiju, mi smo preplavljeni srećom.

0: Because we are thankful to Vishwa Guruji and of course to Avatar Puriji, we are overwhelmed with happiness.
1: Hálásak vagyunk Vishwa Gurujinak és Avatar
2: Purijinak,
1: hogy elönt minket a boldogság.

0: ő majd folytatja. Bhajannal vagy beszéddel? Beszéddel.
1: We were, when I was young, he was many years living in India.
0: Amikor én

0: murtis and God knows what.
1: Nagyon szép fa dolgokat készített, például székeket, meg murtikat is.
0: So he was.
1: Ez egy ciklus volt.
0: Then now he was 12 years in Europe, so second cycle done.
1: És akkor 12 évig volt Európában, tehát vége a második ciklusnak.
0: And now what you all know what's coming next, no?
1: És most ki tudja, mi következik.
0: 12 years there, 12 years here, now 12 years back.
1: 12 év ott, 12 itt, akkor 12 vissza.
0: But for now I managed 3 weeks, so he will come next year for 3 weeks.
1: De most 3 hetet tudott elintézni, jönni fog.
2: Bolesrit nanamavana kije, Deveshramadeva kije, Hindurana sanasi samada Krishna vana kije. Vishwaguru Mahamandalesha Shisvami Maheshwanji Gurudeva ki jai, Alakpuri Shamadeva ki jai. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru

0: most precious thing that was for me to do the Selana.
1: És nagyon inspirált engem, hogy szévát végezhettem, és a legértékesebb dolog volt számomra a szádana.
0: And one of the first impressions was like when Solanki Sab, he was in charge of, he was a old gentleman, he, Swamiji put him in charge of managing the Jadan ashram, that was like 2003-4 maybe year.
1: És volt egy öreg úr, Solanki Sahab, akit Swamiji megbízott, hogy a Jadan ashrammal törődjön.
0: So he said to me, oh, you, did you meet Guruji?
1: Azt mondta, hogy ó, találkoztál Guruji-val?
0: I said, no, Holy Guruji, I haven't met still.
1: Nem, még nem találkoztam Holy Guruji-val.
0: Then he said, when you feel, when you meet Guruji, you will forget about your mother love.
1: Azt mondta, hogy ha találkozol Guruji-val, akkor elfeledkezel az anyád szeretetéről.
0: And I was really like, why, how is it possible?
1: És akkor azt gondoltam, hogy hát miért, hogyan lehetséges ez?
0: Later on, I can't describe. I was in Guruji's seva one day, maybe.
1: És aztán később, nem tudom, hogy pontosan, hogy történt, egy napig voltam körülbelül Guruji sevájában.
0: But I understood what he meant. He was a Guruji's disciple.
1: De akkor megértettem, hogy ő mit értett ezen. Ő Guruji tanítványa volt tulajdonképpen.
0: And this message, the love of the Holy Guruji, that compressed the day what he gave me, it's like forever.
1: És ez az egy napba összesűrített szeretete Holy Guruji-nak az örökké velem marad.
0: So I would like to sing one bhajan, which is Prema Kapiala, but maybe later.
1: Szeretnék egy bhajant énekelni, ezt lehet később.
0: So I will continue the satsang with the bhajan.
1: Bhajannal szeretném folytatni a satsangot.

0: So those of you who are planning to leave earlier, don't, because I have some surprise for you.
1: Akik most korábban szeretnének elmenni, azok ne menjenek, mert valami meglepetést tartogatok.

0: learn. So since then, I'm learning and working, and I'm in Croatia and in Spain, Austria.
1: 2014
0: and now I am in Austria. Yeah, going. I have a, and slowly I'm going back to India. Hopefully.
1: 2014 körül fejeződött be ez az indiai utazás, mert a szüleim megbetegedtek.
0: That's my journey.
1: És meghaltak, és Swamiji azt javasolta, hogy menjek haza. Azóta Horvátországban és Spanyolországban dolgoztam, tanultam. Ez nem könnyű, ez az én utam.
0: It's not easy, of course, to renounce.
1: Természetesen nem könnyű.
0: To have, I don't know, to have courage, you know.
1: Bátorság kell hozzá.
0: To move.
1: Hogy to elköltözni.
0: We have our own desires which are pulling us to our actions and pulling us according to our destiny. So
1: mindannyiunknak megvannak a vágyai, amelyek bizonyos cselekedetekhez vonzanak minket a sorsunknak megfelelően.
0: I do a lot of art, and that's for me it's like a therapy.
1: Sokféle művészetet csinálok, ez számomra olyan, mint egy gyógyulás.
0: I would say it's a God's gift, because it's like for me it's like a creative meditation, and this I had since ever, so I could collapse in that state where I could gain energy, the divine. So for me is this good practical way to do sadhana also.
1: Azt gondolom, hogy ez Isten ajándéka számomra, mert ez olyan, amikor így ebbe belehelyezkedem, ez olyan, mint egy meditáció.
0: Does anybody wants to speak, to say something? Anybody had some inspiration to say something about India that I don't need to speak anymore?
1: Szeretne valaki valamit Indiáról mondani, hogy nekem ne kelljen többet beszélni,
0: vagy van akinek
1: inspirációja?
0: Any questions?
1: Guruji-nak van-e kérdése?
2: Anyone would like to share something?
1: Én is szeretnék valamit elmondani.
2: No, then I will surprise you.
1: Most jön a meglepetés.
2: Sadashivasamarambham Shankaracharyamadhyamam Asmadacharyaparyantam Vande Guru Paramparam Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Mannatha Shri Jagannatha Madguru Shri Jagadguru Mamatma Sarvabhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha. Salutations to the cosmic self.
1: Üdvözletem a kozmikus önvalónak.
2: Salutations to Srila Purujasata Pit Parampara.
1: Chalak Puruji Paramparának.
2: Mananur Pranam Swa Beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Puruji.
1: Őszentsége Maheshwaranandának.
2: You see how we're increasing. First we had one half sannyasi, then we had one and a half, now we have two and a half.
1: Most növekszünk, először csak egy fél szannyászik volt, aztán másfél, most meg már két és fél.
2: So Om Namo Narayan to the two and a half sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan ennek a két és fél szannyászinak, akik jelen vannak.
2: If you question what am I talking about this half one, I will show you. Teak Puruji, stand up.
1: Hogyha megkérdezitek, hogy miféle félről beszélek, akkor álljál föl, Teak Puruji.
2: This is what is called a karma sannyasi.
1: Őt karma sannyasinak nevezzük.
2: So, four stages of life.
1: Négy szakasza az életnek.
2: Don't directly answer. Anyone remembers? Raise your hands. Four ashrams, four stages.
1: Ki emlékszik erre? Te emelje fel a kezét.
2: The one who is not so sure.
1: Van, aki nem annyira biztos.
2: Let's go. First,
1: Brahmacharya.
2: Brahmacharya ashram. Brahmacharya ashram is from 0 to 25.
1: Ez 0-tól 25-ig van a Brahmacharya ashram.
2: That's for studying.
1: Tanulásra.
2: Second ashram.
1: Második. Grihastha.
2: Grihastha ashram. That's where we get married, family life. slowly grow in our materialistic world.
1: Akkor megházasodunk, családi élet kezdődik, lassan növekszünk a világi életben.
2: Third one.
1: Harmadik.
2: Vanaprasthaśram. And fourth one is sannyasaśram.
1: Negyedik pedig a sannyasaśram.
2: So he is somewhere stuck between third and fourth.
1: Van, aki megragadt a harmadikkal, negyedikkel.
2: Because technically it's vanaprastha life because he and his partner both are living this half sannyas life.
1: Ez technikailag vanaprastha élet, mert ilyen fél sannyas életet él.
2: But I think they're waiting for sannyas for quite long time, no?
1: Azt gondolom, hogy nagyon régóta vár már a sannyasra.
2: Okay, looking at his reactions, I think the wife wanted more. He is like.
1: Hogyha ránézek, azt gondolom, hogy a feleség többet akart.
2: He's like, let's think about it again.
1: Gondoljuk át még egyszer ezt a dolgot.
2: That's why I know Swamiji always says wait.
1: Ezért mondja Swamiji mindig várjál.
2: But as I open the bhajan and it says Gurudev sharana tumhari chinta meri mita de.
1: Ahogy a bhajan ezt mondja.
2: Oh Gurudev, let me come to thy lotus feet that all my worries disappear.
1: Gurudev, hadd térjek a te lótusz lábadhoz, hogy az összes aggodalmam eltűnhessen.
2: Why do we worry so much?
1: Miért aggódunk annyit?
2: I ask a question.
1: Feltettem egy kérdést.
2: Okay, let me rephrase. Not why do we worry so much, but why do you think we worry so much?
1: Akkor másképpen fogalmazom. Nem az, hogy miért aggódunk annyit, hanem miért gondoljuk, hogy aggódunk annyit.
2: Any guesses why worries come?
1: Valakinek van ötlete, hogy honnan jönnek ezek az aggodalmak?
2: Because of fear.
1: Félelem miatt.
2: Because of money.
1: A test, the body, the physical
2: body. Okay, I heard because of the money. I was like, okay.
1: Avatar Puri kérdezte, hogy a money vagy a body, tehát a pénz vagy a test.
2: Because of? Love.
1: A szeretet miatt.
2: We worry because of love?
1: Aggódunk a szeretet miatt.
2: That's more caring, yeah, okay, motherly love. Take. There are many possibilities why we can get worried.
1: Sokféle lehetőség van, hogy hogyan vagyunk képesek aggódni.
2: But the best part is when we worry about things that are not in our hands.
1: De a legjobb az, amikor olyasmiért aggódunk, ami nincs is a kezünkben.
2: Worrying about children, very good, because we at least it shows that we care about them.
1: Az, hogyha a gyerekekkel aggódunk, az tulajdonképpen jó, mert ez kimutatja, hogy vigyázunk rájuk.
2: And like she's sitting here, she's listening here, but her eyes are over there because the children are playing outside.
1: És ő például ott ül, de mindig arra figyel, hogy amott vannak a gyerekei.
2: That's motherly love.
1: Ez az anya szeretet.
2: That's worrying in that sense, no problem.
1: Aki ezen a módon aggódik, az nem rossz.
2: But when we start worrying about actions or future things, what if this will happen?
1: De hogyha aggódni fogunk, kezdünk a cselekedetek miatt, meg az a jövő miatt, hogy mi lesz ha?
2: And as soon as the thought of what if comes, you already have the answer.
1: Hogyha bejön mindig ez, hogy mi lesz ha, akkor ott a válasz.
2: What if is not in the present.
1: Ugyanis a mi lesz ha az nem a jelenben van.
2: It's in the future.
1: Hanem a jövőben.
2: How many of us can see the future?
1: Hányan látjátok közületek a jövőt?
2: No one raised your hands.
1: Senki nem emelte fel a kezét.
2: Then why in the world are we so much stuck in the future?
1: Akkor miért ragadunk meg a jövőben annyira?
2: How many of us know the past?
1: Hányan ismeritek a múltat?
2: All of us.
1: Mindenki.
2: We lived through it. Come on.
1: Átéltük.
2: We don't know what we went through in our lives.
1: Nem tudjuk, hogy mi mentünk keresztül az életünkben.
2: Okay, let me just look at the wall instead.
1: Hadd nézzem a falat ehelyett.
2: Did we go and remember through what we did in our past?
1: Emlékszünk arra, hogy mi mentünk keresztül az életünkben? Hát persze.
2: Can we change our past?
1: Meg tudjuk-e változtatni a múltunkat?
2: I still didn't hear you.
1: Nem hallom.
2: Then why do we remain in the past?
1: Akkor miért ragadunk a múltban?
2: It's hard, I know.
1: Tudom, nehéz.
2: Because certain things, certain emotions, certain feelings, certain actions remind us of certain things in the past.
1: Mert hogy bizonyos dolgok, bizonyos érzelmek, bizonyos cselekedetek emlékeztetnek múltbeli dolgokra.
2: If we have a beautiful experience in the past and then suddenly we have that experience again or we remember of that experience by some or someone's actions.
1: Hogyha volt egy kellemes tapasztalatunk a múltban és most megint ugyanaz a dolog megtörténik, akkor visszaemlékszünk.
2: It's good, but then we are still in the moment, present with that person or looking at that thing or experiencing certain things. But because of our past memory regarding this specific scenario, we are more present in the past, what happened, than what can we create at that moment.
1: Ez jó dolog önmagában, de valójában pedig nem arra figyelünk, erre a jelen helyzetre, arra az adott személyre, aki éppen akkor ott van, hanem a múltra figyelünk.
2: What if, for example, you are here now sitting in this hall in VEP?
1: Például itt ülsz most ebben a teremben VEP-ben.
2: Some of you were in VEP 10 years back.
1: És van, aki 10 éve is itt volt.
2: And every time you come here and you are stuck in what happened 10 years back,
1: és amikor ide jössz, mindig beleragadsz abba, hogy mi történt 10 éve itt.
2: Then you won't be able to fully take in and enjoy VEP 2026.
1: És akkor nem tudod teljes mértékben befogadni a 2026-os VEP-et.
2: But for us, VEP holds a special place. The seminars hold a special place because of Gurudev and what he has done for us.
1: Számunkra VEP egy különleges hely, mivel amiatt, amit Gurudev megtett miértünk.
2: But when we understand that his consciousness, his love, his Guru Tattva is in all of our hearts and he's always present with us.
1: És az ő Guru Tattvája mindannyiunk szívében benne van.
2: And we try to be in the moment more and live that moment.
1: És megpróbálunk egyre inkább benne élni ebben a pillanatban.
2: Then it becomes much more beautiful to be in that moment.
1: Akkor sokkal szebbé válik ez a levés ebben a pillanatban.
2: So if any experience, or even if you are spending time with the same person you used to, if you are meeting old friends, if you are going to a place which reminds you of something, enjoy it at that time. Don't make the mistake of trying to remember what you used to feel in the past because of this moment, because you will ruin this moment.
1: Akkor, hogyha bármikor megtörténik az, hogy találkozol valakivel, vagy egy hely emlékeztet egy múltbeli dologra, akkor ennek ellenére próbálj a jelen pillanatban benne lenni, és arra koncentrálni, ami akkor történik.
2: And if we do that, then what happens?
1: Akkor, ha ezt megteszed, mi lesz?
2: Next day or after that experience ends, we go into regret mode.
1: Hogyha vége ennek a tapasztalatnak, akkor?
2: And then when we go in that regret mode, we are again going in the past to regret what we just did.
1: Hogyha vége lesz a tapasztalatnak, sajnálni fogjuk, hogy mit tettünk és mit nem.
2: So it doesn't matter if it's a good thing or a bad thing, you learn from your mistakes, you move on. There was a beautiful memory, you keep it with you, but don't live in that past while being in the present.
1: Tanuljál mindenféle dologból, akár jó volt, akár rossz, hogyha jó volt, akkor őrizd meg azt a memóriát, de ne ragadj bele.
2: Just by not being aware of the present, we miss so much of the present.
1: Csak azáltal, hogy nem vagy jelen a jelenben, nagyon sokat veszítesz.
2: If we are more open to that, to receiving that consciousness, to receiving that love, to receive that nurturing care of Gurudev, we need to open ourselves and be in the present.
1: Ahhoz, hogy megkapjuk Gurudeva áldását, az ő tápláló szeretetét, ahhoz jelen kell lennünk.
2: Same goes for the future.
1: Ugyanez van helyzet a jövőben is.
2: There are many

0: Things that we have to do in our lives.
1: Sok mindent meg kell tegyünk az életünkben.
0: There are many things that will naturally, automatically happen.
1: Sok minden van, ami magától természetesen megtörténik.
0: And most of the things we cannot change the course of its happening.
1: És a legtöbb dolognak nem tudjuk megváltoztatni, hogy hogyan fog történni.
0: You go for a car drive.
1: Elmész autót vezetni.
0: How you go in that way, in which way, smooth, fast, slow, that's in our hands.
1: Az, hogy hogyan vezetsz lassan, gyorsan, miféleképpen, az a te kezedben van.
0: But sometimes doesn't matter if we drive peacefully, slowly, we will still reach in 40 minutes. And even if we speed and stop and speed and stop, we still reach in 40 minutes.
1: De néha az a helyzet, hogyha lassan mész egyenletesen, akkor is 40 perc alatt érsz oda, de hogyha száguldasz és mindig meg kell állnod, akkor is csak 40 perc alatt érsz oda.
0: So stop rushing in the future, trying to speed up everything because we need to do this and we need to do that.
1: Fejezd be azt, hogy a jövőbe rohansz, mert hogy ezt kell tenni, meg azt kell tenni.
0: Because what's supposed to happen will happen.
1: Mert aminek meg kell történni, az megtörténik.
0: Some things we cannot change.
1: És bizonyos dolgokat nem tudunk megváltoztatni.
0: The only person in the universe, not even God, but only one person can change the direction and the course of our destiny, that is Gurudev.
1: És egyetlen egy személy van az univerzumban, aki a sorsunk irányát meg tudja változtatni. Isten se tudja, hanem csak Gurudev.
0: But usually he doesn't change the destiny itself.
1: De általában nem változtatja meg magát a sorsot.
0: That what we are supposed to have will happen, but in which way, in the intensity of that happening will be reduced.
1: Mert hogy aminek meg kell történnie, az hadd történjen meg, de megváltoztatja az erősségét.
0: There was one retired army officer in India on a very high position.
1: Volt egy nagyon magas rangú nyugdíjas katona.
0: And this is life examples. You know, sometimes we read in the books and we hear about stories and then we may say they are fictional, someone made them up. But with Gurudev, we have so many experiences which we saw in our physical world with our physical eyes in this lifetime itself.
1: És ez nem egy könyvbeli történet, amit valaki kitalált, hanem Gurudevával olyan sok gyakorlati történet megtörténik, és ezeket el tudjuk mesélni.
0: Trikala darshi means the one who sees all three colors.
1: A trikaldarshi azt jelenti, aki mind a három tri kálát látja.
0: Bhutakal means past.
1: Bhutakal a múltat.
0: Bhavishyakal means future.
1: A bhavishyakal az a jövőt.
0: And vartamanakal means now, present.
1: És ez a jelen.
0: When we say bhutona bhavishyati, it means neither ever happened, neither will ever happen.
1: Amikor ezt mondjuk, akkor nem is történt, és nem is fog soha megtörténni.
0: So this divine constellation which is happening with the presence of Gurudev being on this planet.
1: Tehát ez az isteni konstelláció, ami most történik, hogy Gurudev jelen van ezen a bolygón.
0: Is bhutona bhavishyati, was never happened and will never ever happen again.
1: Ilyen soha nem volt és soha nem is lesz.
0: So to be born in this same time frame like him.
1: És ebben az idő tartamban megszületni.
0: To experience his living light.
1: Megtapasztalni az ő élő fényét.
0: To be a part of that divine movement.
1: És része lenni ennek az isteni mozgalomnak.
0: That's the greatest blessings we can ever have.
1: Ez a legnagyobb áldás, amit bármikor csak kaphatunk.
0: So many ways how the insects, animals who are around, they get blessed just being in this company, but we are able to experience this in our human life.
1: És a kis bogarak is, meg az állatok, akik itt vannak ebben a környezetben, ők is megkapják az áldást, de mi tudatosan tudjuk befogadni.
0: And not only that, there are so many human beings who live their life in such a different manner

0: But they don't have what we have.
1: És nagyon sok, rengeteg különböző ember van, különböző féleképpen élnek, mindenféleképpen, de nincs meg az nekik, ami nekünk megvan.
0: And in this ocean of problems,
1: és a problémáknak ebben az óceánjában,
0: this ocean of Maya, this ocean of this worldly world,
1: a Maya óceánjában, a világi óceánban,
0: we step into a boat.
1: Föllépünk egy hajóra.
0: And by trusting ourselves, by putting ourselves in that boat, then that boatman, it's his responsibility how he brings us to the shore.
1: És megbízunk abban a hajós emberben, hogy ő majd átvisz a túlsó partra.
0: But sometimes our backpack is so heavy.
1: De néha olyan nehéz a hátizsákunk.
0: That we make a crack in that boat.
1: Hogy az kiukasztja a hajót. Meglékeli.
0: Backpack with trust issues.
1: A bizalmi bajok.
0: When something doesn't go right, how many of us blamed the higher spirit, Gurudev, anyone?
1: Hogyha valami nem úgy történt, akkor hányan voltak közületek, akik hibáztatták a legfelsőbbet, Gurudevát?
0: None of us.
1: Senki?
0: See, we doubt. We can be honest, we don't need to, it's a family.
1: Legyünk őszinték, kétségeink vannak, a családban vagyunk.
0: Okay, let me make the question a little bit easier. How many of us had a slightest doubt when he said do something and it didn't sound logical to us?
1: Hányan volt közületek, egy könnyebb kérdés, aki, hogyha azt mondta, tegyél meg valamit, akkor kételkedtetek, hogy az úgy helyes?
0: We think, this is something which I did not even ask, and he's giving me answer to this which makes zero sense. Why in the world should I do it?
1: És nem is ezt kérdeztem, akkor most miért mondja ezt, ennek semmi értelme nincs, egyáltalán nulla.
0: Why? Because he sees what is going to happen after we do something.
1: Azért, mert látja, hogy mi fog történni, miután majd valamit csinálunk.
0: But he only will tell us three times.
1: De csak háromszor mondja el.
0: That I experienced personally also.
1: Személyesen megtapasztaltam.
0: Once I say yes or no.
1: Egyszer azt mondom, igen vagy nem.
0: Twice I say yes or no.
1: Másodszor is azt mondom, igen vagy nem.
0: Usually he doesn't say the third time, but if he really wants it to happen, he will tell me the third time.
1: Általában nem mondja már harmadszor, de ha nagyon szeretné, hogy megtörténjen, akkor mondja harmadszor is.
0: But then that's it.
1: És aztán vége.
0: He gives us chances.
1: Megadja számunkra az esélyeket.
0: We pick up on those chances, we don't pick up on those chances. That is fourth kripa, khud ki kripa, that's our decision.
1: Megragadjuk-e ezt az esélyt? Ez a saját magunk iránt való kripa.
0: So that army officer, he was in a hurry.
1: Tehát ez a katonatiszt sietett.
0: He said, okay, Swamiji, I have some meetings to attend. It's 2 hours to drive back, so I will go.
1: Azt mondta, hogy Swamiji, okay, de most el kell menjek. Van egy nagyon fontos találkozóm, és 2 óra odáig az út vezetnem kell.
0: He said, no, sit.
1: Azt mondta Swamiji, nem, ülj le.
0: Then, you know, normally they're very less courageous ones who will say, no, Swamiji, I want to go. So usually we listen and we sit down.
1: Általában ilyenkor nem veszük a bátorságot, hanem leülünk akkor.
0: 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, then again he said, Swamiji, I need to go.
1: Eltelt 2 perc, 5 perc, 10 perc, azt mondta, Swamiji, most már mennem kell.
0: Sit a little bit.
1: Ülj még egy kicsit.
0: Again 10 minutes passed, Swamiji, I really need to go.
1: 10 perc múlva mondja, most már tényleg mennem kell, Swamiji.
0: Then Swamiji will not stop anymore.
1: Swamiji akkor már nem állította meg.
0: Go ahead.
1: Menj.
0: But still, then the proof is that even if we don't listen to him, he will still protect us.
1: De itt van a bizonyíték most, hogy még akkor is, ha nem hallgatunk őre, még akkor is véd minket.
0: Because in his life he was catching many terrorists.
1: Mert ez a személy az élete során sok terroristát elkapott.
0: He made many friends.
1: Tehát ilyen sok barátja lett.
0: So he was driving back home.
1: Vezetett hazafelé.
0: and his car was shot from every direction.

0: direction possible.
1: És akkor minden irányból lőttek rá.
0: But it was funny because they were sitting in the car just about to drive off, which means they were waiting at that place for him to pass for a quite long time.
1: És nagyon hosszú ideig vártak rá, hogy ott elhaladjon.
0: And if he would have waited at the third time for maybe 10 more minutes, they would be already gone.
1: És lehet, hogyha még várt volna 10 percet, akkor már azok elunták volna és elmentek volna.
0: But they were already sitting and closing the door of the car while he passed, so they sped and did what they needed to do.
1: És már csukták az autójuk ajtaját, mikor ő elhaladt, és akkor tették meg.
0: But still, not a single bullet hit him.
1: De egyetlen egy golyó sem találta előtt.
0: His full whole car was had bullet holes in every single direction possible.
1: Minden irányból lyukacsos lett az autó.
0: And just to remind him a pinch of Swamiji.
1: Csak egy picit emlékeztette Swamiji.
0: This is a shirt like this.
1: Itt van egy ilyen ing.
0: Your skin is here.
1: Itt a bőröd.
0: One bullet went through the shirt and out, not even touching his skin, just through the shirt.
1: És egy golyó az keresztül ment az ingen, kiukasztotta, de nem érintette a bőrét.
0: Since that day, if Swamiji ever told him again to stay, he stayed.
1: És azután, hogyha Swamiji bármikor azt mondta neki, hogy maradj, hát akkor maradt.
0: So even doesn't matter we listen or we don't listen. Once he accepts us, we are in that protective bubble where he will take care of us.
1: Tehát nem számít, hogy hallgatunk rá, vagy nem hallgatunk rá, akkor is benne vagyunk ebben a védelmező buborékban.
0: So if something major is supposed to happen, instead of a big accident, you might get a cut, you might get thorns on your feet, tehát, you might burn your hand a bit, but just know that something much worse was supposed to happen, but he shrinked it down to what happened.
1: Tehát lehet, hogy valami nagy baleset történt volna, de annyi lesz belőle, hogy megvágod az ujjadat, vagy egy picit megégetted az ujjadat, és akkor tudhatod, hogy most akkor valami lett volna.
0: But no, I do so much for you, Gurudev, I do, I'm the best bhakta, I do so much seva, and still you made that I was cooking and I cut my hand with a knife. Still he has to be blamed for that?
1: És akkor te meg azt gondolod, hogy én olyan sok szévát végzek, én olyan jó bakta vagyok, és most főzés közben megvágtam a kezemet. Miért nem vigyáztál rám, Gurudeva?
0: Why? Because it's easy to doubt or it's easy to blame someone who we can't really question.
1: Mert hogy könnyű vádolni valakit, akit valójában nem tudunk megkérdőjelezni.
0: But they don't mind, that's the thing.
1: De őt nem zavarja.
0: But we should mind.
1: De minket kellene, hogy zavarjon.
0: Because Bhagavad Pashri Shankaracharya said, Gurur Agya Avicharaniya.
1: Ezt mondta Shankaracharya ji.
0: Guru Agya, the instructions, what Gurudev gives us.
1: A Gurudev instrukciói, amit ad nekünk.
0: Avicharaniya, which means should not be thought about.
1: Azon nem kell elgondolkozni.
0: Don't try to find the logic behind what and why.
1: Ne próbáld benne a logikát keresni, hogy miért, hogyan.
0: Because most of the things that he says will be illogical.
1: Mert hogy a legtöbb dolog, amit mond, az nem logikus.
0: But we see the result or the reasoning of why he said it maybe few months, few years later.
1: De lehet, hogy majd pár hónap vagy pár év múlva fogjuk megérteni a miértet.
0: We might feel like, oh, I had such a great job, and Swamiji says, no, this is not a good job, quit it, and you get some job which is much less, you earn much less, but after 5 years, 2 years, 3 years, you realize, oh, maybe that company went bankrupt, or maybe the new one you became such a bigger post than you were in that one. But at the moment, you will feel low, because it might be a downgrade, but there is a thinking which is much more further.
1: Lehet, hogy azt mondja neked, hogy változtass állást, és valójában egy nagyon jó pozícióban vagy, és a másik állás pedig sokkal rosszabbul fizet, tehát nem érted, hogy miért. Na de pár év múlva az történik, hogy az a cég, ahol eredetileg dolgoztál, az tönkre megy, vagy pedig az az új cég, ahova kerültél, az nagyon felvirágzik, és akkor így a jövőben valósul meg az, hogy miért.
0: But majority of temples in India,
1: de a legtöbb templom

0: diabon.
1: I filled up because of asking, because it has become a trade with God.
0: Azért van tele, mert az emberek üzletet akarnak Istennel kötni. Kérnek valamit.
1: We come to the mandir, oh Bhagavan, oh Shivji, my exams are coming in today or tomorrow. If I pass, I will give you 1 liter of milk.
0: Ó, Gurudev, ó, Shivji, most holnap lesz a vizsgám, a keresztül megyek, adok neked 1 liter tejet.
1: And then if we don't pass because we didn't study enough, Shivji, how could you do this to me? I was every day offering water and flowers to you, and still I failed. I will never see you again.
0: És akkor, hogyha mégsem ész át a vizsgám, mert nem tanultál, akkor azt mondod, hogy Shivji, hogy tehetted ezt meg velem, hiszen minden nap adtam neked tejet, meg vizet, és többet nem jössz.
1: And after 5 days, doesn't matter how much you hate him, you come back, oh Mahadev, I am going to buy a new car, please bless me.
0: És akkor 5 nap múlva, bármennyire is gyűlölted, akkor visszajössz, és azt mondod, hogy Mahadev, egy új autót szeretnék venni, kérlek, add áldásod.
1: Same as with Gurudev.
0: Ugyanez van Gurudevával.
1: That's why when someone comes new here,
0: amikor valaki új jön ide,
1: we have so many things, you know, who are you, from where did you come, why did you come, what problem, what business, this, that.
0: Honnan jöttél, miért jöttél, hogy jöttél, milyen gondjaid vannak, mit csinálsz?
1: I said no, it should be open, whoever wants to come, come.
0: És én azt mondom, hogy nem, nyitottak legyünk, aki jönni akar, az jöjjön.
1: Because this is a consciousness which is an open consciousness which Gurudev has created for the whole world, Vasudeva Kutumbakam.
0: Mert Gurudeva egy nyitott tudatot teremtett az egész világ számára.
1: And that people should come, listen, see, it's like an experiment for them.
0: Hogy az emberek jöjjenek, lássanak, tapasztaljanak, ez egy kísérlet a számukra.
1: If you go somewhere, if you go somewhere and that person says, I am the best, there is no one better than me, first thing to do is run from that place.
0: Hogyha bárhova megyek és valaki azt mondja, hogy én vagyok a legjobb, akkor a legelső, amit tenni kell, hogy elszaladni onnét.
1: But I say, come, see, experience, you like it, you stay, you don't like it, no problem.
0: De mégis azt mondom, gyere, láss, tapasztalj meg, ha itt maradsz, ha nem maradsz, az is jó.
1: Because once a person feels what we feel,
0: mert ha egyszer egy ember átérzi, amit mi érzünk,
1: they will stay.
0: Akkor marad.
1: And that's what Gurudev has put into our hearts.
0: Ez az, amit Gurudev berakott a szívünkbe.
1: How many of us started our journey by just saying, let me just go to one yoga class and see what I learn and how it goes, and then sooner you find out you took mantra, then you don't realize it, and you take your kriya, and you don't realize it, and you are already sitting in every seminar, every satsang.
0: Hányatokkal történt meg az, hogy csak egy jóga órára akartatok elmenni, aztán akkor mantrát kaptatok, és észrevétlenül megtörtént, hogy már kriát is kaptatok, aztán egyszer csak ott tartunk, hogy ott vagyunk minden satsangon.
1: Why?
0: Miért?
1: Because we are the sector. I love it when someone comes to me and says, you are a sect, you are a cult. I said, whatever we are happy. So
0: és
1: come.
0: És miért? Mert hogy mi szekta vagyunk, mondják ezt. Nagyon tetszik, mikor ezt mondják ránk.
1: The main point is, doesn't matter what we are, we can be crazy, we can be whatever we are, but we are in that pure devotion and pure love and that pure consciousness, and that makes us happy, so we are happy with that.
0: Nem számít az, hogyha azt mondják, hogy hülyék vagyunk, az a lényeg, hogy nekünk megvan ez a tiszta odaadásunk, ez a tiszta tudatunk.
1: We call it family.
0: Mi családnak hívjuk.
1: They call it something else.
0: És ők pedig másképpen nevezik.
1: We see it as family.
0: Mi családnak látjuk.
1: They may see it as somewhere else.
0: Ők meg másnak látják.
1: Our arms and our doors are always open.
0: A mi karunk és a mi ajtónk mindig nyitva áll.
1: If others are ready to receive it or not.
0: Hogyha ők készen állnak rá, vagy nem.
1: That's their destiny.
0: Az az ő sorsuk.
1: But this united consciousness which Gurudev has created will spread and grow 100 times more.
0: De ez az egységes tudat, amit Gurudev létrehozott, ez növekedni fog százszorosan.
1: And that's what every master, every father would want us to do.
0: És minden mester, minden atya ezt szeretné, hogy tegyük.
1: And I'm very fired up.
0: És én nagyon készen állok erre.
1: And I have a long life, unfortunately.
0: És sajnos hosszú élet áll előttem.
1: So you're not getting rid of me soon.
0: Nem szabadultok meg hamar én tőlem.
1: And I'm not getting rid of you soon. We are stuck in this beautiful family.
0: És én se szabadulok meg tőletek, beleragadtunk ebbe a szép családba.
1: And the problem is, doesn't matter we like it or not, we are so hooked to it that I see you every 1-2 months, you come back, so.
0: És akár tetszik, akár nem, annyira össze vagyunk így csatolva, hogy akár tetszik nekem, akár nem, minden második hónapban látlak titeket.
1: But now every satsang, every seminar, try to bring 1-2 more friends, colleagues, anyone to let, don't pressure them, don't say what, just say, come and experience how it is to feel like us.
0: De minden egyes programra, minden egyes satsangra próbáljatok egy-két barátot, kollégát elhozni. Nem mondjatok nekik semmit, csak azt, hogy gyere el, lássál, tapasztald meg.
1: What's the worst that can happen?
0: Mi a legrosszabb, ami történhet?
1: They call you crazy?
0: Hülyének neveznek.
1: Don't worry, so I'm just calling us crazy for past 40 years.
0: De ne aggódjatok, hiszen Swamiji hülyének mond minket 40 éve.
1: So we are this beautiful crazy family and we love each other and we have Gurudev to protect us and guide us. We just have one job, be happy and move forward. That's it.
0: Mi egy szép hülye család vagyunk, de Gurudeva védelmez minket, és csak egyetlen egy feladatunk van, hogy tovább haladjunk ezen az úton.
1: I know it's sometimes hard to see change or to feel change.
0: Tudom, néha nehéz látni és átérezni a változást.
1: But if we use our Viveka and we listen to Gurudev, then he was always talking about Kal and Desh, which means time and space.
0: És hogyha hallgattunk Gurudevára, és megvan a Vivekánk, akkor ő mindig beszélt a Kal és Deshről, ami pedig a hely és az idő.
1: And some things I don't change. We are keeping the same vision, the same philosophy, the same teachings of Gurudev. Just the way on how I present it, that is slightly more dynamic.
0: Bizonyos dolgokat nem változtatok meg. Az alapvető nézetek, az alapvető filozófia, alapvető tanítás, hanem csak a módját változtatom meg, hogy egy picikét dinamikusabbá váljon.
1: So I'd like to assure you that we are not changing any philosophies, any system. We are just making the way of the system slightly more dynamic.
0: Biztosíthatlak benneteket, hogy semmiféle filozófiai pontot a rendszerben semmit se változtatunk, hanem csak egy picit dinamikusabbá tesszük.
1: More openness.
0: Kicsit nyitottabb.
1: More family-like atmosphere.
0: Családiasabb atmoszféra.
1: More transparency.
0: Több átláthatóság.
1: Transparency means also between each other, not between organization and us.
0: Ez azt is jelenti, hogy egymás között is átláthatóság, ne csak a szervezők is köztetek.
1: I would rather you come up to me and say, Avtarpuri, I don't like what you said, I don't like what you did, instead of sitting with 10 other people, and then slowly someone puts ghee and someone puts chili and someone puts dhania, until I get that gossip to me, it's instead of what started like this, I get it like this.
0: És sokkal jobban szeretném, hogyha oda jöttök hozzám, hogy Avatar Puri, ez nekem nem tetszik, mint hogyha 10 másik emberrel ülsz és összekevergetsz mindent, és akkor abból valami katyfasz lesz.
1: Two-way communication.
0: Két irányú kommunikáció.
1: Transparency.
0: Átláthatóság.
1: Dynamic system on teaching yoga in daily life and on how we operate things, more openness.
0: Dinamikus módja a jóga mindennapi életben tanításának, és nyíltabbak lenni abban, amit teszünk.
1: And slightly hyped up bhajans and kirtans because we like that joyful mood of it.
0: És egy kicsit energikusabban a bhajanok és a kirtanok, mert az örömöt okoz.
1: And if you go in the old days, Swamiji was also experimenting on how he functions and how he operates and how, till he found that correct tuning, he was also finding that tune.
0: És hogyha visszatekintünk a régi időkre, akkor ott is azt látjuk, hogy Swamiji is kísérletezett, hogy hogyan legyen beállítva, ami a legmegfelelőbb.
1: So just be a bit patient while I tune the things up a bit for myself.
0: Ezért legyetek kicsit türelmesek, amíg én magam számára beállítom.
1: But I can assure you that with Gurudev's grace and kripa, I hope that I will not disappoint you.
0: De biztosíthatlak benneteket, hogy Gurudev áldásával, kripájával, reményeim szerint nem fogok nektek csalódást okozni.
1: But it's not only me, this can be done with the united consciousness that we all move forward and bring this movement 100 times larger, and that we can spread the divine name of our parampara, of Gurudev, of Mahaprabhuji to the entire world, that everyone can feel and see what we do.
0: De nem csak én vagyok, hanem mi egy közös tudat vagyunk, és ilyen módon sokszorozzuk meg százszorosan ezt a mozgalmat, hogy mindenki érezhesse Mahaprabhuji áldását.
1: And Gurudev always said that you are in his hearts and he is in your hearts.
0: És Gurudev mindig mondotta, hogy ti az ő szívében vagytok, és ő a ti szívetekben van.
1: I don't know how big is my heart, but I know that my heart is the extension of his heart.
0: De nem tudom, hogy az én szívem az milyen nagy, de azt tudom, hogy az én szívem az övének a kiterjesztése.
1: So if you live in his heart, you automatically live in my heart too.
0: Tehát, hogyha ti az ő szívében éltek, akkor automatikusan az enyémben is.
1: Just be in the moment, stop with the past and future, focus on now.
0: Csak legyetek a jelenben, hagyjátok abba azt, hogy a múltban vagy a jövőben vagytok, legyetek a mostban.
1: We are limiting our own selves with creating boundaries. Yes, boundaries are important in the worldly life, but certain boundaries which we create because of fear, because of not feeling okay, that boundaries we need to a little bit erase for us to move forward.
0: Ne teremtsünk saját magunk számára korlátokat. A korlátok természetesen a világban fontosak, de hogyha magunk számára teremtünk korlátokat, akkor nem tudunk tovább haladni.
1: We're stopping ourselves and holding ourselves back.
0: Megállunk, nem tudunk tovább haladni.
1: By limiting ourselves and by not being open enough to receive that grace, to receive that love, to receive that kindness, to receive that compassion.
0: Azzal, hogy behatároljuk magunkat, és így nem tudjuk befogadni azt a szeretetet, kedvességet, kegyelmet.
1: And our job is to give unconditional love, unconditional blessings of Gurudev, that's it.
0: És a mi munkánk pedig az, hogy feltétel nélküli szeretetét adjuk Gurudevának.
1: So I'm not asking you to do anything.
0: Nem kérem, hogy bármit is megtegyetek.
1: Just open up.
0: Csak nyíljatok meg.
1: Be okay with receiving and accepting.
0: Legyetek rendben azzal, hogy elfogadtok.
1: Automatically everything is coming.
0: És akkor minden automatikusan jön.
1: Just slightly raise the awareness of that consciousness.
0: Csak kicsit emeljétek föl a tudatszintet.
1: And we will figure out everything as the days pass, as the time goes. Today let's figure out today, tomorrow we will figure out tomorrow.
0: És akkor napról napra megoldjuk a dolgokat. Ma megoldjuk a mait, holnap a holnapit.
1: And finally, when we know now ham karta pradip karta, then what is the tension? Let him deal with it.
0: És hogyha ismerjük azt, hogy naham karta, akkor

0: Chitta is dead body.
1: Chitta az az a test.
0: And chinta is worry with the na.
1: Yeah. Yeah, tehát a chinta az az aggodalom, a chitta az pedig a test.
0: But that's why we put ashes on our body.
1: Ezért teszünk hamut a testünkre.
0: Every time we see ourselves to remind me that look, one day I will turn into the ashes. So.
1: Mindig emlékeztetjük magunkat, hogy egy nap majd hamu leszünk.
0: That's why there are three lines, Brahma, Vishnu, Mahesh.
1: Ezért van itt ez a három vonal, Brahma, Vishnu, Mahesh.
0: And in the center there are two red, one is for Shakti and one is for Shiva.
1: És a kettő piros középen az a Shakti és Shiva.
0: The one in the throat is for Saraswati.
1: A toroknál pedig Saraswatiért.
0: And then there are 12 tilaks we put.
1: És 12 tilakot rakunk föl.
0: But the reason why his ashes is to remind ourselves that one day we will become the same ashes, so don't be attached to the past or the future because we don't know it. We don't know if we die in 2 minutes or in 2 years or in 20 years.
1: És a hamu pedig, amit fölkenünk, az pedig arra emlékeztet, hogy egy nap mi is ilyen hamuvá fogunk válni, és nem tudjuk, hogy ez 2 perc múlva következik be, 2 év múlva vagy mikor.
0: So let's be happy now.
1: Legyünk boldogok most.
0: Let's not think about what and how it will be in Rijeka next week on the sea.
1: Ne aggódj amiatt, hogy mi lesz majd jövő héten, majd meglátjuk.
0: For now, let's see how it will be here.
1: Most azt lássuk meg, hogy hogy van most.
0: Sasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahesha go brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti sadgurudev bhagavan ki jay aap sab bhakto ki jay.
1: Vámi avatár purifikáció.